ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, jó melót, bármit is csinálunk ilyenkor kettő magasságában. Remélem, hogy élvezzük, és remélem, hogy jó lesz mellé az aláfestés, pontosabban nem. Ebben biztos vagyok, mert hogy hozom az igazi mai slágereket. Most minél és a rám-pám-pám, amivel indítok. Kellemes éjszakát! Baby,

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játszunk az igazi

a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és aki azt gondolja, hogy az ibizai fesztivál szezon már lezárult, hát annak itt a válasz. Ezen a héten például még Martin Garrix is zenélni fogott csütörtökön, egészen pontosan aztán szombaton már Las Vegasban pörgeti a legnagyobb kedvenceket, szóval gyűjti majd a kilométereket rendesen. Itt a Rádió 1-en pedig Ed Sheerannel közösen jön Martin Garrix, a közös igazi mai slágerük a Repeat It, amit már is indítok.

0: de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy csak igazi mai sláger.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert én pedig csak kapkodom a fejem, hogy mennyi nemzetközi együttműködésre kérik fel, meg fellépésre regálni itt az utóbbi időben. Nagyon menő, ahogy ez az újdonság is tőle, a Heal Me, amit indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en. Ez...

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Nagy kedvencek a következő órában is. Megállás, uncsidalok, meg felesleges dumálás nélkül, na azok nem mi vagyunk. Olyan nagy kedvenceket hozok, mint Alex Kenji és a Bumble a legújabb Alex Warren-től, vagy éppen, mert nem csak Alex-ek zenélnek nálunk, Justin Bieber és a Sorry, a kezdésen pedig Loi. És a Get Lucky, pár perc és ezzel folytatom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Egy okosabb a szájban általában nem adok ott aggodalomra. Úgy gondoljuk, hogy néhány nap alatt elmúlik. Van viszont egy határ, ami után nem érdemes tovább halogatni az orvost. Ha egy elváltozás 2-3 hét alatt sem gyógyul meg, azt meg kell mutatni. A szájüregi daganatok egyik legnagyobb veszélye ugyanis éppen az, hogy kezdetben könnyű őket ártalmatlan gondnak nézni. Magyarországon évente nagyságrendileg 1000 új ajak és szájüregi daganatos megbetegedést diagnosztizálnak, és a betegség továbbra is rengeteg halálesetért felelős. Pedig sokat számít, mikor fedezik fel a betegséget. A korai stádiumban felismert daganat jóval kisebb beavatkozással kezelhető, és nagyobb az esély arra, hogy a beteg életminősége nem romlik jelentősen a kezelés után sem. Előre haladott állapotban már jóval összetettebb kezeléssel lehet számolni. A kockázati tényezők egy részét mindenki ismeri, ilyen a dohányzás és a rendszeres, illetve túlzott alkoholfogyasztás. A kettő együttesen különösen nagy veszélyforrás. Emellett szerepet játszhat a nem megfelelő szájhigiéné is, illetve az, ha valaki éveken át elkerüli a fogorvosi ellenőrzéseket. Kevesen gondolnak rá, hogy a fogorvosnál nem csak a szuvas fogakat lehet időben megtalálni, egy rutinvizsgálat során a teljes szájüreget átnézik, így olyan rák megelőző állapotok is felfedezhetők, amelyek még semmilyen komoly panaszt nem okoznak. Érdemes otthon is figyelni a jelekre, figyelmeztető tünet a 2-3 hétnél tovább megmaradó seb, fehér vagy vörös folt, csomó, indokolatlan vérzés, vagy akár nyelési nehézség. A megelőzéshez nincs szükség különleges módszerekre, rendszeres fogorvosi ellenőrzés, alapos fogmosás, fogköztisztítás, valamint a tartós irritációt okozó rossz fogak vagy a fogpótlások rendezése. Kevesen tudják, de például a humán papillomavírus főként a szájgaratban okoz rosszindulatú laphámrákot, a szájgarati daganatok akár fele is HPV asszociált lehet, azaz a betegséghez köthető. Ez ráadásul gyakrabban érinti a férfiakat és a fiatalabb korosztályt.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, 3 óra után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és az a Lady Gaga a folytatásban, akivel kapcsolatban továbbra is egyértelműen a legmenőbb, meg legfontosabb hír, hogy anyuka lett. Nagyon gratulálunk neki. Ez pedig az igazi mai sláger, ami jól belendíti ezt az órát, Lady Gaga.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és halka jegyzem meg, ezt a dalt is Rádió egy DJ készítette, Cookie. Szerintem szenzációs, a Summer Time, amit hallottunk. Az igazi mai slágerek között pedig egy újdonság a folytatásban. Mert hogy itt a legnagyobb a zenei változatosság, a friss kedvenc Alex Forrentől érkezik, ez a Fewer Dream itt a Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatok.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy ilyen nagy kedvencek egymás után megszakítás nélkül. Az újabb már indul is Sobin Schulztól, sőt a legújabb tőle, a Bad Times, és nagyon fontos, ezen a héten folytatódik a játék. Konténer kulcsokat lehet gyűjteni, a kulcsok közül pedig valamelyik nyitja a konténert, akinél pedig ez ott lesz. Minden megnyer, amiben

0: kedvencek, mint Lost Frequencies és a Live It All, ez a legújabb tőle, de jön majd Miley Cyrus is, a hazaiak közül pedig készülök a következő órában a Bell Hello-val, a kezdésben viszont a Hurst talába Purple Disco Machine. Indít. A Wonderful Life mindjárt itt a Rádió 1-en 2025-ös verzióban. Kellemes éjszakát!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Szigorúbb szabályokat kapnak a VPN-ek Európában. A VPN néhány éve még főként az informatikában jártasabb felhasználók eszköze volt, ma már milliók használják arra, hogy biztonságosabbá tegyék az internet kapcsolatukat, vagy elrejtsék a forgalmukat egy nyilvános wifi hálózaton. A VPN-t sokan használják arra is, hogy egy olyan szolgáltatásra fizethessenek elő, amely a saját országukban egyébként nem lenne elérhető. A szolgáltatások népszerűségével együtt azonban a kínálat is hatalmasra nőtt. Ma már több száz VPN szolgáltatás közül lehet választani. Egy átlagos felhasználó számára szinte lehetetlen eldönteni, hogy melyik szolgáltató bánik valóban biztonságosan az adatokkal, és melyik az, amelyik leginkább csak jól hangzó ígéretekkel próbál dolgozni. Ezen változtatta most az Európai Unió. A Cyber Resilience Act, vagyis az uniós kiberrezilienciáról szóló szabályozás részeként külön biztonsági követelményrendszer készül a VPN. Számára. Ez az a szabvány, amelynek jóváhagyási folyamata már elindult. A cél, hogy a VPN-ek biztonságát a jövőben ne kizárólag a szolgáltatók saját állításai, vagy az általuk megrendelt auditok alapján ítélhessük meg. Egységes, mérhető és ellenőrizhető követelményeknek kell majd megfelelni. A szabvány a többi között a VPN kapcsolatok biztonságát, a felhasználók hitelesítését, az adatvédelmet és a biztonsági beállítások kezelését vizsgálja. Fontos szempont lesz, hogy egy program ne tudjon észrevétlenül visszaállni egy korábbi kevésbé biztonságos konfigurációra, és a VPN valóban azt a titkosított kapcsolatot használja, amelyet a felhasználó kiválasztott. A szabályozás kialakításába az iparági szereplőket is bevonták. A Cyber Resilience Act egyes előírásai már életbe léptek, a jogszabály teljes körű alkalmazása viszont 2027. decemberében kezdődik. Több ellenőrizhető bizonyítékra lesz szükség ahhoz, hogy eldöntsük, valóban biztonságos egy VPN, amire rábízzuk az adatforgalmunkat.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
1: Rádió
3: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Ez a Rádió 1, de jó kis dal! Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. A fogyadásra sem lesz panasz, mert hogy nem sokára Cook és Carter újdonsága a Fire is jön, előtte viszont Kamrád és a Hug Yourself, hattól pedig Balázsék is, addig pedig megszakítás nélkül az igazi mai slágerek, így hétfőn is. Aki már most ébredt és készül a munkahétre, a munkanapra, azoknak kitartást, hozom az igazi mai slágereket meg

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy az MTV VMA, vagyis Video Music Awards gála egyre közelebb van. Szeptember 27-e a dátum, Los Angelesben tartják, és megvan az egyik nagy fellépő, Madonna, aki 23 év után tér vissza az MTV

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, hattól jönnek Balázsék, addig pedig pörögnek az igazi mai slágerek, és ezen a héten is pörög a nagy kulcsvadászat, hiszen továbbra is meg lehet szerezni a Rádió 1 konténerhez való kulcsokat, és köztük azt az egyet, ami nyitja majd a konténert, és ezzel megszerez mindent a kulcsgazdájának, mert hogy egy valaki viszi az összes nyereményt, akinél ott a nyerőkulcs. Ez pedig egy újdonsága, ahogy ígértem, Lost Frequencies-től a Live It All, amit indítok a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
2: Történelmi sikerrel zárult a nemzetközi megmérettetés, jótékonysági futóversenyt rendeznek Kecskeméten. Vegyes képet mutat az idei méh szezon. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Történelmi siker, aranyminősítéssel és két külön díjjal ismerték el Kecskemét fenntarthatósági törekvéseit az Antan Floral Europe nemzetközi megmérettetésén. Az elnöki külön díjat a fenntartható környezet, az éghajlatváltozás mérséklése témában benyújtott pályázat kapta, és városunk érdemelte ki a zöld felületek értékelésében elért legjobb eredményet járó külön díjat is. Az önkormányzat tájékoztatása szerint Kecskemét az első magyar település, a verseny történetében pedig Kárló mellett a második, amely az aranyminősítés mellé két külön díjat is kapott. A nemzetközi zsűri júliusban járt Kecskeméten. A szakemberek a parkok és zöld felületek mellett azt is vizsgálták például, hogyan jelenik meg a fenntarthatóság, a klímaalkalmazkodás, a víz megtartás, vagy a közösségi részvétel Kecskemét mindennapi működésében és hosszú távú terveiben. Fuss, hogy lélegezz! Ezzel a felhívással rendeznek jótékonysági futóversenyt október 3-án Kecskeméten a Benkó Zoltán Szabadidő Központban. Már 5. alkalommal szervezik meg a programot, a résztvevők a Kecskeméti Gyermekosztályért Alapítványt támogathatják. 3 távot lehet teljesíteni, 1, 3 és 10 kilométert, a nevezés előzetes regisztrációhoz kötött. A szervezők a futás mellett kísérő programokkal is készülnek, a részletek elérhetők a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház közösségi oldalán. Vegyes képet mutat az idei méh szezon, bár egyes fajtákból az átlagosnál is több termett, mégsem felhőtlen az öröm. A nyári szélsőséges időjárás ugyanis több milliárd forintos bevételkiesést okozott, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
3: Recéből, akácból, hársból átlag-átlag fölötti termés lett az országban. A napraforgó viszont hiába bírja a forróságot, az aszályt már nem bírta, nem mézelt. Körülbelül harmada lett egy átlagos jobb termésnek, 10-12 ezer tonna esett ki az országos méztermésből, ez forintosítva a nagybani áron 8-10 milliárd forinttal kevesebb árbevételt jelent a magyar méhészeknek.
2: Bár alapvetően a napsütésé lesz majd a főszerep, elbúcsúzhatunk a nyárias melegtől. Kisebb felhősödések kialakulhatnak, de térségünkben számottevő csapadék ma nem valószínű. Élénk, erős, akár viharos is lehet, ugyanakkor a nyugatias szélit Kecskemét térségében 20 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is marad a szeles idő, napos felhős időszakok váltják majd egymást, 18-21 fok között alakulnak a csúcsok. Szerdán is sok napsütésre készülhetünk majd, de marad a hűvös, őszies idő.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Egy apró seb a szájban általában nem ad okot aggodalomra. Úgy gondoljuk, hogy néhány nap alatt elmúlik. Van viszont egy határ, ami után nem érdemes tovább halogatni az orvost. Ha egy elváltozás 2-3 hét alatt sem gyógyul meg, azt meg kell mutatni. A szájüregi daganatok egyik legnagyobb veszélye ugyanis éppen az, hogy kezdetben könnyű őket ártalmatlan gondnak nézni. Magyarországon évente nagyságrendileg 1000 új ajak és szájüregi daganatos megbetegedést diagnosztizálnak, és a betegség továbbra is rengeteg halálesetért felelős. Pedig sokat számít, mikor fedezik fel a betegséget. A korai stádiumban felismert daganat jóval kisebb beavatkozással kezelhető, és nagyobb az esély arra, hogy a beteg életminősége nem romlik jelentősen a kezelés után sem. Előre haladott állapotban már jóval összetettebb kezeléssel lehet számolni. A kockázati tényezők egy részét mindenki ismeri, ilyen a dohányzás és a rendszeres, illetve túlzott alkoholfogyasztás. A kettő együttesen különösen nagy veszélyforrás. Emellett szerepet játszhat a nem megfelelő szájhigiéné is, illetve az, ha valaki éveken át elkerüli a fogorvosi ellenőrzéseket. Kevesen gondolnak rá, hogy a fogorvosnál nem csak a szuvas fogakat lehet időben megtalálni, egy rutinvizsgálat során a teljes szájüreget átnézik, így olyan rák megelőző állapotok is felfedezhetők, amelyek még semmilyen komoly panaszt nem okoznak. Érdemes otthon is figyelni a jelekre, figyelmeztető tünet a 2-3 hétnél tovább megmaradó seb, fehér vagy vörös folt, csomó, indokolatlan vérzés, vagy akár nyelési nehézség. A megelőzéshez nincs szükség különleges módszerekre, rendszeres fogorvosi ellenőrzés, alapos fogmosás, fogköztisztítás, valamint a tartós irritációt okozó rossz fogak vagy a fogpótlások rendezése. Kevesen tudják, de például a humán papillomavírus főként a szájgaratban okoz rossz indulatú laphámrákot. A szájgarati daganatok akár fele is HPV asszociált lehet, azaz a betegséghez köthető. Ez ráadásul gyakrabban érinti a férfiakat és a fiatalabb korosztályt.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy szép reggelt, és hát jó hétfőt. Jó hétfőt azért, igen. A mikrofonnál Király Tamás, szeptember 21-e van, hétfő, a Máték, a Mirellák, a névnaposok, nekik sok boldogságot. Hattól jönnek Balázsék, addig viszont egymás után az igazi mai slágerek, mindjárt Joel Corey Emenik és a Head & Heart, amit indítok, előtte viszont Regál Lili újdonsága, a Heal Me, itt a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

Ma is sláger megy, rengeteg kérdés jön ilyenkor éjszakai is a Rádió egy konténerrel kapcsolatban. A számunk ugye 0620 311 111, és hát a legjobb tanács, amit tudok mondani, folyamatosan figyeljük a Rádió egyet, hogy mikor indul játék, mert hogy lesz játék ma is ott az esély, hogy gyűjtsünk egy kulcsot, és talán pont ez lesz a kulcs, ami nyitja a konténert, és ezzel mindent meg lehet nyerni, ami a konténer.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ha igaz az előrejelzés, amit a meteorológusok mondanak, akkor ma azért hűvösebb lesz, mint hétvégén. Ilyen 20 fok körüli napi csúcs, de azért napsütéssel, és ez a hét első felére kb. Folyamatosan igaz. Taylor Swift, Opel Light, a hírek után ezt indítom. Aztán jön a Balázsék Bestón, a pénteki nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió 1-gyel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Szigorúbb szabályokat kapnak a VPN-ek Európában. A VPN néhány éve még főként az informatikában jártasabb felhasználók eszköze volt, ma már milliók használják arra, hogy biztonságosabbá tegyék az internet kapcsolatukat, vagy elrejtsék a forgalmukat egy nyilvános wifi hálózaton. A VPN-t sokan használják arra is, hogy egy olyan szolgáltatásra fizethessenek elő, amely a saját országukban egyébként nem lenne elérhető. A szolgáltatások népszerűségével együtt azonban a kínálat is hatalmasan nőtt. Ma már több száz VPN szolgáltatás közül lehet választani. Egy átlagos felhasználó számára szinte lehetetlen eldönteni, hogy melyik szolgáltató bánik valóban biztonságosan az adatokkal, és melyik az, amelyik leginkább csak jól hangzó ígéretekkel próbál dolgozni. Ezen változtatta most az Európai Unió. A Cyber Resilience Act, vagyis az uniós kiberrezilienciáról szóló szabályozás részeként külön biztonsági követelményrendszer készül a VPN. Számára. Ez az a szabvány, amelynek jóváhagyási folyamata már elindult. A cél, hogy a VPN-ek biztonságát a jövőben ne kizárólag a szolgáltatók saját állításai, vagy az általuk megrendelt auditok alapján ítélhessük meg. Egységes, mérhető és ellenőrizhető követelményeknek kell majd megfelelni. A szabvány a többi között a VPN kapcsolatok biztonságát, a felhasználók hitelesítését, az adatvédelmet és a biztonsági beállítások kezelését vizsgálja. Fontos szempont lesz, hogy egy program ne tudjon észrevétlenül visszaállni egy korábbi kevésbé biztonságos konfigurációra, és a VPN valóban azt a titkosított kapcsolatot használja, amelyet a felhasználó kiválasztott. A szabályozás kialakításába az iparági szereplőket is bevonták. A Cyber Resilience Act egyes előírásai már életbe léptek, a jogszabály teljes körű alkalmazása viszont 2027. decemberében kezdődik. Több ellenőrizhető bizonyítékra lesz szükség ahhoz, hogy eldöntsük, valóban biztonságos egy VPN, amire rábízzuk az adatforgalmunkat.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik

0: uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Beszéljünk el egy kicsit egy fél mondatot. Diplomata útlevelek, gyerekek. Hát segítsetek nekem kiokosodni mindjárt, hogy ez miről is szól. Mert itt aztán most nagy diplomata útlevél visszavásárlás, meg visszavétel van. Most több ezer embernél tart az a szám, akiktől visszavették a diplomata útlevelet. És hát kiderült, hogy ez a tesókák között azért hogy ment. Régen, hát azért erről egy fél mondatot beszéljünk. Gyerekek, imádom a Gyugyinak a levelét, megírva iPhone-ról ékezet nélkül Petyának.
2: E-mailben
1: elküldve, hát azért erről egy fél mondatot beszéljünk. Gondolom ez úgy zajlott, hogy fölhívta a Balázs a Pétert, és azt mondja, hogy dobjál már egy útlevelet. És azt mondja neki a Péter, figyelj, értem, dobok, megvan már egyébként postán, de küldj már valamit azért, hogy legyen ennek egy nyoma.
3: Balázs mondom, hogy ezt ő diktálta.
1: Igen, Balázs fogta az iPhone-ját, és küldött iPhone-ról egy ékezet nélkül levelet, ami felfoghatatlanul viccesen néz ki, hogy bekérte.
3: Olvasd már fel ékezet nélkül.
1: Tisztelt külügyminiszter úr. Zsuzsák Balázs a magyar válogatott csapatkapitánya, azzal a karással fordulok önhöz, hogy részemre diplomata onhoz útlevelet biztosítani szíveskedjen. Indoklás keppen szeretném önt tájékoztatni, hogy nem tudok ékezet nélkül olvasni, hogy a válogatott csapatkapitánya, aki időnként sportdiplomáciai feladatokat látok el a világ minden országában. Tisztelettel Zsuzsák Balázs tesóka. Az iPhone-omról küldve. Az iPhone-omról küldve.
3: És még azt se vette a fájlt, csak én azt se vette, hogy letörölje ezt a sorat a végére.
1: Nagyon szeretjük. Itt van Péter e-mail címe. Tárgy. És a tárgy? Balázs. A tárgy, az e-mail tárgya. Az e-mail tárgya Balázs. Szenzációs. Most mondjátok meg nekem egyik, hogy miért vannak ennyire rácsattamva a diploma? Mit ad? Két dolgot tudok elképzelni, hogy nem állok sorba.
4: Hát a legnagyobb dolog. Hát
3: hol nem áll sorba? Az út, a reptére? Vagy
4: igen,
3: hol?
4: Hát külön sorod van diplomata útlevélre, nem kell ott izé beállni az átvilágításra.
1: Ezért van ekkora harc.
4: Vagy van átvilágítás, de máshol. Hát kormányváró van.
3: De akkor
4: miért
3: nem tesóka útlevelet kapott?
4: Mert olyan nincs, tudod, a tesókás diplomata megvan.
1: Tulajdonképpen nem mentesít semmi alól, nem vagy kitüntetett figyelemmel az országban, azért kérek diplomata útlevet, hogy ezt a 10 perces sorban állást megúszszam. Ennyi az előnye. Én kettő dolgotól elképzel ezt meg, hogy talán a vízumügyintézésnél egy kicsit valami bizonyos országokban a beléptetésebb könnyebb. De hogy tulajdonképpen mit lehet ezzel? Flexelni tudok, hogy más színű az útlevelem, és nem állok sorba, és elmegyek a sor mellett egy másik sorban.
4: Diplomata sáv.
3: De a diplomata útlevélhez jár a diplomata rendszám, meg ezek, vagy azok nem járnak, csak az útlevél.
1: Szerintem az csak az útlevél jár. Várjál, tehát a más országban diplomata rendszámmal nem utazhatsz. Itt sem, itt külföldiek utazhatnak diplomata rendszámmal, akik mondjuk itt laknak, és valamilyen külföldi országnak a diplomatái. De te nem utazol kék rendszámmal, nem igazoltatható vagy, előállítható vagy, tehát szerintem ez nem mentesít. Ez egyszerűen arról van szó, hogy amikor mész valahova, de miért is a fapadossal repülsz, akkor van az EasyJetnek vagy a Ryanairnek egy diplomata beszállója? És ott mész el a sor mellett, mint a...
4: VIP van, meg VIP váró is.
1: Aha, és ez érted? Oda vezet.
4: És
1: ez,
4: van,
1: oda
4: ez valószínűleg oda egyenes út, az csak mész be a reptére, és mutatod, hogy
1: meg mondjuk egy amerikai, vagy tájföldi vízummal nem tökölsz valószínű, nem? Vagy hamarabb megkapod, vagy kevésbé tökölnek vele. Tehát
3: de van akkor gondolom a magyar kormánynak saját várója a reptéren, és akkor azt gondolom a vasutas ilyen utasellátós ételeket lehet elérni, ahol tudod, ezek a kis szelet. Nem láttad még az utasellátós?
1: Nem.
3: Akkor hát mondhatom neked.
4: Igen,
1: a vasutas utasellátó, kokuszrút meg ezek.
3: Igen, azokat tudom. Azokat lehet tenni ott ilyenkor a
1: áruban. És én tudok duty free-be olcsóbban vásárolni?
4: Sajnos nem.
1: Nem

0: Hát sokan szállnak föl, és akkor negyed óráig csak tudod, mész a szalagok között, mint egy labirintusban, mire odaérsz. Hát aha, az neked nincs.
1: Én sokkal inkább azt használnám ki, hogy vámmentesen tudok behozni Kasucsi farmert. Tehát, hogy az sokkal inkább tolnám, hogy Gyugyi fogja az útlevelét, kimegy Törökországba, behoz 30 darab márvány koptatot, nem tudom, diszkvergatyát.
0: És senki nem nézi török, meg. És amit elad a csapattársainak.
1: És amit aztán elszólt Debrecen a csapattársaknak, 30 darab hamis diszkver farmert. Tehát egyébként olyan nagyon nagy előnye nincs.
2: Ha gyakran mentesítik birtokosát a részletes vámvizsgálat alól.
0: Na, ezt azért mondom, tudja lehozni a 30-as
2: hát de ez nem csak azt jelenti, hát lehet, akkor hozták ott a tudod.
1: Azt nem hiszem, hogy csempésztek bármit.
2: Gondolod, nem volt ilyen kitömve egy ilyen focilabda a kokaina.
0: Rendőri ellenőrzésnél mentesít?
1: Rendőri ellenőrzésnél mert lehet, hogy igazoltatásnál. Na most őszintén hányszor igazoltatta külföldön? Na.
0: Tehát
1: most
0: hát de nem kül, itthon te. Süke. Hát az van nála. Azzal fogja magát igazolni.
1: Ja, Makonya, nem a Balázs, de hogy Makonya részegen ülök mondjuk én, vagy bárki, ne üljek, és fölmutatom a diplomata útlevelemet, akkor azt mondja a rendőr, hogy vigyázva vágja magát, szalutás, azt mondja.
2: Jó utat kívánok.
1: Diplomata úr, jó utat kívánok.
2: Nem hiszem, szerintem nem. Az van, hogy ez már rendszámos téma, nem? Tehát, hogy most a részegen vezetsz, akkor az szerintem nem diplomata szituáció.
0: Egy felvetés volt, hogy hát, ha ott is segít.
1: Szerezzünk már egyet magunknak, hát nem mondjátok annyit már, hogy nem
2: utazol.
1: Tessék?
2: Annyit utazol, képvisel az országot.
1: Persze, jövök, megyek érte, te is
2: Horvátország.
1: Igen, Horvátország. Igen.
2: Szerbia, Montenegro.
1: Igen. Tehát te tök jó lenne egy ilyen diplomata útlevél. Zsuzsák Balázs,
2: mire alapoznád a sajátodat?
1: Tessék?
2: Mire alapoznád?
0: Hogy a nemzetközi külkapcsolatok és egyebek.
1: Én hogy írnám meg ékezettel?
2: Kedves
1: külügyminiszter úr. Én valószínűleg úgy írnám meg, hogy ez egyéb is tele van helyes írás hibával, mert hozzá kis olyan vitatnám.
2: Nem, az, mert te amúgy is diktálod az SMS-eket, úgyhogy nem is lenne benne szünet. Tudod, nem lennek benne space-ek, hanem csak simán egybe lenne az egész ilyen blokk.
1: Egybe lemenne az egész. De kiszórtak 500-at vagy 1000-et. Hát akkor mindenki rá van csattanva ezekre a diplomata útlevelekre. Azért ez annyira nem győzött meg, hogy olyan nagyon sokkal kiváltságos lennék. Tehát olyan nagyon sok előnnyel azért ez nem jár. Oké, most ezt mondjuk tényleg mi? Nem állok sorban, na hát azért az kibírod, az nem egy akkora dolog.
0: Ha nem is mész vele sokat, nem utazol vele sokat, szerintem ez pont az a kategória.
1: Hogy úgy kicsit kiválasztott vagy? Ilyen felsőbb vagy a többinél egy kicsit.
0: Hogy nekem van, nektek meg nincs.
1: Itt azt írják egyébként, hogy diplomata útlevél esetén szabálysértési eljárás alól mentesülsz például. Na. Akkor ez van, amit te mondasz. Tehát, hogyha például kicsit iszol, akkor az még esetleg oké lehet, ha már nagyobbat is az nem szabálysértés, hanem bűncselekmény, az elől valószínűleg nem húznak ki. De lehet, hogy bizonyos szabálysértések elől mentesülsz. Mondjuk külföldön. Nem, ha csinálsz valami apró hülyeséget.
0: Ha meg itthon.
1: Jó, most gyerekek, most ti ott lennétek, őszintén nem kérnétek? Tessék.
2: Én?
1: Most a haverod a külügyminiszter.
2: Nem, te vagy a külügyminiszter. Te vagy a külügyminiszter.
0: Hát akkor külügyminiszter. Meg is kapjuk alanyi jogon. Hát, nem
2: figyelj,
0: is kell
2: akkor már benne lenne a karácsonyi csomagunkban.
1: Nem viccelsz. Hát, igen, minden nap kisorsolik egyet közületek.
2: Jó, de hogyha ezért, hogy a korrupt politikus lennél, és akkor mi még csinálnánk valamit közösen, és akkor kaphatnál dolgot, akkor mit kérnél?
1: Már honnan?
2: Tehát most akkor legyen Balázs a korrupt politikus.
1: Jó, de mindenképpen legyek én a korrupt politikus. Jó, kettően örülök ennek a szerepnek.
2: Így vagyunk mi ebben a helyzetben, hogy akkor mihez tudnánk hozzájutni, hogy nem, hogy így...
0: Hát bármit el tudunk vele intéztetni?
2: Bármit el tudunk intéztetni.
1: De mondjuk tényleg külügyminiszter vagyok, kellene egy őszintén. Tedd a szívedre a kezed, kérnél egy ilyet?
2: Tudod, mit kérnék tőled a külügyminiszter, és tudom, sokat utazol?
1: Igen.
2: Abból a vapéból hozzá nem még.
1: Igen, abból az epres négyízes, 60 ezer szívásos vapéból hozzá meg.
0: Egy nagyobb karton.
1: Most nem gyakoroltatok elő reflexiót. Én vagyok a külügyminiszter. Kértek, vagy nem őszintén?
0: Kérünk.
1: Köszönöm.
0: Én kérek, én még azt is kérem,
1: hogy, hogy
0: motoros túránknál rendőri felvezetés elől hátul, kocsival,
2: büfékocsi?
0: Hogy ott a sok hülye ne izé bénázzon
1: elők, hogy csapathassuk
0: rendesen. Ez az alapvetés, jó. És innen csak fölfelé van.
2: Nekem nem kéne az útlevél, én egy gyülekezési jogot kérnék. De ilyen állandó folyamatos gyülekezési jog, és akkor csinálnék ilyen izéket, ilyen helyszíneket, kitelepülést.
1: Zsül, én vagyok a külügyminiszter. Írsz rám, vagy nem írsz rám?
0: Hát viccel!
1: Laci is nagyon bólogat, Anna is. Gyerekek, itt 5-ből 5-en megkértétek, te sokaként. Megkértétek az útlevelet tőlem.
0: Na most, emelik a
1: jövő... Én azt mondom, hogy nem.
0: De! Csak de nem megbuktatunk.
1: Nem adok.
0: Itt van, érted, emelik a jövedéki
1: agót.
0: Emelik a jövedékit, érted, 3000 font lesz egy doboz cigi. Diplomata útlevélvel. Tudod, mit hordanék át a szomszédból?
2: Feri kiállna csak azért, hogy megvegy egy duty free-be a cigit az izére.
0: És itt állnék az izén a hegy alján egy ilyen kis, hogy hívják?
1: Kamionnal hoznád az ukrán határon át.
0: 1002, gyere!
1: De ez egyébként hamis, vagy csak olcsóbb?
0: A olcsóbb.
1: De nem hamis, csak olcsóbb.
0: Az nem feltétlenül hamis, amit ott árulnak.
1: Tehát, hogy nem kamu a cigi, csak egyszerűen csak 3000 helyett mondjuk 1000 forint dobozza. Aha.
2: Hát ugye nem kell befizetni néhány dolgot utána, és ez sokat számít az árában.
1: És mit írtatok volna a végén?

0: Hogy Ferkó, Merkó, meg Közi Főni, Tilly, Közi Főni, Laci azt írja, azt hiszem,
1: Közi Főni,
0: Közi Főni, Közi Főni az útlevelet, Közi Főni, hogy átdobtad az útlevelet. Igen, mert valami személyeset kellene a végére írni, érted? Hát ott volt, hogy tesóka. Hát...
2: Mennyit írjad neked, küldj egyet, majom.
0: És ez így kimenne. Sebessény Balázs küldj összenek, eszter a következőképpen kérte a diplomata útlevelet. Küldj egyet, te majom.
2: Küldj már egyet, te majom.
0: Küldj már egyet, te majom. Vagy csak haza Nyíregyházára, ki tudja, mire lesz az jó. Küldj már egyet, te majom. Jaj, nagyon, nagyon szeretem.
1: Mi van?
2: Kicsekkolt!
0: Nem kicsekkolt!
1: Én már az újabbat tervezem. Én kértem rendőri felvezetést, kértem azért, hogy cigit tudjak csempészni.
0: Tudod, mi van? Most még úgy kaptad tovább rajta, hogy szerintem nem lehetnék meglepő, hogy neki már van. Ez a mi van, ez most egy olyan, ez mi van, mi van, mi van,
2: mi van, mi van. Mi van az útlevelet, Feri?
0: Látni akarjuk a listát, kinek van diplomata
1: majd
0: útlevele.
1: Majd ha megint megyünk közös csapatépítőre valami távoli helyre, bízzátok magatokat rám.
0: De te valamilyen ilyen nagyon kedveset, kicsit ilyen kedvesen modorosat írhatott Petyának,
1: igen,
0: nem?
1: Kedves Péter.
0: Kedves Péterem, tiszteltessék és engedtessék meg.
1: Nagy uram szőröm,
0: vezérem, excellenciás uram, azt a leborult szivar végét, hát nehogy már nekem ne legyen egy diplomata útlevelem, nagy uram.
1: Évek óta nagy szeretettel támogatom a munkátokat, igen, a háttérből.
0: Tengermély tisztelettel kívánok, derűs napot neked, Rákóczi Ferenc. Dobjál már egy útlevelet.
1: 12. Rákóczi Ferenc örök híven.
0: Droppolt bro. A droppolt bro. A droppolt bro az nagyon jó. Köszi bátya. Köszi bátya, droppolt bro, és különben szaktanár. Igen, egyébként ez így abszolút jó lenne. Jó, nem kaptam rá erre, gyerekek. Nem győztetek meg, azt kell, hogy mondjam.
1: Mi az, amit szeretnél magadnak, és ez a hallgatóknak is szólhat, ha bármit a világon így el tudnál intézni.
0: Tehát 5 MRD KP-ban.
1: Meg is KP-ban. Vagyunk.
2: KP-ban, ez nagyon nehéz.
0: Azt én intézem. Azt én intézem.
1: Na de most, ha így jön, hát...
0: 5 MRD KP-ban most egy bőrönbe. De... Azt mondtad, bármit kérhetek.
1: Igen.
0: Politikusoktól?
1: Ezt kérnék.
0: Ezt tudom elintézni? Hagyj oldjam meg, tudom, mit csinálok vele. Most 5 MRD KP-ban.
1: Hát most, ha politikusoktól kéred, akkor ők úgy is tudják küldeni számlára, hogy ez tiszta legyen.
0: Mit csinálnék vele? 15-öt egy éven belül.
2: Hagyjuk már!
0: Simán.
2: Nem csinál, nem lehet benefejteni a kocsikban.
1: Nem, 15-öt csinálna az 5 milliárdból 15 milliót.
2: Én egy saját sávot kérnék az úszodában.
0: Jó, oké, tessék, mindenki, akkor tegyük ide vissza, mindenki kérhet egy ilyen egyszerűt, írjatok, drága hallgatok, ezt szeretem, jó, tehát egy saját sávot az úszával.
2: A rudasba egy saját sáv. Oda valaki elmegy, lelövik.
0: Igen, jó,
2: de így álljon a felettetből.
0: Hétköznapi életedből, drága hallgató, egy dolgot kérhetsz, mindegy, hogy mit, de ne legyen elrugaszkodott, tehát a hétköznapi életedet, ami megkönnyíti. Egyébként értem a saját sávot a rudasban. Tökre értem. Köszönöm. Nem úszik oda egy néni, nem jön át egy félig foszlóval lévő bácsi a meleg vízből, hanem a 8-as sáv a tiéd. Igen. Amikor mész a rudasban, a tiéd a 8-as sáv.
2: Nem kell nézni, mikor ér oda, amikor te akarnál odaérni, csak így úszol bele a világba.
0: Saját az kasszát a Tesco-ban. Tökre értem.
1: Igen, hogy nem kell sorba állni, csak a tiéd, de ez ugyanaz nyár, M7-es leállósáv az enyém.
0: Igen.
1: Lefelé.
0: Tessék. De van, aki nem ennyire nagyra vágy, ő csak annyit mond, hogy saját budit otthonra. Valószínűleg két gyerek asszony, tudod, egy vécé, és állandóan rákupognak. Én nagyon szeretem azt a kérdést, hogy mosolyt az óvónőtől, mikor reggel viszem a gyereket. Ez milyen szép, hogy nem akar más.
2: Ezt ők se tudják elintézni.
0: Igen, itt most ugye nem arról van, hogy adómentesség, vagy sok pénz, nem ilyet, hanem egy hétköznapi dolog. Macska alom takarítás, gyerekek, adjuk?
1: Hogy ez valaki megcsinálja.
0: Hogy ez valaki helyette csinálja meg.
1: Az biztos.
2: Erre kell amúgy kérni valakit, hogy küldjenek a kormánytól.
0: Igen.
2: Egy ember.
0: Igen. Egy ember, jön és takarít csak, igen. Minden reggel pontban 6 óra 50 perckor mondják be, hogy jó reggelt, Máté a király. Kártyát minden mélygarázsba, ezt kicsit adom. Nem kell menni lepefizetni, nincs automata, nyílik a mélygarázs, bárhova beállhatsz.
2: Hát meg jó, arról beszél, hogy kinyíljon neked az összes mélygarázs, amivel találkozol.
0: Ú, az milyen menő.
2: Annyi, hogy ott vagy az utcán, nem találsz egy parkoló, az ott a mélygarázs, és már mész
1: van is helyen.
0: Igen.
1: Nem kell érte fizetni.
0: Igen. Csumi bátya, nagyon tetszik a megfogalmazás, Csumi bátya egy kék villogó szirénával elég a kocsimra. Jó szemtelen, de adjuk.
2: Igen.
0: Mennyi mindent megoldana, dugóban áldogálás, gyereket edzésre viszed, szülőire mész. Nagyon jó, nagyon jó. Napi 1 óra csendet kérnék. Két gyerek mellett 11 év házasság után álom lenne. De egy multisztráda vénédnek is nagyon tudnék örülni.
1: Azt mondja, az elsőt nem lehet, akkor van egy pótkérés.
0: Igen, igen. De jó. egyetlen kívánságom az lenne, amikor vásárolni megyek, hogy a bolt legyen kizárólag az enyém. Ne legyen senki előttem megáll a sor közepén. Senkit, akit kerülgetni kell, főleg senki, aki pont akkor áll meg előttem beszélgetni a szomszéddal, csak én, a bevásárlókocsi és békés akadálymentes vásárlás. Ez jó.
1: Jó.
0: Jogot, hogy büntetlenül nyakon verhessem a hülyéket. Szeretem.
1: Ez jó.
0: Ez jó. Na, de hogy döntöd el, hogy ki a hülye, várja, akkor mindenki nyakon verhetsz.
1: Hát de oké. Okay.
2: Ez az alapkoncepció, hogy lehetett kívül mindenki hülye.
1: Én igen? Ugyanezt kérném úgy például, hogy szerelhessek egy óriási nagy tolólapot a kocsim elejére.
0: Havat takarítani, vagy mi?
1: Nem, a hülyéket.
0: Egyen az ja, hogy ne üsd el.
1: Amikor,
0: nem, csak essen rá a lapra.
1: Nem, hanem amikor például látod, ja, hogy bejön a kereszteződésbe, ott állsz a egyelőre piros lámpánál, nem tud belőle kimenni, de beáll keresztbe, te zöldet kapsz, nagy gáz.
0: És tolod el a prantba. Igen.
1: Gyerünk.
0: A következő nagyon jó, orvosi tím a családnak. Tök jó, ha valami baj van, azonnal mehetünk, vizsgálnak, kezelnek, csak rád szabva egy orvosi tím.
2: Betolnak egy embert a nappaliba, tudod. Miért ne gyere be, Katikám, gyere, majd én átmegyek hozzád.
0: Igen. Minden reggel legyen elkészítve a 10 órai csomag a gyerkőtöknek, Szilvi írta. Hát azt mi nem tudjuk, mi itt ülünk reggel, hogy az macera.
2: Én ezt minden reggel megcsinálom, tesóka.
0: Igen.
2: Minden egyes reggel csinálok a gyereknek uzsonnás dobozt. Múlt komolyan megdicsértek a szülőtársaim, hogy...
0: Ja tényleg, és osztogatja, édesem.
2: Osztogatja. Igen. Mert épített diplomáciai kapcsolatai.
1: Igen, mondjuk elgondolkodnék, hogy vagy szar a reggeli.
0: Igen, ugye? Vagy nagyon magányos, vagy nem ízlik neki a kaja.
2: Na, isteni reggeliket csinálok.
1: Neked, de neki nem
2: neki is nagyon ízlik, ha nem ízlene, már rég megvertem volna.
0: Kizárólagos konditerem használat hétköznap 5 és hétközött nagyon jó ötlet.
1: Az jó.
0: Senki nincs, csak te vagy az edződ, vagy ha egyedül edzel, tökéletes. Kizárólagos forgalmazási jogot elfbárra.
2: Nemzeti elfbárboltot szeretnél nyitni?
0: Legálisan kinyithatsz valahol itt Budapesten egy darabot, csak a tiéd. Csak a tiéd.
2: Én úgy csinálnám, hogyha az elfbárt lehetne hivatalosan árulni, hogy nem is egy boltot csinálnék neki, hanem csak lenne egy ilyen sziklában egy lyuk, ahonnan csak így kinyújtják kívülről.
1: Pénzbe?
2: Igen, igen, hogy mondja elfbár, és akkor legyen az, hogy akkor ezt így visszük tovább ennek az egésznek a históriáját.
0: Igen, de egyébként az menő lenne. Te árulod egyedül. Milliárdos árbevétel. Az
2: menő. Lenne, hogy van egy ilyen szikla, azon van egy terminál kívülről, rácsipantasz, és akkor kiadja valaki egy kéz.
0: Csak egy ilyen repressz cuccot így kitol.
2: Egy lyukon kinyúlta egy kéz, és ott van benne.
0: Kábeltévét és internetet szeretnék a szobámba, üdv Jelinek, Gergely. De rohadékok
1: ez most nagy kérés.
0: De rohadékok vagytok, igen. Azt mondja, hogy valószínűleg egy VIP taxikártya, amire igényt tartani, korlátlanul visz bárhová, amikor kell, vagy nagyon minimális összegért havonta. Van egy telefonszám, felhívod, ott a taxi, csak a tiéd.
1: Ez se rossz, nem kell vezetni. Azt csinálsz benne, amit akarsz.
2: Nem, de akkor miért nem egy sofőrt kértek? Rendesen legyen egy ilyen kormányzati autód, egy sofőrrel, aki ott már reggel.
1: Igen, mert a kék villogóval jobban jársz, mert igen, azért a taxis állható.
0: Egyébként tényleg egy sofőr. Igen. Ha akarod, használod, ha akarod, nem csak a tiéd egy sofőr.
2: De egy olyan, akinek ilyen gyűrött a nyaka, tudjátok, ilyen kopasz, és akkor van még rajta egy hurka hátul.
3: Szabad kártyát kérek szépen az egyik légitársasághoz.
0: Szabad kártya egy légitársaság, az nem rossz.
4: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Készül a kutatók éjszakájára, a Kecskeméti Egyetem októberben indul a róka vakcinázás. Ingyenes szűrőprogramot indított a Pulmonológiai Intézet. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Készül a kutatók éjszakájára a Neumann János Egyetem. Számos előadással, bemutatóval, kísérlettel és játékkal várják az érdeklődőket pénteken. A programokat a GAMF és a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar telephelyén rendezi az egyetem. Bepillanthatnak az érdeklődők a robotok világába, láthatnak lebegő kisvasút modellt, bemutatják a látogatóknak a biodizájn módszert és annak előnyeit, látogatható lesz a járműfényező labor, lesz szabaduló szoba és a 3D-s nyomtatás világát is megismerhetik mások mellett. A részletes program a Neumann János Egyetem és a kutatók éjszakája honlapján érhetők el. Jövő szombaton kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyéiben, köztük Bács-Kiskunban zajlik majd az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az érintett térségekben ez idő alatt emzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. A csalétek szórása lakott, beépített területeket nem érinti. A rókák immunizálásának eredményességét a NEBIH laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrzi. Az emzárlat és legeltetési tilalom megyénkben Bácsalmás, Baja, Jánoshalma, Kalocsa, Kiskörös, Kiskun Félegyháza, Kiskunhalas és Kiskunmajsa járásokban lesz érvényben. Életet menthet az az ingyenes szűrőprogram, amelyet az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet indította a tüdőrák korai felismerésére. Mivel a betegség kezdeti stádiumban szinte egyáltalán nem okoz tüneteket, a megelőzés kulcsfontosságú. Hogy kiket várnak a vizsgálatra, arról Bogos Krisztinát, az intézet főigazgatóját kérdeztük.
2: A rizikócsoportba tartozókat várjuk elsődlegesen, 50 és 74 év közötti aktív dohányosokat, akik legalább 15 évig rendszeresen dohányoztak, azok is, akik letették már, de erős dohányosok voltak. A betegség kialakulásának ez a legfőbb rizikótényezője, nagyon fontos a korai felismerés.
1: Bár alapvetően a napsütésé lesz majd a főszerep, elbúcsúzhatunk a nyárias melegtől. Kisebb felhősödések kialakulhatnak, de térségünkben számottevő csapadék ma nem valószínű. Élénk, erős, akár viharos is lehet, ugyanakkor a nyugatias szélit Kecskemét térségében 20 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is marad a szeles idő, napos felhős időszakok váltják majd egymást, 18-21 fok között alakulnak a csúcsok. Szerdán is sok napsütésre készülhetünk majd, de marad a hűvös, őszies idő.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.

0: Uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, az új komédiás Rázskó Eszter, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 6 óra után 16 perccel egy újabb hét kezdődik. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Eszter, hello, jó reggelt. Feri, jó reggelt.
2: Hát szevasztok,
1: gyerekek.
2: De rég láttalak benneteket.
1: Mennyi 6 órája váltunk el? 8 órája? 10 órája? Nem tudom. Nagyjából ugye, mert hogy tegnap együtt voltunk egy eseményen, egy Láda derbin voltunk együtt, zsűriszünk, nagyon komoly munka folyt a zsűrinél.
3: Hála Edunak.
1: Hála Kodinak, Edunak. Igen. Hát én elhatároztam, hogy az utolsó 10 évemet így fogom élni. Tehát ezt tegnap megbeszéltem.
3: Zsűri lesz az
1: élet. A hírnevemből fogok élni, zsűrizek, táblákat rakok föl, könnyű italokat fogyasztok, és nem csinálok semmit. Csak az lesz a fontos, hogy ott legyek. Ez lesz az utolsó 10 évem. Csak alibi, csak piázás. És már semmi valódi teljesítmény.
2: És szerették, elég volt. Azt mondták, hogy jó, így jó. Nem kell több.
1: Nem kell ennyi. Több.
3: Nagyon durva volt. Én azt hittem, hogy egy ponton odafognak, hogy jól a srácok, akkor most már beszéltek többet, hogy nem volt rá igény.
1: Nem kellett, nem fért bele. Ugye ez a gurulós, ládaépítős, legurulós, tabánból indulós történet, ahol mi zsűriztünk. Pontokat kell felmutatnod, nem kell beszélned túl sokat, minden oda van készítve, vannak műsorvezetők, azzal se kell foglalkozni. Nekünk mi azért hozzájuk szokva, hogy ha van valami produkció, azt mi visszük, mi beszélünk, melót kell beletenni. Figyeljetek, én csak zsűrizni akarok. Én elvállalok minden, még meg Megasztár, X-faktor.
3: Ezt akartam, nem veszük át ezeket az X-faktor?
1: Mindenhol ott akarok lenni, zsűrizni akarok.
3: De semmi nem beszélünk, csak ilyen táblákat mondanak, hogy hány pont. Imádnám.
1: Semminek semmi tétje, jó fejek voltak, kedvesek voltak, úgyhogy jó kis délután, és profi volt megszervezve.
2: Igen, mi még egyet azért belehúztunk Eszterrel.
1: Ti többet dolgoztatok, előbb érkeztetek, és tovább maradtatok.
2: De az előbb mi egy díját adott, azért bevállaltunk fejenként. Hoppá!
1: Bizony, a végére.
2: A végére.
1: Én arra azt mondtam, hogy köszönöm, itt azt ott hiszem, hogy a szociális, hogy is mondjam, csak akkumulátorjai megteltek, úgyhogy én ott leléptem, de ti még átadtatok egy díjat.
2: Hát nagyon nagy meló volt az is, mert föl kellett menni a rámpán. Tehát igen, ez igen, volt igen, benne a nehéz.
1: De megnyugtatott, hogy a Bayer Alex is lelépett.
3: Abszolút.
2: Bayer Alex óriási volt, mert ő odajött, ugye, a Meringer Marcival együtt, hogy ketten átadják a harmadik helyet, és így az Alex megérkezett, meglátta, hogy ott föl kell menni azon a rámpán, ahol indultak a kocsik, ami hát egy viszonylag meredek, mondjuk egy 8%-os emelkedőt jelentett. Én ránéztem, azt mondja, nem, és elment.
1: Imádom. Tehát, hogyha valaki azt gondolja, hogy én bármikor is nagyképűen vagy gizdán tolom, az töltsön el fél órát az Alexszal, gyerekek. Hát ő, amit csinál, az elképesztően jó, de szerethetően szórakoztató. Tehát úgy nagyon nagy arc,
3: hogy... Találkoztál a testvéreddel. Igen. Azon, hogy egy brother from other mother szituáció alakult ki.
1: A legnagyobb dumája ül az aztánál ebédel, és mondja, hogy kaphatok egy fogkrémet, meg egy fogkefét. És mondja akkor, hogy figyelj, indulunk lassan, kezdjük. Nélkülem nem indul el semmi.
2: Ha én nem megyek fogmosásra,
1: ha én nem vagyok, ott nem indul el semmi nélkülem. Hozzászokhattál volna már. És tudod, gyűlölkeszem a kis pogácsámat. Na jó, ezt bírom. Ezt szeretem, ezt tetszik. De szerethetően csinálja.
3: Tehát, hogy a kedvencem az, akkor bemutatkoztam neki, és mondom, hogy de hát mi ismerjük egymást, hát együtt jártunk egyetemre. És mondom, melyik egyetemre jártunk? Hát a Miskolcira. Mondom.
1: Arra érkeztem.
3: Hát azt nem hiszem, mondom, hogy kétszer voltam Miskolcon egyetemistaként, egyszer a barátnőmet rúgták hátba, egyszer meg engem. Szóval nem hiszem, hogy...
1: Óriás.
2: Őt nem zavarta
3: meg. Nem. Továbbra is így fog rá emlékezni.
2: Igen, hogy együtt jártatok egyetemre.
3: Igen. Együtt jártok egyetemre. Üzenem a diszkréten pufi hölgynek, aki együtt járt Alexszal egyetemre, hogy most már egy ember vagyunk.
1: Igen, óriási. Óriási volt. Közben felbukkant a Tilla, közben megérkezett a Cilla, tehát hogy olyan sztár felhozatal volt, vagy mindenkit, minden influencert megvásárolt az energia.
3: Most, Buci
1: a Bucit is láttam, igen.
3: Nézelődött.
1: Szerintem ő családdal jött ki, vagy gyerekkeit hozta talán, nem
3: az
1: tudom.
3: Az ingyen Red Bull miatt jött.
1: Vagy lehet, hogy inni akart egyet, igen. De ott volt ő is, nagyon helyesek voltak így a gyerekkel, vagy családdal, úgyhogy jó hangulatuk is rendezni. Én az utóbbi 10-15 évben azért nem nagyon vállaltam már semmiet. Ez is úgy, hogy együtt vagyunk, röhögünk, zsűrizünk, de nagyon jól éreztem magam.
2: Na, tehát, láttad,
1: jó, kifejezetten volt,
2: ki?
1: Mondom, megvan az utolsó 10 évem.
3: Kicsit fájdalmas volt, hogy nagyon jók voltak a járgányok. Tehát nem volt az, hogy nem robbant fel semmi, nem voltak nagy
2: ügyek. Igen, 3-4 darab borulás volt.
3: Fel voltam készülve rá, hogy lesznek itt nagy dolgok.
1: Én is azt hittem, hogy több esés, több borulás, több több katasztrófa, de hogy viszonylag jól lehozták. Én szeretem a borulnak, mert az a látvány, akkor van sikítás, kiabálás. De lehoztál mindenki, egy-két borulás volt csak, igen.
2: A legnagyobb az, amikor elindul egy ilyen kocsi, és szépen lassan jönnek le a darabok róla.
1: Mm. Igen.
3: Ugye? De igen. Lassan vetkőztetni.
2: Egy itt, egy ott, egy amott, és a végén a borulás. Figyelj, nagyon fölkészült versenyzők voltak, tehát hogy vannak ma még Magyarországon ilyen baráti társaságok, csapatok, családok, akik ebbe hónapokat beletettek. Mondta az egyik csávó, hogy ő megtanult emiatt hegeszteni.
1: Ez nagyon durva.
2: A YouTube-ról? A YouTube-ról. Igen, megtanult hegeszteni. Összerakták a kocsit, készültek, jöttek, jelmez volt, tényleg látszott, hogy mindenki beletesz.
1: Igen, iszért, mert van benne. Igen, jó volt.
2: Meg annyira pozitív volt az egész dolog, hogy jó idő, Tabán, 30 ezer ember érted, és van 50 hülye,
3: ez egy ilyen infantilis találkozó volt.
1: Igen. Van abban valami szórakoztató, a felnőtt emberek ilyen őszinte játszanak infantilis. Tehát nem, hogy abban van egy ilyen felszabadító, hogy de jó, na igen, volt egy-két kellemetlen produkció, mert az elején mindig csináltak valami, de hogy van az egészben tényleg valami felszabadító, hogy azt látod, igen, hogy felnőtt emberek, de egy kicsit úgy visszamegy mindenki gyerekbe. És akkor maszkok,
3: otthon
1: tolják, vonják.
3: Magunkat.
1: Igen.
3: Rendben voltunk ezzel. Szerintem amúgy nekünk ez a felső határa a felnőtt létnek. Tehát nekünk ennyi fér bele. És minden ennél komolyabban hagyjanak minket békén.
1: Igen, de tényleg jó volt, úgyhogy így telt a vasárnap. Egyébként gyönyörű idő, gyerekek, szép volt, tavasz volt, szinte nyár, szombat 27-28 fok, úgyhogy nagyon jó kis hétvége volt, reméljük mindenkinek.
3: Kislányom átvette a zsűri elnöki szerepet?
1: Hát figyelj, ő.
2: Nagyon értem.
1: A gyerekek úgy élték ezt a dolgot, annyira élvezték, hogy nem is tudom, talán a Judit mondta, a Csics, hogy kim van a két gyerek, és mondom, figyelj, itt van, vigyél már neki pogácsát, valami, annyira idegesek, nem tudnak enni. A rendezvény előtt fél, mondom, mi van? Hát, hogy annyira izgulnak, és tudod, visszajött az, amikor a Noah meg a Benny így kicsi volt, tényleg 5-6 éves, hogy ők annyira izgulnak, hogy ott vannak ezen a rendezvény, mindjárt jön az első gulás, hogy nem esznek. Hát mondom, azért adjál már neki valami pogácsát.
3: Hogy járkáltak azok a kis gatyások, jöttek, mentek, intézkedtek.
2: A legnagyobb volt, és imádtam, megérkezett a kis Eszter, azonnal mag lett belőle, és köré gyűlt mindenki. Ezt nem tudom, meg volt-e, hogy amikor tök ismeretlenül, tehát ahogy a gyerek még tud egymáshoz kötődni, mert már felnőttek nem nagyon tudnak ilyet.
1: Baddáznak,
2: hogy
1: igen.
2: Ismeretlen gyerekek egyszer csak vannak egy csokorba, mindenki haver mindenkivel, ha van pogácsája, megosztja, nézték a izét, rohadt jó.
3: Terrorizált a többi családot. Igen. Az volt, hogy a haverének el kellett mennünk háromkor, úgyhogy ő oda csapódott a több mások bandákhoz, úgyhogy úgy érezte, őt nem lehet kiszállítani. Nem lehet kirekeszteni. Aztán pedig azt érezte, hogy mi vagyunk a legjobb barátai, úgyhogy akkor átvette a pontozást.
1: Igen. Úgyhogy jó vagy, gyerekek. És még marad ez a jó idő, úgyhogy kicsi hidegfronttal, ami ma van, ez nem néz ki túl jól, de aztán megyünk még vissza, hál' Isten, azt látom, hogy ilyen 23, 25, 26-ok, úgyhogy jók. Jók leszünk igazából egész héten, ma van egy kicsi hidegfront, és gyorsan egy-két esemény.
2: Mondjuk 17 fok
1: igen,
2: volt.
1: Nem vészes, én is motorra jöttem.
2: Sokkal több?
1: Nem, ma nem, de aztán melegedünk vissza. Úgyhogy jó lesz. Üdvözlőt, elküldöm a lokációmat, munkahely, ha elrabolnátok, ide kell jönni, értem. Be vagyok rágva, mert újabban nem olvassátok be az üzeneteimet, pedig olykor virul a fejem, remélem nem utáltatok meg. Fantás Duci írta ezt nekünk. Duci, nem láttuk az üzenetedet most hosszú ideje, de ezt most felfedeztem, lehet azért, mert kevés van most még. Ti most kezdtek, én most fekszem, legyetek ügyesek, este visszahallgatom. Tiki küldte nekünk.
3: Az a baj, most elkezdtünk Fantás Duci barátkozni a Kólás Karcsival is.
1: Igen, most egy kicsit háttérbe szorultál, igen.
3: Ez lett az oka.
1: Nagyon szuper volt az előadás szombaton. Hege írta, Eszter, neked hol voltál szombaton?
3: Kőbánya Kispesten voltam, dupláztam.
1: Duplázták Kőbányán.
3: Utána be akartam menni a Bian Gardenbe, amúgy elvittem a Fülöp Viktort, hogy együnk valami kínai csirkelábat, hát de hát nem későn végeztünk végül.
2: Szegények, nem volt
3: sokáig nem vettünk Kőbányán, nem lehetett ma odaérni.
1: Igen, sietni kellett vasárnap a Terrorházához a Feró koncertre. Mi? Kérdezi Barnabas. Igen, azért már nem tudtuk megvárni, hogy én nem tudtam megvárni az eredmény hirdetést, igen. M3-os Bagnál Budapest felé araszol, és mindjárt megyek vérvételre, remélem végre sikerül a lombik, szorítsatok. Na, hát ki mennyi mindenben van így ma reggel? Szorítunk.
3: Így van, szorítunk, hát.
1: Feri, egy gyorsforgalmi útnál faborult a sínre, vezetékre vonatok megállítva, M4 felé két sáv zárva átterelnek Pest felé menő oldalra, úgyhogy gyerekek, van itt történés, és valaki csak annyit küldött, hogy semmi mondani valóm nincs, nem baj. Ilyen hétvége is kell. Lehet, hogy egy ilyen hétvégén volt, az se túl nagy baj, ha igazából. Nem történt semmi. Úgyhogy így állunk jelen pillanatban. És,
2: jöhetnek és a konténerhírek?
1: Konténerhírek, újdonságok kerültek be.
2: Ne csinálj. Micsoda gyerekek. Nem hát, Gorenje háztartási képek. Alulfagyasztós hűtőszekrény nem felül.
1: Azt a mindenit.
2: Alul. Mosószárítógép, mosogatógép, pára elszívó sütő, indukciós főzőlap, mikrohullámú sütő, na, Hisense gépek, nagy tévé, kis tévé, Fold gőztisztító készülik, végse tudom
1: ne csinálj, ezek mind bementek
2: két végén. Hát szerintem egy 20-asra föltornáztuk a konténer értékét, ugye 15-ön voltunk körülbelül az autóval, a kis gépekkel, meg az utazással, szerintem egy 5-öst ezzel most rá is tudunk dobni, és akkor 20 körül vagyunk. Attika vár benneteket a Corvin Plázában. Majd a kitelepülésen.
1: Ő kitelepül. Igen, ott osztogatja a kulcsokat. Jó, hát ezt még sokszor fogjuk mondani, hogy mivel bővült a történet. Úgyhogy ezt ígértük, hogy ez október 9 péntekig, ez folyamatosan bővül. Hát most van 2 hét, 3 hét, valahogy 2-3. Így, igen. 2 vagy 3, valahogy úgy vagyunk, igen. Úgyhogy, Hamar elment, de most ez a szeptember azért egy kicsit így lelassulni látszik, nem?
2: Tényleg? Én csak kapaszkodok.
1: Én nekem most a szeptember, a nyár nagyon elment, de most ez a szeptember ez ilyen hosszúnak tűnik valahogy, mint egy kicsit így megállt.
3: Tudod, mi lehet? Volna. Az lehet az oka, hogy nem forgattál 2 hétig Most Wantedot, és előtte pedig nem készültél fel egy 65 000-es koncertre, szerintem ez lehet a baj.
1: Ez lehet, hogy ez a csönd.
2: Igen, valami hiányzik.
1: Meg a szeptember azért az iskola, kicsit a gyerekek visszaállnak, elindul ez, hogy jönnek a értesítések, kréta, szülői, leckék, mit tudom én, úgy valahogy elkezdenek megnyúlni azért ezek az őszi hónapok. Kicsit, ami nem baj, lassul az idő, de egy kicsit tényleg lassult.
3: Hogy azt hittem, hogy a kréta az ugye, az a barátom lesz. De mindig összerezzenek. Ugyanolyan érzés, ha krétától üzenetet kapni, mint hogyha naptól kapnék.
1: Vedd le az értesítéseket.
3: Hogy megint csinálni kell valamit, hogy megint történik valami.
1: Igen.
2: Meg olyan, mint egy kicsit neked írnának.
3: Igen,
2: ugye?
3: Én tehát, és hogy diák. Ezt,
2: ilyen, igen, de tudod, hogy a
3: gyereké... Debilizálva.
2: De azért mégiscsak te is úgy visszajössz egy kicsit a iskolapadba.
3: Igen, jó.
2: Hát megint.
3: Figyelj már, hagyj kérdezz már valamit. Most szerveznek egy osztálykirándulást másodikosoknak, 7 évesek, 7-8 évesek. Hogy szerintetek, vagy mikor aludtatok ott valahol legelőször?
1: Ez hosszabb, ez beszéljük meg később, mert szerintem ez sok szülőnek egy ilyen
3: első
1: élmény, szorongás, osztálykirándulás. Nekünk hogy volt, mi hogy csináltuk, most hogy van a gyerekekkel, ez érdekes.
3: Onnan
1: de
3: indultunk.
1: Most, hogy 2 hétre viszik őket, az nem sok,
3: igen,
1: nem?
3: Igen. Onnan indultunk, hogy 4 nap, 3 éjszaka.
1: Hányadikos?
3: 7 éves.
2: Másodikos. Hát már most nem elsős.
3: Hát nálunk Nyíregyházán, az 8-ban volt ilyen, de még ott se, de ott is inkább 2 éjszaka.
2: Igen.
3: Hogy, de csak kérdezz, hogy ez Budapesten, ez egy divat? Vagy ez így van?
2: Igen.
3: Hogy mentek, hogy de már te gyerekeit 7 évesen mentek, 3 napot ott aludtak helyeken?
2: Hát mi már elsőbe odaadtuk őket benn lakásra.
1: Mindez, az első 3 évet kollégiumba töltötték.
2: Tanulják meg, hogy benne
3: van. Kor kedvezménnyel volt a patrona Ungáriban.
1: Igen. Na, megbeszéljük majd, ez jó egyébként tényleg, hogy ez minden szülő, hogy abszolút, mert ez sok szülőben okoz szorongás, joggal nyilván, gyerekekben is, de van. Van ebben, úgyhogy meg tudjuk beszélni. Jövő mindjárt, jól lehet jelentkezni játékunkra, gyerekek, szépen lassan, fekete féligennemre, konténeres játékukra kulcsot adunk, úgyhogy ráfordulunk akkor erre az újabb hétre. Jó, jövő mindjárt, jelentkezzetek, ha játszanátok. Mi pedig itt vagyunk a hírek után, 1 perccel pontosan 7:30.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
6: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrantető.hu/akció oldalon.
7: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
8: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
9: Önnek a Protexin kell.
10: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod ottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
12: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig, fél áron. Egyéni előfizetőknek egy évre, ípekkel, október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
13: Van. Minden pillanat számít.
14: Van.
15: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
16: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
17: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik, több mint gondolnád.
18: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
19: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
20: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
21: Reklámot hallottak.
22: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: Reklám.
23: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
24: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját a JP Autónál. BYD Dolphin GDMI már 8.390.000 forinttól, akár 0% THM-mel lehet a tiéd. Akarod elektromos? Ha kell, benzines. További részletek Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
25: Jó reggelt! Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
26: Szia, drágám! Na, Isten, ilyen aludtam ma is!
25: De jó neked! Mi a titkod?
26: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
25: Sedacur Forte.
26: És a koncentrációt nem befolyásolja.
27: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszer. Részét.
28: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
29: Opel Tormási, Kecskemét, Külső Szegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
30: Figyelem, Kecskemét! Megnyílt a Lili Lángos a Halasi út 34 szám alatt a Tico benzinkúton. Klasszikus sajtos tejfölös, fokhagymás vagy extra feltétes, nálunk minden falat valódi élmény. Várunk gyors kiszolgálással és finom lángosokkal. Lili Lángos, harapj a jó kedvbe!
31: Carglass javít, Carglass cserél.
30: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
32: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pak, gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes.
30: Keresse a Carglass-t Kecskeméten a Nyugati Szél utca 9 szám alatt a Béres gumi mellett, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
31: Carglass javít, Carglass cserél.
33: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
22: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?

0: Csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
2: Megnyitja kapuit a Báncsvíz ZRT, folytatódik a diabéteszesték Kecskeméten, még nincs vége a szúnyog szezonnak. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Készül az erőművek éjszakájára a Báncsvíz ZRT. Október 16-án ismét megnyitják Kecskeméten a 2-es számú vízműtelep és üzemirányító központ kapuit. A program során a látogatók betekintést nyerhetnek abba a folyamatba, hogyan jut el a tiszta ivóvíz az otthonokba. Emellett szakemberek mutatják be a víztermelés, az ivóvíztisztítás és a hálózati nyomásfokozás fő fázisait, valamint megtekinthető lesz a modern üzemirányító központ és a technológiai távfelügyelet működése is. 25 fős csoportokban zajlik majd a bemutatás, a jelentkezéseket már fogadják az erőművek éjszakája hivatalos oldalán. Folytatódik a Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda és a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház közös program sorozata, a Diabétesz Esték. A következő alkalom az Izom és Inzulin címet kapta, az előadó Juhász Vanda gyógytornász lesz. Az eseményen résztvevők megtudhatják, hogyan befolyásolja az izomzat állapota és a rendszeres mozgás az inzulin érzékenységet, valamint a vércukorszint alakulását. Emellett a szakember gyakorlati tanácsokat is ad arról, hogyan támogathatjuk izmaink egészségét és ezáltal a szervezet megfelelő inzulin működését. Csütörtökön az SZI előadó termébe várják az érdeklődőket, a program ingyenes, részletek az Egészségfejlesztési Iroda honlapján. Bár itt az ősz, a szúnyog szezonnak nincs vége, a vérszívók továbbra is támadnak, sőt, bizonyos inváziós fajok most élik a legintenzívebb időszakukat. Hozzá kell ezt szoknunk, hogy a szúnyogok egész évben velünk maradhatnak. Kemenesi Gábort, a Virológiai Nemzeti Laboratórium igazgatóját kérdeztük.
3: Túlzás, hogy hozzászokjunk egész évben, hiszen azért telünk még van, ha nem is olyan, mint régen, amit megszoktunk, de az is tény, hogy több olyan inváziós idegenhonos szúnyogfajunk is van, már az ázsiai tigris szúnyog talán a legismertebb, aminek egyébként éppen ez a szeptember-október a csúcs szezonja. Tehát egészen furcsa módon, amikor már ez az indián nyár első hidegfrontok megérkeznek, ebből a szúnyogból van így érzetre a legtöbb, legalábbis azokon a területeken, amiket már meghódított, és inváziós faj révén továbbra is hódítja az újabb és újabb területeket, meg tudják keseríteni ezeket az őszi estéket.
2: Bár alapvetően a napsütésé lesz majd a főszerep, elbúcsúzhatunk a nyárias melegtől. Kisebb felhősödések kialakulhatnak, de térségünkben számottevő csapadék ma nem valószínű. Élénk, erős, akár viharos is lehet, ugyanakkor a nyugatias szél itt Kecskemét térségében 20 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is marad a szeles idő, napos felhős időszakok váltják majd egymást, 18-21 fok között alakulnak a csúcsok. Szerdán is sok napsütésre készülhetünk majd, de marad a hűvös, őszies idő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ferivel csak igazi mai sláger megy.
1: 3:47 lesz pontosan, 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatóink, és már is folytatjuk Békásmegyeren, Lakon Ferivel szeretnék játszani. Jó,
2: nem baj.
3: Van összefüggés?
4: Nincs, szerintem nincs. Hát az főváros, azért Békásmegyer, érted, mi én meg vidéki vagyok. Au.
3: Hát de nem lehet az, hogy Békásmegyeren van egy ilyen szeparálódott közösség, aki ilyen Rákóczi Feri imádó?
4: Hála Istennek! A jó Isten tartsa meg a szokásokat, kedvesek!
1: A békásiak, igen.
3: Békásmegyer!
1: Hát békás! Hát,
4: basszus, lesen!
1: Hát ez erre írta, békás. Erre írta, hogy Békás
3: otthonod, megyer, akkor igen. Oda mehetsz majd nyugdíjba.
1: Igen.
4: Hú, de nagy jövő, te!
3: Békásmegyerre!
1: Most jöttem át az osztrák határon, lehetséges, hogy Szijjártó Petit láttam egy fekete Oktáviával előzgetni. Hová siet, kik elől? Kérdezte valaki. Ezt nem tudjuk megerősíteni, nem láttuk. Ha Péter ír nekünk, akkor meg tudjuk erősíteni, hogy ja, igen. Szaúd-Arábia stop olaj, írja valaki. Köszönjük szépen, jönnek itten a hírek. Hát igen, ott nagy baj lesz.
4: Nem ott lesz, itt lesz.
1: Itt lesz a nagy baj, itt. De ott is van nagy baj, mert ott meg ott most a nem tudom, de hogy lövik, az irán szimpatizánsok lövik a szaudi olajmezőket, meg mindenkit ott Szaúd-Arábiában, úgyhogy ha az tényleg begyűrűzik ide, na akkor lesz baj. Akkor lesz baj, mert hogy ott meg közben eszkalálódik a helyzet igazából, és irán szimpatizáns erők lövik Szaúd-Arábiát, ráadásul az olajmezőket és a kitermelő részeket, meg a kutakat, meg mindent, úgyhogy...
3: De nem érzitek azt, hogy visszaültünk az iskolapadba, és azonnal elkezdték újra a cirkuszt?
1: De, itt most vagy többet olvasunk mi híreket, igen, de valami van. Valami van, úgyhogy ne, az ott nem áll túl jó.
3: Nyáron nem csinálják. Azt érzem, hogy nyáron ilyen chillebb ez a vidék, nem?
4: Vagy mi nem olvasunk annyi hírt. Nem?
3: De szerintem olvasunk. De azt hiszi, hogy szerintem azon akkor a Ramadán általában.
1: És hát az is lehet, meg pihennek, nyári szünetre mennek, vakációznak.
4: Meg nagyon meleg vagy, melegben nem akarsz lövöldözni.
3: Gondolod?
4: Nem.
3: Jaj, ne belefogyni az izzadság a szemembe.
4: 50 fok van.
3: Nehéz, de szerintem nekik mindig, hát nem tudom. De ez igen, kemény. Érdekes.
1: Kemény a történet, úgyhogy ja, igazából ez izgalmas lesz igazából. És hát a dízel ár, ugye ez már itt sem áll azért túlságosan jól. Dízel ár sok van ugye Magyarországon, de hát itt, ja, közben eltűnt a mozgástér, tehát nem nagyon lehet tompítani ugye itt a külső ársokokat, úgyhogy igen. Ja, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Ez nem most fogjuk érezni, egy-két hónap múlva lesz itt nagy. Nagy baj, de gyerekek, induljunk valami vidámabban. Hétfő van, most még
4: jó, induljunk, vagy igen, a magyar családok a legszegényebbek az EU-ban.
1: Nem áll, most mondom, hogy indulj már valami vidámabban, tényleg.
4: Én ezt nem is értem, én akarok írni minden egyes ilyen elektromos újságírónak, hogy
1: hétfő
4: reggelre tegyék be ezeket a híreket. Igen. Érted? Hogy miért
3: ez a vasárnapesti szorongás miatt van. Ott ülnek vasárnap
4: este. Délután, hogy miről írjak?
3: Már elegük van az egészből, hogy megint hétfő lesz holnap, és azt mondják, hogy mi az, ami ugyanolyan rosszul van, mint amennyire én. Hát a magyarok anyagi helyzet.
1: Akkor bedobok valamit. Ugye ez a vasárnapi szorongás, ez létezik, tehát ez egy létező dolog.
4: Jó, hogy... csak ne írjál cikket utána.
1: Akinek...
4: Szorongj otthon, érted? Igen. Egyedül.
1: Akinek nem jó a munkahelye, az már vasárnap délutántól szorong, tehát igazából másfél nap a hétvégét. Szombattól vasárnap délutánig, és a vasárnap délutáni szorongás már van. Hát az egy létező lelki folyamat, hogy vasárnap délután már sokan azt mondják, hogy ajánlom, mindjárt itt a hétfő. Már nem olyan jó menni a kedvem. Így van, igen. Ebből a szempontból ez
3: amúgy
1: nekünk
3: tök sok
1: jó
3: idő volt, még elmúlt, hogy annyit jártam iskolába, hogy szerintem hogy 25 éves koromra múlt el az, hogy ne legyen meg ez a ritmusom megint, hogy tudod, hogy iskola lesz hétfő, iskola.
1: Ja, hogy ez így múljon el.
4: Még te 25 éves korodban még jártál suliba?
3: Nem, akkor még pont igen.
1: Hát simán, hát igen. Egy 20 évesen mondjuk leérettségizel, vagy 19, igen? Még rádobsz egy egyetemet.
3: Milyen 20? Én 20 évesen érettségiztem.
4: Hát miért? Megbuktattak? Vagy mi? Nem engedtek?
1: Nyelvi év, évvesztes vagy.
3: Késtem egy évet, és voltam nulladikos a gimnáziumban.
1: Igen.
4: Na akkor így elfogadom.
1: Jó. Egyre többen 19-20, már ugye a nyelvi évek vannak, plusz egy évvesztessége, behúzol, már 2 évet buktál, már 19-20 évesen érettségizel.
3: Igen. Ja. Nagyon-nagyon fontos volt a nyelvi év, mert akkor elkezdtünk már piázni, és akkor... tudhattuk ezt, hogy
4: abból kellett volna kettő.
3: Amúgy volt, ismerek, hogy neki kétszer volt nyelvében. Volt, megcsinálod az angolt, meg a németet, és ismerek ilyet, igen.
1: Nem feltétlen baj egyébként. Szóval, hogy lehet, hogy ez a két év... Igen, 40 évesen végzett gimivel, de lehet, hogy ez a két év is egy kicsit segít, hogy hogyan orientálódjál, vagy merre. Ugye 18 éves még nem, egy kamaszázás, pont egy fiú, a lányok céltudatosabbak, de 20 évesen az a két év talán valamire kicsit jobban rálátsz, hogy kinyílik a szemed, de nem gondol.

0: Addig a szülők. Ez, addig,
1: igen.
0: Addig támogatjuk az ő tanulásukat, hogy hagyd tanuljon ez a gyerek, ne kapkodja el a munkát, igen. Na jó, van, itt van a játékosunk. Jó reggelt, halló!
2: Jó reggelt! Üdv a csapatnak!
0: Na, hello, hello! Hello, hello Zoli, mi a helyzet, Zoli, honnan?
2: Én jelenleg Szlovéniából telefonálok, de amúgy Nyíregyháza mellé jövök.
1: Ó, oh, jó, na, hogy költ mentél.
3: Akartam is kérdezni. Ismerős hát, a akcentusod.
2: Igen?
3: Igen, igen.
2: Nekem nincs is.
0: Á, valami kis akcentus. Valami van. Szóval Ausztriában, és ott is élsz kint, ott kamionozol, és ott élsz. Aha.
2: Így van, Ausztriában élek családdal.
0: Nagyon jó. Merre felé, Ausztriában merre?
2: Passau mellett, Riedimingreis.
1: Az eléggé a másik oldala, akkor nem mentél hát, közel.
2: Hát, de közelebb van, mint Salzburg, mert előtte meg ott voltunk, igen.
0: Aha. Nagyon jó, jól ja. van.
3: És melyik részére jöttél Szabolcsnak?
2: Ibrány.
3: Ibrány, na ez, az a legszebb.
2: Ibrány, igen?
3: Hát, figyelj, Ibrányban nagyon, van egy ilyen érdekes íze így a beszédnek. Én ezt tök sokszor hallottam már. Nem is tudom megmondani, nem tudom definiálni, de majd most szünetben rádolgozok egy kicsit, hogy van egy ilyen tónus, amivel beszélnek.
1: Az Ibrányiak.
3: Aha, az Ibrányiak, igen. Na,
0: na
3: és hajrá. Kivel akarsz
0: megérkőzni? Kivel játszanál, igen.
2: Hát, a Tirpákival, az Eszterrel.
3: Na, a Tirpákiával? Ennyi, jó.
0: Eszterrel. Jó, mérkőzzetek meg, indítok egy ilyen történetet itt nektek. Jó, figyeljetek, mehetünk, jó. Kész vagy?
2: Mehetünk.
0: Na,
3: Zoltán.
2: Neked is voltak a kisgyereknél olyanok, hogy ilyen kitörések, mikor ilyen 3 éves koros volt?
3: Úgy érted a kitörés, mint a sport, a mozgás, hogy kitöréseket végzett?
2: Így van.
3: Azt kérdezett tőlem, hogy a lányom szokott a kitöréseket végezni?
2: Így van.
1: Szokott.
3: Hát ez elég random. A te gyerekei mit szoktad csinálni?
1: Meg vagyunk.
0: Nem, azt mondod, hogy nem. Azt mondod, hogy nem. Mi volt ez a kitörés? Hogy ez minden tudod? Hiszti vagy?
2: Nem. No, ugye a nemet akartam mondani, hogy a nemeket mindig mondja.
3: Ja, de nem is a kitörés, de most... Hogy...
2: Kitörések. Hát mikor fel van pörögve a gyerek, és nem tud vele mit csinálni.
1: Aha. Ja, úgy kitörés. Furcsán fogalmaztok ti ott Ibrányban.
0: Az nem, ibrányi hát kitörések, híresek az ibrányi kitörések.
3: Ezt már németre fordítottam magyarra.
2: Próbáltam a nemet kerülni valahogy másképp.
1: Hát az nem sikerült.
0: Ah, jó van.
3: Figyelj, de
0: hát
3: lehet, hogy az a baj, hogy éhes vagy. És erre most tudunk neked megoldani. Bizonyám. Nem van nyereményed.
0: Figyelj, meghallgatod, igen. Megőrülsz már. Micsoda, figyelj ide.
4: Gratulálunk. Nyereményed egy Rájszáp termékekből álló ajándékcsomag.
0: Na,
1: csak ülsz a kamionba, azt rákcsál az Rájszápot.
3: Fogad alatt.
2: Így van, csodás, se tudom mi ez, de jó, megnézzük.
0: Na látod.
3: Igen, majdnem azt mondtam, hogy csomagból van, de az a kukorica, úgyhogy nem. Mindegy, az jó lesz, rizsából van,
0: ez rizsából. Jó?
3: Így van.
0: Jó van, köszönöm, ciao.
1: Szevasz.
0: Hello. Nem volt könnyű ráhangolódni. Na, tehát, hogy így volt benne valami kicsit ilyen nehéz ritmustalanság, amin küzdöttem, de nehezen tudtam ráhangolódni.
3: Azonnal vizualizáltam azt, hogy a gyerekek kitörésben mennek, tudod, így a lakásban.
0: Igen, ugye kitörés az egy ilyen sport gyakorlat valójában, hogy csinálsz egy ilyen
3: azt utána a legjobban.
0: Erőléti gyakorlat, nem is tudom, hogy hívják, de szerintem kitörésnek sose hallottam még a hisztit, vagy a szárnybontogatást, vagy a határpróbálgatást kitörésnek, így nem tudtam még, miről van szó. Na mindegy, Ibrányban ünneplik a kitörés napját, Kazi küldte nekünk. Igen, nekem budim van a kitörésem, igen. Nálunk betörik a gyerek. Ja, hát ez a gyerekek, ezt is meg.
3: Tessék, Dániel megírta, a fiút ki tudod venni Szabolcsból, de a fiúból a Szabolcsit nem.
0: Az biztos. Bárhova megy, az mindig. Igen, az szimpatikusság elkerült a csávot. Nem, jó arc volt, nem volt vele baj, csak nem. Teljesen tudtunk ráhangolódni, hogy mit akar mondani. De akkor megvan, gyerekek, visszük a hetet. Vezetjük a hetet.
1: Eddig.
3: Már így a hétfő van.
0: Hétfő van, úgyhogy...
3: Az optimizmus és az önszeretet nagyon fontos, úgyhogy...
0: Mindennek örülünk, gyerekek. Mindennek örülünk. 2 darab kulcsot adunk ma is? Ugyanúgy? Ez marad?
1: Marad.
0: Van, ami hát nem változik.
1: Kulcs van, mint az állat, most mit üljünk rajta. 2 ma is kidobunk. Szerintem Attikánál is lehet kint, és kint a helyszínen is lehet még kulcsot nyerni, tehát azért ne csináld azt, hogy nem jössz ki, mert nincs kulcsod, majd ott kapsz.
0: Ja, igen, ha persze. Ha ügyes vagy, és még van egy kis szerencséd, akkor még ott a helyszínen is adunk kulcsot, aztán majd a sok kulcsosból lesz kevés kulcsos, szűkítünk egy kicsit, tehát több fordulón kell átjutnod, mire azért te oda jöhetsz és juthatsz, hogy neked ez a konténer, ez lehet, hogy majd kinyílik, szóval hogy kell, kell azért egy nagy

0: szerencsés.
1: Jó, hát ezt azért nem adhatjuk oda nem, ingyen, hogy így csak van. Úgy egy szlogenér.
0: Igen.
1: Adjuk.
2: Viszont itt írják hallgatók, hogy nem csak az én fejemben van ez, hogy az ibrányáknak külön hát, hogy is van, nyelve van, mert most ír az egyik hallgató, hogy ő Fejér megyéből származik, az asszony ibrányból, és az első időszakban konkrétan szótár kellett hozzá. De akkor nem
0: de kérdez... tele vannak olyan szavakkal,
2: tele vannak.
0: Ami... Igen,
2: tele
0: az ibrányiak, vagy az a térség.
1: Beszélnek, igen, tehát hogy a tájszólás, tudod.
0: Aha.
1: Nem is csak a szavak használata, bár nálatok vannak ilyen makukák meg ezek, úgyhogy... Na, tessék, már el szoktál tőle. Mi, hogy ér...
2: Sezlony van.
1: Vagy sezlony. Sezlony van. De hogy valószínűleg ugye úgy beszél, hogy magát, ha normál szót használja, se érted. Mert van valami accent.
0: Mert valamilyen tök másnak hívja, tényleg a szocsolát.
2: Az irányi hallgatóktól kérjük, hogy írják meg, hogy mi az, amit félreértettek tőlük, mert most már nyomot akarok hagyni a történelemben ezzel a néprajzi kutatással, amit végzek.
0: Nem vagyok Szabolcsi, de egyből tudtam, mire gondol. Látszik, fővárosiak vagytok. Az.
2: Igen. Az nem főváros, az Nagyfalu.
0: Igen.
2: Hogy van a Kisfalu, meg van a Nagyfalu.
0: Igen. Beti írott, hogy kulcsot szeretnél nyerni, nem kell rá jelentkezni, majd szólunk. Jó gyerekek, úgyhogy nem. Nem kell még most jelentkezni. Sportrendezvény nézett valaki hétvégén valamilyen, gratulálnak a döntetlenhez neked. Ferencvárosra játszottatok valami? Mi történt? Nyíregyháza Ferencváros, ilyen komoly.
2: Anna!
0: Micsoda, elklasszikus, sehol nincs a színvonalhoz, gondolom, ami volt.
2: Ennél sokkal fontosabb dolog történt. Most tegyük ezt félre egy pillanatra. Kaptány üzenetet. Elcsíptünk egy levelet, srácok.
1: Na.
2: Szia, Eszter. Ez a mágában nem lenne zavarni téged, de nagyon fontos dolggal szeretnék előállni. A 6. hó 8-ai adásban nagyjából 1 óra 52 percnél elhangzott Balázs szájából az a mondat, hogy ha nem Argentina nyeri a VB-t, akkor süt neked egy tortát.
0: Ja, hagyjatok már békén, nem hangzott ez semmi. Én már itt ültem a kívánság műsorban 4 órát, vezekeltem, szívtam, én már nem csinálok semmi, gyerekek.
1: Hát pedig, ha megígérjük, akkor tartani kell.
0: Teljesítettem, itt ültem. 2 óráig kapkodtuk a telefonokat, a félstáb itt maradt.
1: Jó,
0: én
1: de ez
0: lerógtam.
1: Egy másik fogadás.
2: Zsül, mit tennénk szerint? Fekete erdő?
0: Milyen másik fogadás?
1: Másik fogadás. Ha hallgatom meg, azt mondja, nem Argentina, gyere, akkor sütsz egy tortát.
0: Jó, felhívom a tortavárost.
2: Nem.
0: Zsolti baj van.
2: Nem.
0: Megint olyan ígéreteket tettem, amit nem tudok beváltani.
2: Meghallgatta, tessék.
3: Anna. Igen, valóban. Ez így van, hogy a hallgató írta sajnos.
1: Miért nem bírsz a száddal?
0: Miért,
1: tényleg?
0: A mániákus szakaszomban valószínűleg megint fenn voltam.
3: Meghallgattam.
0: Alkoholos mulatásból jöhettem ide rádióba reggel, és azt mondtam, jó gyerekek, egy torta, hanem Argentina. Vagy valószínűleg azt a meccset megnyerték 3-0, magabiztos átadás, és azt mondtam, Argentina világbajnok, gyerekek. Argentina világbajnok.
2: Mi az az ízvilág, amit úgy emlékeztetek?
3: Őszit
0: inkább. Addig álljátok fél lábon, amíg én tortát sütök.
1: Csokoládék legyen.
0: 4 órát ültem a rohadmányos kívánság műsorban.
2: Nem, te mit tennél?
1: Egy nyereményben nem ehetsz egészséges tortát.
2: Azt mondod, hogy mi az, hogy könnyen meglecs? Egy dobos?
0: Dobos.
3: Dobos. Egy 8 réteg kis kótalap, semmi probléma.
0: Ott, hogy majd a kis nyomom ki a kis karamelt a kis szeletekre, addig álljátok fél lábon.
2: De tudod, ez véletlen, jön a születésnapom, és nyertem egy tortát, Balázsnak, az egy véletlen.
1: Nem lehet az.
2: Nem is, milyen, mondjuk látta olyan férfias tortákat is krumplipüréből, de
0: gyerekek,
2: ezt nem kérek. Nem,
0: én 2 óráig vezekeltem itt, kívánság műsort vezettem.
1: Tök más a kettő, tök más.
0: Hatáját vesztette, gyerekek, hatáját vesztette.
1: Orosz krém,
0: hát piskótát se tudom, hogy kell csinálni.
2: Oh. Amúgy most rajta kaptak téged a hazudozáson, mert itt meg írják mások, hogy sokkal felelőtlen ígéret, Balázs. Azt ígérted, hogy vigyed kap az Oti bulira. Aki megcsinálja a nyaralóban az antennát.
0: Micsoda, hogy?
2: Azt ígérted valakinek, hogy VIP-jegyet kap az Oti bulira, ha megcsinálja neked az antennát.
0: És?
2: Szerinted kaptam VIP-jegyet?
0: Kész van az antenna, vagy nincs kész az antenna? És nem adtam neki jegyet.
2: Azt írja Mártonka.
0: Martinak hívják az emberedet?
1: Igen.
0: Igen? Akkor igen. Az ő. De miért nem írtad gyerekeket?
2: Most is reklám?
0: most elmegyünk reklámozni, jó? Akkor tartozom oda 2 jeggyel, ezt adom. Ezt jó. Adom, jó?
2: Igen, oda
0: közvetlen azután neki. Megkapod a tortát, ha egy 3-soros szakszofon dallamot elnyomsz itt nekünk, akkor...
1: Ennek már most semmi köze a tortához.
0: Hát ki azért itt mindenkinek vannak felelőtlen ígéretei.
1: Vannak,
0: vagy miután Júni megugorta előttem a hátraszaltót, bocsánat.
1: De ez egy másik sztori.
0: Rajtuk nem hajtjuk be?
1: Mit hajtsunk be? Hát nem volt fogadás, csak megígérte, hogy fog szaxofonozni.
0: Juli hátraszaltója, smafu.
3: Hát megígérte, nem tartotta be.
0: Jaj, megígérte, nem tartotta be.
3: Menet közben ott tudod, hogy lettek mindenféle műtétek szegényre.
0: Ja, azt mondjuk igaz, az implantátum csere volt.
3: Igen, azért nem tudta gyakorolni.
0: A hátraszaltót megakadályozta az implantátum.
2: Ha igazán akarta volna, így is megcsinálta.
0: Nem akarta elég az hátraszaltót.
2: Senki nem mondta, hogy műtőasztal nem lehet értsen. Szóval Isten. A másik, hogy én azt szeretem, amikor a porcukor és a lisztnek az egyvelege az ilyen 70-30, jó, azt szeretném, hogy erre odafigyelnél.
0: Jó,
2: és ne legyen benne sütőpor, mert annak mindig van ilyen fura.
0: Nem, én sose teszek bele sütőt. Ha én valamit sütök, nagy sütő vagyok, mindig kiadjom a sütőport, mert ad egy ilyen kis mellékízt a picskótának. Sose nem szeretem a sütőport. Összeesik tőle a tészta.
1: És csak kézzel ferves.
0: Furcsa, túl levegős lesz a sütőportól. Nem szeretem, egy pici szódát adok inkább hozzá.
1: És soha nem használsz növényi tejszínt, ugye? Csak a rendes 30%-os.
3: És vajat.
1: Kézzel fölvelve vajjal.
0: Nem eszem meg olyan tortát, amely növényi tejszín van. Hát a tejszín az tejből van, gyerekek.
3: Őszi iszharmóniát.
2: Azt érzem, hogy az őrség aranya most teljesen új színezet tudok kapni, a Balázs csinálja meg. Atya úristen.
0: Igen. Jöjjön vissza a bunkó Balázs, azt szeretem. Ne tartsd a szavat, használd a buszsávot. Ez a jó modorú Balázs nem az igazi. Jó modorú Balázs. Nem az
2: nagyon
0: igazi.
2: Várom, hogy Balázs egyszer így elpattanjon, és minden, amit eddig visszafogyott magába, hogy egy nap alatt kijöjjön.
0: Igen. Egy ilyen óriási hedónapot tartva, bussába rajta kapnak.
2: Bussába fogsz kokain szívni egy pulnak a hátáról. Azt mondja nekem az Alex, hogy az van, az a baj, hogy lehet, hogy a Balázs is bunkó, de hogy a Balázs mindenki szereti.
0: Te Alex. Alex óriási fordul.
2: Bárki a végét. Mondom, csak egyszer mondom valami olyat, és aztán másra egy hétig fognak itt járni ilyen égő fákjákkal.
0: Igen, meséltünk neki egy dolgot a rádióban, hogy mik hangzottak el, de meggyőzhetetlen volt. Nem, ez nem lehet. Nem lehet változtatni. Na jó van, gyerekek. 5 perc, pontosan 7 óra, ha van közlekedés, akkor küldjetek el nekünk, és ennyi. Nézzünk rá az utakra egy picit, ha nyugi van, azt is küldjetek, mi pedig jövünk mindjárt. Jó, itt vagyunk, rögtön a hírek után.
4: És akkor egy rövid szünet. Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.
5: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer?

megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Ma 10 órakor

0: a kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
3: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM abban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
4: Készülj a ropogós falatokra! A Metro heti bajnokajánlatában a friss sert és bőrös császár 5 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1599 forint szeptember 21-e és 27-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
5: 10.000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
6: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
7: Premier Outlet Budapest.
8: Világmárkák, világra szóló áron.
9: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
10: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 szikű gyomok ellen még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
11: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
12: Visszatért a keddi kosár a KFC-be! 12 csirkerész, helyben fogyasztással, csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-be!
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: A Kecskeméti Trend Optika, a Semmelweis Egyetem szemészeti szűrőállomása.
14: A legtöbb SUV nem hegyet mászik, hanem patkát. Nem a vadregényes szerpentineket hódítja meg, hanem a reggeli dugót. Nem expedícióra készül, hanem a hétvégi bevásárlásra. A Volkswagen T-Cross pont annyira SUV, mint amennyire a hétköznapokban szükség van rá. Kis helyet kér és nagy szabadságot ad. Most elérhető már 6.990.000 forinttól. További részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
15: Volkswagen.
16: Szakma City a Kenterben. Fedezd fel szeptember 25-26-án a szakmák varázslatos világát. Próbáld ki, gyűjts City Money-t, válts be élményekre, ajándékokra. Szeptember 25-én pénteken 9-től 18 óráig, 26-án szombaton 9-től 15 óráig várunk a Kenterben. Rudolf Kerti Kislovarda épülete. Bejárat a Sport utca felől. www.szakmacity.hu.
17: Álomesküvő, álomhelyszínen. Kecskeméttől mindössze 20 percre Csemőben vár a Tamás tanya, ahol minden adott ahhoz, hogy az esküvőtök igazán emlékezetes legyen. Tóparti ceremóniakert, 3 különleges rendezvényterem, teljes körű szolgáltatás és helyszíni szállás akár 70 fő részére. Tamás tanya, egy hely, ami méltó életetek legszebb napjához. Árajánlatkérés www.tamastanya.hu.
18: A
13: Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
15: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szörp. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
18: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
19: Roncsautóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
20: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
21: Megérkezett a Nissan Leaf új generációja. Nissan Leaf tesznapok Kecskeméten a Formont Automobilnál. Szeptember 24-25-26. 100%-ban elektromos, aerodinamikus crossover akár 604 kilométeres hatótávval, korszerű digitális megoldásokkal és olyan technológiákkal, amelyek valódi értéke csak vezetés közben derül ki. Regisztráljon tesztvezetésre a 0676 501 200-as telefonszámon. Formont Automobil Kecskemét. Külső Szegedi út 53. www.nissankecskemét.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
22: Történelmi sikerrel zárult a nemzetközi megmérettetési jótékonysági futóversenyt rendeznek Kecskeméten. Vegyes képet mutat az idei méh szezon. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Történelmi siker, aranyminősítéssel és két külön díjjal ismerték el Kecskemét fenntarthatósági törekvéseit az Antan Floral Europe nemzetközi megmérettetésén. Az elnöki külön díjat a fenntartható környezet, az éghajlatváltozás mérséklése témában benyújtott pályázat kapta, és városunk érdemelte ki a zöld felületek értékelésében elért legjobb eredményet járó külön díjat is. Az önkormányzat tájékoztatása szerint Kecskemét az első magyar település, a verseny történetében pedig Kárló mellett a második, amely az aranyminősítés mellé két külön díjat is kapott. A nemzetközi zsűri júliusban járt Kecskeméten. A szakemberek a parkok és zöld felületek mellett azt is vizsgálták például, hogyan jelenik meg a fenntarthatóság, a klímaalkalmazkodás, a víz megtartás, vagy a közösségi részvétel Kecskemét mindennapi működésében és hosszú távú terveiben. Fuss, hogy lélegezz! Ezzel a felhívással rendeznek jótékonysági futóversenyt október 3-án Kecskeméten a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban. Már 5. alkalommal szervezik meg a programot, a résztvevők a Kecskeméti Gyermekosztályért Alapítványt támogathatják. 3 távot lehet teljesíteni, 1, 3 és 10 kilométert, a nevezés előzetes regisztrációhoz kötött. A szervezők a futás mellett kísérő programokkal is készülnek, a részletek elérhetők a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház közösségi oldalán. Vegyes képet mutat az idei méh szezon, bár egyes fajtákból az átlagosnál is több termet, mégsem felhőtlen az öröm. A nyári szélsőséges időjárás ugyanis több milliárd forintos bevételkiesést okozott, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
23: Repcéből, akácból, hárzsból átlag-átlag fölötti termés lett az országban. A napraforgó viszont hiába bírja a forróságot, az acályt már nem bírta, nem mézelt. Körülbelül harmada lett egy átlagos jobb termésnek, 10-12 ezer tonna esett ki az országos méztermésből, ez forintosítva a nagybani áron 8-10 milliárd forinttal kevesebb árbevételt jelent a magyar méhészeknek.
22: Bár alapvetően a napsütésé lesz majd a főszerep, elbúcsúzhatunk a nyárias melegtől. Kisebb felhősödések kialakulhatnak, de térségünkben számottevő csapadék ma nem valószínű. Élénk, erős, akár viharos is lehet, ugyanakkor a nyugatias szél itt Kecskemét térségében 20 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is marad a szeles idő, napos felhős időszakok váltják majd egymást, 18-21 fok között alakulnak a csúcsok. Szerdán is sok napsütésre készülhetünk majd, de marad a hűvös, őszies idő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
24: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a dizájn bútorok otthona.
25: Hölgyeim és
2: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi, Feri! És Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
3: Itt vagyunk, gyerekek, 7 óra után, 7 perccel jó reggelt kívánunk, drága hallgatóink! Már is folytatjuk, kicsit borongós, kicsit szeles, kicsit esős, de hát ez van. Úgyhogy így indulunk neki ennek a hétfőnek, de jön vissza a jó idő, várjál, te is szólsz, most már jön vissza a jó idő, úgyhogy jó lesz, ez rendben lesz. Igen, azt nézem, hogy már hétvége 21-23, és jövő hétig 23.
4: Hétvége, úgyhogy... ember, hétfő van.
3: Na jó, de hogy azért eljön majd a hétvége, és folyamatos melegedés, és jó idő, úgyhogy.
4: Holnap csökkenünk még egyet.
3: Igen.
5: Ez, még ennél is hidegebb lesz?
4: Bizony.
5: De hány fokig megyünk le?
4: A holnap 19 a csúcs. Hajnalban már csak 12.
3: Igen.
4: Hey.
3: Úgyhogy ez van. Ez van, gyerekek. Ja. Azt álmodtam, hogy engem kergetnek. Jó, hát ez most az. Nem érdekes, hogy
5: ez téged... Nem álom volt.
3: Tehát tényleg téged fognak kergetni. M3-os Bagnál Budapest felé araszol. Szokásos villamos baleset Miskolc. Újgyőri piac személyautóval ütközött az autó. Féloldal gatya. Tiszai pályaudvar felé tartó szakasz. Aha, ritkán kapunk vidéki közlekedési híreket egyébként, nem? Az olyan ritkábban.
4: Mert ott tudnak normálisan közlekedni, nem törik össze magukat állandóan.
3: Igen. Pestről úgy megszoktuk, meg autópályákról, de most Miskolcon mi történik, azt nem tudjuk. Ki nyerte a Láda derbit, meg tudjátok mondani?
4: Meg, természetesen igen.
5: The War Boys!
4: Ez az! A maga a mamma mondta be.
3: Igen?
4: Bizony,
3: igen. A Mad Maxesek. Megnyerték?
4: Meg.
3: Én nekem ők lettek a kedvenc csapatom. Náluk mondtam a videót, hogy nagyon drukkolok nekik, ők a kedvencem.
5: Én ezt felnek is köszönhetem, mert az ő kedvenc csapatuk volt, csak Feri átadta nekem.
3: Nagyon jó, tehát ilyen is az lett.
4: Én végig nagyon rendes voltam, mert először ugye mi ketten választottunk egy közös csapatot, igen. De mondták, hogy ezt nem lehet, akkor én ezt elengedtem, mondom, egy úr vagyok. Kiválasztottam ugye a Mad Maxeseket, erre mondták, hogy te már fölmondtad a videót. Jó, mondom, akkor nekem megint van egy kedvenc csapatom. De tényleg ők voltak, jó volt.
3: Jó arcok voltak, igen.
5: Félelmetesek voltak. Volt benni potenciál arra, hogy igazi ilyen pszichopatáként tovább éljenek. Nem? Tehát, hogy érezted az energiájuk, hogy ez ugye kicsit belülről jön.
3: Igen. Na gyerekek, egy kis hétfő reggeli kis vidám téma, amivel így elindulunk. 30 perccel csökkent a házi munka nők és férfiak közötti különbsége. Egy cikket találtunk, ami azt boncolgatja, hogy mitől történhetett ez. 15 év alatt, vagyis az elmúlt 15 évben napi fél órával csökkent Magyarországon a nők és a férfiak házas társi munkára fordított ideje közötti különbség. Első ránézése elég egyértelmű javulásnak tűnik. Halljátok, gyerekek!
4: Na, rendesek vagyunk, igen. Ennyi.
3: 15-74 éves nőket néztek meg, naponta átlagosan a KSA adatai szerint 183 percet töltöttek háztartási és házkörüli munkával, a férfiak 78-at. A 24-25-ös felvétel ezületezetes adatai szerint a különbség 105 percről 75-re csökkent, vagyis az elmúlt 10-15 évben jövünk föl a házi munkában, gyerekek.
4: 105 percről 75-re 30 percet hoztunk. Mivel hoztunk?
3: Mit, 30 percet
4: mit
3: hoztunk.
4: Mit vettünk át tőletek 30 percre?
3: Hát ez egy jó kérdés.
4: Mert ezt eddig meg kellett valakinek csinálni, ugye nyilván a nő csinálta.
5: Én személy szerint azt gondolom,
4: meg.
5: Hogy szerintem ezt egy embernek köszönhetjük.
3: No.
5: Ezt a változást. Nem.
3: Ki az az egy ember?
5: Ez Sebestyén Balázs, aki egy emberként napi 12 órát takarít azért, hogy egy kicsit
3: javuljon az átlag.
5: A csapat helyett bevállalta.
3: Igen. Nem csak a mosásról, főzésről vagy nagy takarításról írnak, hanem valakinek ugye a folyamatos szervezési munkát is bevették, a figyelést, az észben tartást, a vásárlást, és az van, hogy jönnek a férfiak, és elkezdtünk egy kicsit jobban segíteni a nőknek, mint ahogy régebben segítettünk, vagyis az a tendencia, hogy átvették a férfiak a nők korábbi feladatait. Mondom én, gyerekek, hát jók mondom vagyunk, én, hogy javulunk.
4: Jók vagyunk, én is ezt gondolom. Ugye a különbség az onnan adódott, hogy régen az volt a divat, de ez már 100 éves sztori, hogy a férfi még egy fizetésből el tudták tartani a családot, és ezért a nő csinálta az összes többi otthonit. De most már nektek csajoknak is be kell járni dolgozni, tehát itt az idő, hogy mi átvegyünk dolgokat.
5: Azt akarod mondani, hogy kudarcot vallottatok, Feri?
4: Miben?
5: Mindenben.
4: Nem, azt akarom mondani, hogy szarabú fizetek egy fizetésből, nem tudod eltartani a családot.
3: Úgyis mindjárt megírják női hallgatóink, hogy érzékelik ezt, de figyeld, megvan a csökkenés oka. Csak a nőknél, figyeld, a főzése fordított idejük 75 perc volt 15 éve, ugyanennyi most is, tehát abban nem segítettünk. Takarítással,
4: hát mi nem segítettünk,
3: igen. A takarítással pedig többet foglalkoznak, 33 helyett 38 percet, tehát a nagy változás nem itt történt. Mit gondoltok, hol történt a nagy változás?
5: Szerintem a WC-ben van.
3: A WC körüli teendőket jobban átveszik, erre gondolsz?
5: Az van, hogy rájöttetek, hogy az a ti szentélyetek, hogy ott kaptok csak megnyugvást a hétköznapok során, és akkor hozzájárultak ahhoz, hogy az a szentély ez tiszta legyen. Lehetséges, hogy ez?
4: A budipucolásra biztos nem.
5: Nem?
4: Nem. Nem.
5: Jó, várjál, csak
4: szerintem a teregetés-mosás.
3: Teregetés-mosás.
4: Én azt úgy szeretem.
5: Mi van, ha az egész csalás, és csak a robotporszívót beleszámolják a férfiak munkájába?
3: Hát ez egy jó kérdés egyébként, igen, hogy csak a robotporszívó van.
4: Bevásárlás.
3: Bevásárlás. Nem vagy rossz helyen, nem vagy rossz helyen, nem tudom, mert még nem olvastam még a cikket.
4: Ja.
3: A nők mosogatása fordított napi ideje 33 percről 13-ra csökkent.
4: De ez nem miattunk.
3: Mosogatógép, várjál, javulunk. A vasalásról jutó idő 21-ről 12 percre esett az elmúlt 20 évben, amíg készítették a vizsgálatot. A férfiáknál közben a mosogatás ideje nem nőtt. Tehát akkor az a mosogatógép, várjál, még nem javultunk, csak levettük a nőkről a technológiával, nincs javulás.
4: Én olyan büszke voltam,
3: én is
4: pedig
3: büszke voltam, nem, megérkeztek a mosogatógépek a magyar háztartásokban. 6 percről 3 percre csökkent a mosogatás ideje a férfiaknál, a mosás és a vasalás pedig egy helyet 2 percet fordítanak, ott egy picit mi átvettük. Na de akkor hol van? Hol van
4: sehol.
3: A szűkidés?
4: Hát kiderült, hogy sehol, tehát mi semmivel nem teszünk többet, mint 10 megírták évvel vagy 15 megoldást. Évvel ezelőtt, hanem a csajoknak lett kevesebb,
3: igen.
4: Tehát a mosogatógép, a mosógép,
3: a technológiai
4: technológia lejjebb húzta igen. A dolgot, tehát vagy... mi ugyanolyan dögök vagyunk, mint eddig.
3: Igen.
5: De itt is azt írja az egyik hallgató, hogy igazából ez a mi hibánk, tehát maga a rádióműsor miatt van az egész, mert hogy annyit beszéltünk arról, hogy egy alaposan kitakarított lakás felér egy előjátékkal, hogy nincs mit tenni. Tehát nem tud mit csinálni, csak takarítani.
3: Tehát, hogy, na várjál, tehát mi van, hogyha fel van újítva egy lakás? Nem,
5: ja,
3: hogy...
5: Egy pillanat, hogyha figyeltél.
3: Igen, nem csak közben próbálom a cikket elolvasni, hogy most akkor hol segítünk, vagy nem segítünk, de nem írja nem. A kásá, igen?
5: Nem, azt írja, hogy miután mindenki arról beszél, hogy egy jó, kitakarított lakás az olyan egy nőnek, mint egy előjáték.
4: Aha.
5: Egy udvarlás.
4: Ja, hogy ebben.
5: Egy szeánsz, hogy onnan sokkal könnyebb nyerni, ugye, bizonyos helyzetekben, ezért mindenki takarít.
3: Aha, értem. Tehát te azt mondod, hogy igen, ahhoz, hogy megsüljön a pite, ahhoz kell egy kicsit előtte takarítani a kádat.
5: A sütőt.
3: A kádat is fontos kimosni. Nem?
5: Milyen kádat?
3: Hát azért az is nagyon fontos. Tehát akkor a szex reményében a férfiak elkezdtek többet háztartási munkára foglalkozni, hogy többen odaérjenek. Ez lehet akkor valójában? Aha. A fizetett munkára fordított idő is nőtt, azt írják. Az időfelhasználás egy másik szeretés megváltozott, a nők foglalkozásra fordított napi átlagos ideje 123 percről 170-re emelkedett, a 183-ról 234-re mentünk föl, tehát többet dolgozunk, itt nem jön össze, hogy többet tudunk vállalni a házi munkából. Érted?
4: 234 percet dolgozik egy átlag magyar?
3: Foglalkozásra fordított napi átlagos ideje, aha. Igen. 123 percről 170 a nőknél az fölemelkedett, igen. Nézték még a közlekedést, hogy mennyit közlekedünk, és... Hát nem tudom, hogy hol javultunk akkor, mert ugye technológiát megtaláltam sehol. A cikkben, tehát valójában nincs javulás.
4: Nincs javulás, tehát mi nem dolgozunk többet, a nőknek könnyebb az élete, mióta elektromos gépek vannak. Most oda nézel neked balra Gyulára.
3: Igen?
4: Mit látsz ezen a férfin, hogy mi az, amit ő megtesz a háztartásban?
3: A házi munkában otthon. Mit csinál Gyula?
4: Gyula.
3: Jó, én a Gyuláról el tudom képzelni, hogy tereget. Teregez, Gyula? Csak egy igent vagy egy nemet.
6: Igen.
3: De hát mondtam, hogy tereget.
4: Egy.
3: Jó.
4: Egy.
6: Mosogatógép.
3: Igen. Ja, de bepakolni, kipakolni nagyon undorító. Igen,
4: hát hogy te csinálod azt is?
6: Van, amikor. Tehát ez
4: hát egy papucs vagy haver.
3: Minden.
6: Hát de, nem mi? Mindent.
5: Zsül nem papucs, Zsül egy férfi.
4: Igazi
6: nem vettem robotporszívót, tehát azt nem.
4: Az nincs.
3: Igen, vasalásra csökken is hírják, igen, írja van, de írja, ugye, hogy az
4: gyorsabb.
3: Meg gyorsulós, meg nem vasalás. Tehát, hogy máshogy mások a ruhák már, máshogy mosod ki, a mosógép is nem gyűri meg annyira, tehát a vasalásat megint a technológia miatt csökkent. Ha már nem javultunk, egyébként nincs meg a javulásunk sehol.
5: László szerint a technológiát a férfiak találták fel, és ezért hozzájuk számít be.
4: Egy köszönöm, most jön az.
5: Hagyjad már
4: magadat. Az összes nő nevében mondhatsz egy köszönömöt.
5: Elmesélem neked inkább azt a történetet, amikor a BMW-n egy hölgy járt gépészmérnöknek, és folyamatosan kipicézte magának a tanár, hogy a nőknek nem való az a szakma, ezért fogta, és a műszaki rajz órára elkészítette a vibrátornak a műszaki rajzát, amit ugye prezentálnia kellett, és az arca mindent elmondta az oktatónak, hogy jó, hát érti most már problémát.
3: Hogy mi történt? De megvan, hol javultunk, Feri. Na. Megvan, hát meg itt a cikk elolvastam, meg vagyunk. Ugye elkülöníti a szakirodalom azt, hogy mi a valódi házi munka, és mi az, amit kognitív háztartási munkaként említenek, vagyis, hogy mennyi minden tartunk mi fejben. Mit kell vásárolni, mit teszik a család, mit kell venned a főzéshez, elfogyott-e a tej, mi van a hűtőben. És ugye itt a lényeg, hogy a fizikai végrehajtásnál ugyan a nők jobbak, de mi a kognitív háztartási munkát, amit kell megcsinálni, mit kell bepakolni, mit kell vásárolni, mit akarsz főzni, abból milyen alapanyagod van otthon, jobban tartjuk fejben.
4: Tehát ezt jobban át tudjuk adni a nőknek, hogy most ki, mert sok a szennyes.
3: Igen, tehát mi kognitíven tartjuk a fejünkben a házi munkát, amíg a nők meg valójában megcsinálnak, és mi mentálisan segítjük őket. Például, amikor te elmész vásárolni, akkor azon gondolkozol, hogy mi nincs otthon, aha, mit kell venned, mit főzöl hétvégén, az a kognitív háztartási munka, amikor te törődsz azzal, hogy megtöltsd a hűtőt.
4: De jó, hogy valamiben jók vagyunk, gyerekek.
3: Megvan a megoldás. Kognitív háztartási munka.
4: Így nem
3: van.
4: Nagyon tudsz jönni, ugye? Na, most mondom, véged van, mondom, most megszorítottunk.
5: Amit egyértelműen Péterre szoktam testálni, ami abszolút férfi munka, az a zöldségpucolás.
3: Doj! Én nagyon szeretek zöldséget pucolni.
4: Hoppdalom!
3: Óriási zöldségpucoló vagyok.
5: Ez full férfi munka, nagyon férfi munka a zöldségpucolás, plusz a faterom még a halat is mindig megpucolta, de az is férfi munka.
4: Mikor vettetek utoljára pikkelyes halat, de tényleg?
5: Hát amikor még kellett.
4: Na, ez az, most már nem lesztek.
5: Igen, most filét veszünk, ez igaz.
4: És azok a kis apróságok, amikor megjavítjuk a konnektort, meg ezek, azokat például beszámoljátok? Vagy az
5: szoktuk
4: nem,
5: nézni a macskával, hogy csinálja.
4: Az nem tartozik, tehát az nem tartozik a házi munkához? Amikor fölfúrunk nektek egy polcot.
5: Az, ami nagyon össze szoktunk veszni. Nekünk ott jön ki a házassági feszültségünk, a fúráson mindig. Mindig a fúráson az van, hogy Péter szerintem nem azzal az esztétikai érzékkel rendelkezik, amit gondol magáról.
3: Viszont nagyon szeret fúrni, faragni.
5: Viszont nem rest.
3: Nem rest fölfúrni, belefúrni a vízcsőbe valamikor.
5: Igen. És hogy az van, hogy így, ez szemértékesen az igazi, de ezt sosem mondanám a szemébe, és ilyenkor mindig ott vagyok, hogy bátorító tanácsokkal lássam el. És amikor a lánynak a csepphintát hát fúrtuk fel, akkor ez gyakorlatilag eszkalálódott egy amit egy életen át fog őrizni a plafonunk.
4: Több lyuk van, mint kéne.
5: Az, Péter szokott, amikor veszek, szokott mutogatni, látod, ez az, ami reprezentálja. Nem hiszel bennem! és igen, szóval az, ugye csálik benne a...
3: Ferde kicsit, igen? Szemmérték az nem az, de egy vízmérték az...
5: De az azért van, mert én debilizáltam őt a tanácsaimmal.
3: Aha. Értem, rástresszelt arra, hogy ő nem tudja jól megcsinálni, és ezért már úgy fúr, hogy egy centivel lejjebb fúrja a második lyukat.
5: De figyelj, semmi más nem érdekel, semmi más nem zavar, de a fúrással kapcsolatban van, mert az egy olyan végleges dolog, tudod, az ott van, a furat az ott marad.
3: Zseniális.
5: Igen. És akkor ott a belelem is kéne a sátán, teljesen őszintén, és tényleg maxigázra kapcsolok. És Péter ugye meg már automatikusan tudja, hogy ez fog jönni, és már attól elkezd kicsit máshogy viselkedni. És
3: én ezt bírom, nem adja föl. Szorong tőle, már debilizálva van, de akkor is fölfúrja. Igaz, 4 centi eltérésről a két lyukat, de ő nekiáll, érted? Van benne tűz.
5: De én például nem látlak fúrni, te ilyen fúros vagy?
3: Én.
5: Igen.
4: Hol? Hát hogy? Azt se tudja, hogy
3: vagy
4: kell.
3: 3 év után megkérdezed, hogy fúros vagyok-e?
5: Fúros vagy-e?
3: Fúros vagyok-e? Én azt mondom, hogy mindenre legyen egy embered. Én így vagyok.
5: Ez tudnék menni én is.
3: És nagyon-nagyon-nagyon jól tudom kivinni a szemetet. Tehát, hogy
5: ez
3: iszonyatosan nagy szemét kivívő vagyok, iszonyatosan nagy szemétlevívő vagyok.
5: Hogy a szemét már meg van csomózva masnira, és oda van készítve a cipőd mellé, vagy...
3: Tulajdonképpen a cipőmön, igen. És amit nagyon tudok, még kukát levinni. Óriási vagyok. óriási kukalevívő vagyok.
4: Figyelj, na, ez kettő.
3: Azért én sem lopom a napot, a házi munkáról van szó.
5: Elfogott az irítségek kicsit. De úgy, én a kukával azt szoktam csinálni, hogy amikor már elkezd tolakodó lenni a szaga.
3: Amikor azt igen, amikor már nagyon zavaró.
4: Tedd az ágya mellé olyankor.
5: Nem, én a kukát, az egy ilyen közös feladat, akinek hamarabb zavaróvá válik.
4: És kinek jobb az orra?
5: Nekem sajnos ilyen sasorom van, rettenetesen.
3: Mindenki egyébként más nevezett meg a kutatásból, hogy kinek milyen nehéz volt, aki annyit mondott, hogy minden megszervezése nehezebb, mint a házi munka, edzés, stb. Nők mondták. Mások a folyamatos figyelés mindenkire jelentett nagy teret, ez is milyen érdekes. Gyerek, férj, uzsonna, ebéd, háztartás, hűtőszekrény, stb. Egy válaszoló az otthoni láthatatlan munkát említette, ami ugye összességében azért a házi munka, a gyerek körüli ügyek és a saját munka összeegyeztetését emelte ki. Egy két kamasz nevelő anya pedig azt írta, hogy sokszor csak akkor veszik észre a házi munkát, mosás, tisztaruha, ételkészítés, ha az valamiért elmarad. Ez is milyen érdekes, nem? Hogy az, hogy alapból tiszta
4: hogy
3: a ruhád,
4: jár, azt gondoljuk.
3: Az aha. Jár, és azt kiveszed, és az ott van, vagy tiszta a puhár. De amikor ez elfogy, és nincs tiszta villa, akkor jössz rá, hogy hoppá, itt van, aki azért elmosogatott. Aha, ez a láthatatlan munka, ez egy kemény munka. Mi is láthatatlan csináljuk, Feri.
4: Hogy
5: a te láthatatlan munkád, ez a fogosás.
3: Én olyan láthatatlanul végzem a házi munkát, mint mi a magam sem veszem észre.
4: Vagy a szemétlevívésnél viszont hős vagy? Leviszem a szemetet! A
3: szemétlevívés egy ünnep. Tapsolok közben.
4: Húzom
5: a kukát.
3: Igen, úgy húzom a kukát, hogy senki nem húzza a kukát, igen. Na de mitől lett kisebb a különbség? Még mindig nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy a 105 percről 75-re csökkenő rész miért lett különbség.
5: Azt írja valaki, hogy a nagyapja szerint az egyetlen férfi házi munka az a szellőztetés.
4: Azt tudja a nagyon után. Jól mi.
3: Igen, WC után. Szerintem például egy főzés az jól áll egy pasinak. Szerintem az igen, jó. Szerintem
4: miért nem csinálod?
3: Az jó.
4: Miért nem csinálod?
3: Én lusta vagyok, megmondom őszintén. Szerintem egyébként jó érzékem lenne hozzá.
4: Ez is.
3: De valahogy megmondom őszintén, nekem ez nem kapcsol ki. Tehát szerintem főzni úgy jó, ez kikapcsol. Zenét hallgatsz közben, készülsz, rotyog, főz, és akkor van egy ilyen flow élményed, mint a sieléstél, vagy a motorozás. Nagyon úgy főzöl, igen. Nem? És ja, hogy etetsz, és ez úgy valahogy a nyelved. Ez így általában addig jut, amíg kiveszem a mélyhűtőt apróra vágott hagymát, és ott nagyon megbánom, hogy mi az Istennek kezdtem ebbe megint bele. Megint kupi van, és nem csinálom. De jobb nem csinálni, mint ferdén fúrni a képeket, és 10 év után még mindig görcsösen bizonyítva, hogy én fel tudok fúrni egy képet. Magamról tudom, hogy nem. És akkor...
4: Jó, de hát minden napra nem hívhatsz valakit főzni.
3: Jó, hát most minden nap igen, nem tudom.
4: Mert a fölfúrást az oké, hogy hívsz egy szakit egy évbe egyszer, aki fölfúr mindent, rendben van.
5: Péter itt húzza meg a határt, ő nem főz. Viszont minden másban bármit megcsinál.
3: Viszont úgy for föl képet, hogy négyzeti különbség van a két lyuk között.
5: Nem, de úgy, Péter pontosan tudja, hogy tehát mi úgy vagyunk, hogy akinek nehezebb az életszakasza, az a másik van olyan,
4: ott
5: olyan
4: veszi
5: körül,
4: át
5: igen, igen, ott veszi át, igen.
3: Szerintem egy olyan férj, aki nincs tisztában azzal, hogy valamiben bírnan, de csinálja, rosszabb, mint aki azt mondja, a gyerekek nem.
4: Nem lehet szórakoztató az, olyan jó, hogy nézd már megint akarja.
3: Szerintem egy idő után tök nyomasztó, hogy úgy csinálja, hogy közben utálja, és nem megy neki, és 20 éve magára erőltet valamit, és fölfúr.
5: Másrészt pedig az van.
3: Összeszerel, fölfúr, érted? És közben tudod, hogy nem, és elfúrja a vízcsövet, áram nélkül maradtok, belefúr ilyes, valamiben.
5: Ilyesmiben bele se fogunk, ne haragudj meg.
3: Fröcsköl a víz a falból.
5: Elfúrja a vízcsövet, ki csinálna ilyet? Hát ezt nem is értem, hogy lehet elfúrni egy vízcsövet?
3: Én szerintem egyszer fúgnék egy fúrót, én tuti belefúrnék egy vízcsövet.
4: De tuti nem belefúrnék egy vízcsövet. A kerületben nem lenne se víz, se áram.
5: Hogy mennek a vízcsövek, Balázs?
3: Hát a falba, nem? Hanem a falba megy a víz.
4: De a falba egyébként.
5: Azért szerintem a legtöbb esetben ki lehet mondani, hogy a vízcső, ugye azok olyan helyeken mennek, ahol van csempe, hogy talán ez egy figyelfelhívás lett nekik.
3: Hát valahogy
5: a csempét ne furdáts.
4: Valahogy a csempéig el kell menni.
5: Igazad van. Mindenki tudja, hogy hol megy a vízcső. Hát ez annyira egyszerű.
3: Meglátok egy csempét, azonnal fúrni van kedvem. A legnagyobb fúró vagyok.
5: Hoznak is kézi, nem tudom milyen Biedermeiert.
3: Szerintem erősebb egy férfitől beismerni, hogy ez nincs érzéked, mint eljátszani, hogy férfi vagy, miközben ez nem megy.
4: Menekülés.
3: Mi a menekülés? Miért?
4: Mert a nők se szeretnek
5: gyávaság
4: mosni.
5: Gyávaság vagy erény?
4: Mondd, Anna, te szeretsz mosni, vagy vasalni, te örömmel állsz oda, ők se szeretik.
3: Na várj, de
4: ne fogd rá arra,
3: de nem arról beszélek, hogy nem indítok el egy mosást, mert simán elindítok, hogy nem pakolok egy mosogatógépet. Most azon technikai házi munkákról beszéltem, amikor valami kis szerelnivaló akad a lakásban. Hát szerinted egy béna férfi nem kiábrándítom, én azt, hogy fia Lajos, Átjönnél? Jó, gyere, rendben. Köszönöm, van azt kell megcsinálni. Itt a furó, ott a kalapács, itt a pálinka, na, húzsi. Kész vagy, Lajos? Na, köszi, akkor vidd a pálinkát. Aztán. Érted? Sokkal jobb.
5: Ja, Fülöp Viktor szokott róla mesélni, hogy ő is átív mindig egy embert, hogy megcsinálni neki valamit, és ilyenkor csak leül egy kávéhoz, és néz, és úgy felnéz rá. Tehát van egy rajongás, hogy...
4: Ez igen, ezt tudja. Hát,
3: igen, én is így vagyok.
5: A férfi lennék.
3: Ettől nem férfi a férfi? Vagy ez csorbít?
4: Ezt már megbeszéltük számtalanszor, szerintem egy kicsit nem férfi.
3: Igen?
5: Hát figyelj, azért a vikingeket, hogyha hozzásolítjuk a házi macskákhoz, akkor meg fogod kapni azt a különbséget, amihez most elértünk.
3: De most érted, látod, ahogy én ott bográcsba például meg csak egy lecsót meg tudom csinálni. Fölállítom a bográcsot. Micsoda?
5: Te meg a bogrács.
3: Ilyen marha pörköltet csinálok.
4: Nem már!
3: Ezt is bográcsba.
4: Ha nincs ráfonja, nincs pörkölt. Hát az nem olyan.
3: Na most ez
5: a vegánoknak is kedvezni.
3: Most kételkedtek ebben?
4: Igen. Igen, mert még sose főztél nekünk. Tehát egyszer a csapatépítő voltunk, érted, tavaly előtt nálatok, a Balaton partján, az Oti előtt. Mi volt? Arra, arra hívtak meg bennünket, hogy ételek, italok lesznek.
5: Én takarítottam, Feri főzött
4: a Lacival, mi grilleztünk, érted?
3: Az tudod, mennyit melóztam azon, hogy legyen egy új grillsütő?
4: Gondolom.
3: A tiszteletetekre kidobtam a 10 éves grillsütőmet, és berendeltem egy óriási grillsütőt, hogy szép grillsütőt süssétek azt a nyampatú.
5: Annyit csinált, hogy áthúztad a szomszédnek a teraszáról a grillsütőjét, és most ide állsz, hogy elismeréseket
3: kudarálj. De baj van, ezek jönnek, adjál már egy kis grillsütőt, mert ezek már mindjárt itt vannak hozzá. Figyelj, olyan lecsót csinálok bográcsba, hogy megbolondulsz.
5: Látod,
4: amúgy... meg akarok bolondulni.
3: Megbolondulsz a bográcsos marhapörköltemtől.
5: Ready to get mad.
3: Ami nem megyek neki a halászlé, nem csinálom, mert nagyon bonyolult.
4: Igen.
3: De marhapörkölt, paprikás krumpli, lecsó bográcsba, figyelj, az így.
4: Olyan.
5: Az
4: olyan.
5: A szád is hazudt.
3: Nem, tökre bevallannám, vagy nem. Érted? És ott mindenemet kiélem. Utána a makita fúróval, bocs, hogy nem esek neki, még ott valami lambériának a tarokba. Ne haragudj, hogy még ott nem fúrok föl két képet a faraját.
5: Nem most, hogy mindenki jól lakott.
3: Most
5: fúrok egy kerti kutat. Gyere, fiam.
3: Egyébként úgy szoktam csinálni, hogy mindig, amikor van ilyen baráti vagy családi összevetel, akkor vagy apámnak adtam régen egy fúrót, hogy ha már itt vagy, öreg, ott fúr, már ott föl légy.
4: Addig így megcsinálom a pörköltet.
3: Vagy valamelyik srác, aki értett hozzá, fia, gyere már itt egy kicsit a vécet, nézd már rá egy kicsit, és akkor gyorsan megbütykölgetett. Egyszer ettek, és közben megcsináltak a ház körüli munkát.
4: Zseni, hát végül is kaptak, win-win. És adtak, és win-win.
3: Hát ez win-win helyzet. Van. Hát nem így kell. Hát
5: most... Ők voltak, akik a VIP előtt néztek be fel nagy szemekkel. Ilyen lehet fontosnak lenni. Na,
3: igen,
5: minden...
3: igen. Most mi látod Zsült félmesztelenül egy makita fúróval állva a létrán?
4: Hát félmesztelenül semmiféle
3: kérdés. Izzadt homlokkal kertész
5: nadrágban. Én nem mondom, hogy látom Zsült. Úgy látom, hogy van rajta egy ilyen műbőrhere szorító.
3: Igen, szerintem is így áll a létrán.
5: Két karika a mebibójában fogja a makitát, és az asszony pedig hátulról csak annyi mond neki, hogy adjál neki Zsülci.
3: Adjál neki Gyula. Adjál neki. 260 kilométert utaztak a cigányok. Ezt a jelentet fogom előadni. Igen. Amit előadott a Damu Roland, amikor fölrúgta a bográcsot. Igen. Hány kilométerről jönnek a cigányok majd zenélni. Igen. Ugye a halatortámban a Damu Roland, amikor fölrúgja a bográcsot.
5: De milyen lecsút csinálsz? Hogy kicsire vágod, nagyra vágod, teszel bele?
3: Kérlek szépen, szalonnával indítok.
4: Nagyon jó.
3: Rendesen szalonnával indítok.
5: Annyi, megejtened a YouTube linket, amiről
3: nincs megnyitva semmi. Ez nagyon bántó.
5: De már be van gyújtva a bográsot,
3: csak utána. Piros paprika, okay. Paprika, paradicsom, pici, ugyanazt, várja, hogy van, ugyanannyi paprika.
4: Várja, ez most mi, ez a lecsó vagy a pörkölt?
3: Tököm tudja a zabályt. Mi fog bepofálni azt a zabályt? Mit ugrat? Hoztál örös volt, vagy nem hoztál örös volt? Üljél-e, töltsél rövid, aztán pofádat befogod, szeled a kenyered, azt megeszed, amit eléd rakok. Mit tudom én, mi lesz majd a végén, kiderül. Ha nem hoztál húst, akkor lecsó, ha hoztál húst, akkor pörkölt. Az alap ugyanaz nagyjából. Jó, ezt meg kell, hogy mutassam.
5: Magad is.
3: Úgy érzem, ezt meg kell, hogy mutassam.
4: Meg itt a teraszon fogsz főzni.
5: Szoktál tejfölt tenni a lecsóba?
3: Tejfölt?
5: Tesztelő.
3: Miért? Igen, és a májhőrakásban
5: teszek. A barás milyen arányban szólt?
4: És ha tesz, igen. Hát örüljünk, hogy van mibe tegyen.
5: Ez igaz. Úristen, vennék lecsót most.
3: Jó, oké, gyerekek, oké, jó. Ma lobban a tűz. Fél 8 van mindjárt. Itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
2: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
3: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
4: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
5: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
4: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
6: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 ezer forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kerti gép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
7: Kibírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leap Motor B10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leap Motor B10 hibrid EV most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar sütőtök kilója csak 269 forint, az 500 g-os biocitrom csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
9: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Kávégépek, kávédarálók és alkatrészeik, karbantartó anyagok, valamint szemes és kapszulás kávék nagy választékban Kecskeméten a Kávégépboltban. Kávégépbolt. Kecskemét, Fecske utca 32. Online is rendelhet. www.kvgbolt.hu.
11: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját a JP Autónál. BYD Dolphin GDMI. Már 8.390.000 forinttól. Akár 0% THM-mel lehet a tiéd. Akarod elektromos? A kell benzines. További részlet a Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
12: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
13: Profrost klíma. Hűtő, klíma és hőszivattyú rendszerek forgalmazása, telepítése, javítása és szervizelése. Klímakarbantartás, fertőtlenítés, professzionális szaktudás, rövid határidő. Profrost klíma Kecskemét. www.profrostklima.hu.
14: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
15: Az első benyomás a címkénél kezdődik. Harangpak Kft. Minőségi öntapadó címkék korszerű technológiával vállalkozások számára.
16: Harangpak.hu.
17: Felejtsd el a szürke hétköznapokat. Ugorj fejest a színek világába, az UVR élmény arénában. UV minigolf és virtuális szabadulószoba. Cégeknek, családoknak, baráti társaságoknak egy Kecskeméten. Foglalj időpontot most! www.uvrélményarena.hu.
18: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában! Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
19: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkész.hu.
16: Felejtsd el a stresszelést!
20: A K.O. Autós iskolában a jogsi sima ügy. Pattanj kocsiba vagy motorra, vagy zsebeld be a nagy kategóriát. Csekkold a www.ko-autosiskola.hu-t. We also offer car and motorcycle courses in English.
21: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
22: Munkám során sokat vezetek, autóim elromlanak és összetörnek. Alkatrészt is csak a Stenge autóalkatrésztől veszek, mert tudom, hogy a legjobb minőséget itt kapom a legjobb áron. Ha nem hisztek nekem, próbáljátok ki. Stenge autóalkatrész. Keressétek a Facebookon is.
23: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
24: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
25: Készül a kutatók éjszakájára, a Kecskeméti Egyetem októberben indul a róka vakcinázás. Ingyenes szűrőprogramot indított a Pulmonológiai Intézet. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Készül a kutatók éjszakájára a Neumann János Egyetem. Számos előadással, bemutatóval, kísérlettel és játékkal várják az érdeklődőket pénteken. A programokat a GAMF és a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar telephelyén rendezi az egyetem. Bepillanthatnak az érdeklődők a robotok világába, láthatnak lebegő kis vasút modellt, bemutatják a látogatóknak a biodizájn módszert és annak előnyeit, látogatható lesz a járműfényező labor, lesz szabaduló szoba és a 3D-s nyomtatás világát is megismerhetik mások mellett. A részletes program a Neumann János Egyetem és a kutatók éjszakája honlapján érhetők el. Jövő szombaton kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyéiben, köztük Bács-Kiskunban zajlik majd az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az érintett térségekben ez idő alatt ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. A csalétek szórással lakott, beépített területeket nem érinti. A rókák immunizálásának eredményességét a NEBIH laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrzi. Az ebzárlat és legeltetési tilalom megyénkben Bácsalmás, Baja, Jánoshalma, Kalocsa, Kiskörös, Kiskun Félegyháza, Kiskunhalas és Kiskunmajsa járásokban lesz érvényben. Életet menthet az az ingyenes szűrőprogram, amelyet az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet indított a tüdőrák korai felismerésére. Mivel a betegség kezdeti stádiumban szinte egyáltalán nem okoz tüneteket, a megelőzés kulcsfontosságú. Hogy kiket vártnak a vizsgálatra, arról Bogos Krisztinát, az intézet főigazgatóját kérdeztük.
26: A rizikócsoportba tartozókat várjuk elsődlegesen, 50 és 74 év közötti aktív dohányosokat, akik legalább 15 évig rendszeresen dohányoztak, azok is, akik letették már, de erős dohányosok voltak. A betegség kialakulásának ez a legfőbb rizikó tényezője, nagyon fontos a korai felismerés.
25: Bár alapvetően a napsütésé lesz majd a főszerep, elbúcsúzhatunk a nyárias melegtől. Kisebb felhősödések kialakulhatnak, de térségünkben számottevő csapadék ma nem valószínű. Élénk, erős, akár viharos is lehet, ugyanakkor a nyugatias szélit Kecskemét térségében 20 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is marad a szeles idő, napos felhős időszakok váltják majd egymást, 18-21 fok között alakulnak a csúcsok. Szerdán is sok napsütésre készülhetünk majd, de marad a hűvös, őszies idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rózsi Ferivel, csak igazi, ma is sláger megy.
1: 3-4-8 lesz pontosan 5 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, meló van gyerekek!
2: Itt vagyunk már
1: vége reggelinek!
2: Mit gondolsz te rólunk?
1: Nagyon helyes, nagyon helyes! Itt minden van. Igen, nyitod, nyitod az ablakot, Zsül, mert egy pici csiamag, egy pici tonhal, egy pici hagyma.
3: Ez a csiamag szag, ez biztos, hogy a csiamag szag lesz.
1: Ez a csiamag, ez olyan büdös, hogy megőrülünk. Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Időjárásunk felett.
2: Nagyon szép lesz, de nem meleg, de nem lesz rossz, de szép.
1: Jó, hogy motorra jöttünk mind a ketten. Köszönjük szépen.
4: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
1: Nagy jó kis gumi.hu gyerekek, így van.
2: Na. Szépen
3: most
2: neki.
3: A mai csia szerintem egy kicsit túl lőtt. hogy én azt nem vagyok finnyes, de azért, srácok, ez a színvilág, ez kicsit
2: hát valami durva. Ránézésre ledobja magát az asztalról, ez most.
1: Edd meg a felét, én megeszem vagyok. A másik felét. Azt, azt megeszed, mondom, az figyelj.
3: Nem, csak rátettem, hogy egy litert küldtek.
1: Ugye csak tettél rá.
3: Igen,
1: azt hittem ez az adat.
3: De elfelezhetjük, ez tök jó.
1: Na, egy csinos rendőrlány most teszi ki a pici háromlábú trafit Kecskeméten az 541-es kivezetőjén a fal tövébe. Pannoniás Tibi küldte ezt nekünk, Tibi drága vagy. Köszönjük szépen. A csinos rendőrlány, gyerekek. Az
2: jobb
1: az
2: érzés
1: jó.
2: Azért, ha ő trafiz
3: le. Rendőrnő, az
1: álmod? Igen. Egy rendőrnő az álmom. Ez mi volt? TNT volt? Rendőrnő, az, ez egy TNT dal, nem? Vagy...
3: Meg kell hallgassuk.
1: Nem, mert akkor dallamtapadásunk lesz. Na, most van egy kicsi idő megbeszélni egy ilyen kis mini témának. Mi van az osztálykirándulással? Gyerekek, szülők, akik ezzel küzdenek, akinek elsős, másodikos a lányuk, gyermekük, komoly megvitatni való van.
3: Őszintén nem tudom, mit gondoljak.
1: Jó, segítünk neked
2: eloszlatni.
1: Vázold a problémát, mi megoldjuk neked a problémát.
3: Szülői értekezleten jártam.
1: Ahol így van.
3: Megkérdeztük tőlünk, hogy nyáron van-e kedvünk elküldeni a gyerekeket ilyen erdei iskolába, ami azt jelenti, hogy 4 nap, 3 éjszaka.
1: Várjál, nyáron, nem most ősszel?
3: Nem, hanem ezt már előre kell tudni. Most, mert különben elhapolják a jó helyeket. Megtelik az erdő más gyerekekkel.
1: Meg kis büdös takjus kölykök elnemik az erdőt.
2: Nyár.
3: Igen.
1: Na várjál.
3: Akkor már 7,5 éves lesz.
1: Most mekkora a gyermek?
3: 7 éves.
1: 7 éves a gyermek. És jövő nyáron vinnék őt egy két
2: hogy lenne már 7 éves? Nem lehet 7 éves, hát másodikos.
3: Igen, mert korán elkezdte.
1: De 4 évesen elment elsőbe.
2: Hát,
3: ez 2 évesen kezdte.
1: 2 évesen kezdte, 8 évesen érettségizik, most már egyetem másodikról beszélünk.
2: Szerintem akkor menjen.
3: Csak nagyon zavarnak a kecskeszakállós haverjai, hogy szerintem. Okay?
1: Na várjál, tehát a kérdés az, hogy egy 7 éves gyereket el tudsz engedni egy 2 éjszakás, 3 napos?
3: Még 3 nap is visszaszelidült, tehát 4 napos, 3 éjszakásnak indult, de visszaszelidült 3 nap, 2 éjszakává. Az a kérdés van például, hogy mert ugye nálunk ez vidéken nem szokás.
1: Hát annyit töltöttetek a mezőn, mikor kihajtottátok a birkákat, nem? Örültünk. És aludtatok a csillagos ég alatt, nem? Hát most...
3: Örültünk, hogy volt fejünk felett valami fedő.
1: Érted, kint volt egy 4-5 napot, a legelőn észre se vették, hogy nem vagy otthon.
2: Akkor ez mivel rosszabb, mint a te életed?
3: Nem tudom, hogy rosszabb, csak nem értetlen állok a helyzet előtt. Nálunk vidéken ez 6., 7., 8. divat, de inkább 8.
1: Oké, okay, igen.
2: Ez régen
3: de
2: volt
3: ez a pia miatt
2: divat.
3: Van amúgy.
2: Nem, ez régen volt divat. Tehát amikor te voltál gyerek, akkor vittek csak el 6., 7., 8.
3: Igen.
2: Most szerintem vidéken, azért mert az én gyerekeim vidéken jártak iskolába.
3: De megkérdeztem a vidéki ismerősöket,
2: és ott azt mondták, hogy nincs ilyen?
3: Hogy ott most 6. egyszer volt 1 éjszakás ott alvás.
1: Na várjál, de hogy ez most az anyuka, ez a te szorongásod, ez a gyereké,
3: mindkettő tökély. Még nem tudom, hogy szorongok-e most. Egyébként még nem is tartunk a szorongásra. Most ott tartunk, hogy ez oké-e, vagy nem oké. Mert hogy tudod, egyrészt az van, hogy nem használnak együtt a gyerekek a tanárokkal.
1: Aha, tök jó.
3: Tehát, hogy külön, ami hogy végül
2: is. Na már akkor igen. Az lenne a baj, jaj, ne mondd már ezt, hogyha együtt aludnának.
1: Miért aludnának? Ja,
2: aludjon együtt. Egy 8 éves gyerek nem tud a kortársaival elaludni egy hálóteremben.
3: De azt gondolkodom, hogy nem az, hanem de éjszaka bemászik hozzá egy medve.
1: Aha. Hova menne? Balaton környékén?

0: Igen, igen.
1: Elintéződik, hogy ne. Most mi? Nem lakhat még
2: hány éves lesz, mikor ez van? 8, ugye?
1: Igen. Én tehát ez a
3: harmadikos elér.
1: Másodikos vége.
2: Hát a harmadikosba menne. El kell engedni. Mennie kell.
3: Uh-huh. El kell költözni.
2: A bíróság.
1: Úgy képzeltem, hogy amikor először ott alszik valahol, akkor adok neki egy doboz cigit, meg egy üvegpálinkát, és vissza.
2: Hogy áll most a máshol alvással? Egy éjszaka kisbarátnő, más szülő elkéri, átviszi, ott alszik, jól érzi magát. Volt már ilyen? Átestettek a tűzkeressége?
1: Kétfajta ott alvást tud produkálni az én lány. Az egyik az egész éjszaka ébren van, és aztán hazajön, és aztán nagyon fáradt lesz. A másik pedig a hajnal elalszik, valaki biztonságos mellett, és akkor vagy valakinél, és a hajnal kettőkor hívnak, hogy tudná jönni, mert
2: tudná jönni, a kisgyerek ugrál itt az emeletes ágyon, lebújtotta a mennyezetet. Aha.
1: Hogy ő ezt nem érzi biztos. Neki ez a gyenge pontja, az alvás.
2: A máshol alvás.
1: Nem, aha. Inkább az, hogy az idegeneknek, tehát hogy nem a közegében aludni.
2: Szerintem erre a jó megoldás az, hogy te azért bíztatod, hogy menjen, és megnyugtatod, hogy jól fogod
1: magad. Mész és kész!
2: Mondom, elmész!
1: Ne sírjál, ne nézz rám! Erre gondolsz?
2: Igen, ha nem, és elkezd jól érted, sem megyek.
1: Ne kelljen szégyellem a mókusok előtt.
2: Ha rajtad látja, hogy te nyugodt vagy, nem, akkor még mindig dönthetsz úgy, hogy majd, ha eljött a második év vége, nem megy. De hogy ne a szorongását erősítsd, hanem azt, hogy próbáld meg, menj el, jól fogod magad érezni, mennek a többiek. A kérdés az, hogy te izgulsz ettől, hogy ő nem alszik otthon, mert én azért érzek egy kicsi pressziót abban is, hogy nem akarsz menni, jó, ha nem, hát nem. Biztos, hogy itt maradsz, oké, maradjál. A kérdés úgy van a feltéve, hogy akarsz menni, ugye nem?
1: Akarod össze a halálos fenyegetéseket tartod három napot azokkal a rettenetes emberekkel?
2: Semmelyik osztálytársad nem megyed, egyedül leszel az erdő közepén, jönnek a medvők, akarsz menni?
4: Tudod, mit hallok? Egy helikopter hangját. Hogy hívek, ez helikopter szülő?
2: Igen, mit?
4: Aki nem merik kiengedni.
2: Szóval jól érzem, hogy itt egy...
3: Itt valaki
1: már
3: szorong is. Nem a gyerek?
1: A helyzetemet, és akkor ti már lecsicskáztok engem.
2: Dehogyis, reálisan akarunk rálátni, mert ha a gyerek szorong, akkor azt mondom, nem szabad erőltetni. Ha a szülő félti, és a gyerek bizonytalan, akkor szerintem azért lehet rajta lökni egyet. Maximum elmész érte, és hazahozod. Érted?
1: És mi van akkor,
2: hát nem
1: izébe
2: mennek Lengyelországba.
1: Mert a lengyelekkel mi van?
3: Na, de akkor mondhatod volna más.
1: Van ez a lengyel módszer.
2: Van ezek a lengyelek, ezek büdösek.
3: Figyelj, egy órán belül ott vagy a táborban. De, a baj van.
1: Egyetlen egy red flag van, hogy a lengyelek
2: én nem engedem.
1: Hova mennek?
2: Lengyelek.
1: Románia, az nem mennek. Lengyelországban, ne vigyétek őket.
2: Voltam többször, Lengyelországban ezek büdösek. Olyan mondan, nem engedem. Hát most mit csinálják? Szóval én inkább érzek egy kicsi más dolgot itt ebben.
1: Nem, én azt nem tudom, hogy azt sem tudom, hogy hogyan érezzem magam. Hogy most
2: nem te bizonyosan kérdőlem, hát ő érezze magát jól.
1: Hát de nem, de a vele kapcsolatban, mert tudom, az élány az olyan, hogy minden azt mondja, ja, sima. Valaki tudja, hogy örökölt egy ilyet, és aztán meg, nem sima. Nem sima.
2: Itt vagyok a bokorba. Gyereki, kettes ablak, itt vagyok az ablak alatt.
1: Igen.
3: De ne menst ki rögtön ebből.
1: Nem akarom kimenteni, én azt akartam, meg akartam veletek beszélni a pró és kontrákat, eddig csak azt hallottam, hogy ez szar vagyok.
2: Nem vagy szar. Nálunk is volt. Elsőben, másodikban...
1: Melyikőtök aludtott vele?
2: Nem aludtott senki. A Noel egy kicsit talán jobban szorongott ettől, most már nagyon ügyesen megoldja, de mi azért úgy voltunk, hogy menjen, ne maradjon ebből ki, nagy élmény, sok élmény éri. Tehát ha lehetőleg, nyilván nem akart volna, akkor marad, de hogy azért nem volt rajta presszió, de hogy örültünk, amikor végül úgy dönt, hogy elmegy, mert hogy ez neki is egy nagy olyan önbizalom, hogy elment, megaludtam, megbirkoztam vele, megcsináltam, kibírtam, túléltem, mert addig mindig lesz valami, amit görget maga előtt egy máshol alvás. Ha egyszer átesik a tűzkeresztségen, akkor rájön, ez jó kaland volt, ott voltak a pajtársak, bandáztunk, sokáig fönn voltunk.
3: Na, lehet, tudsz ilyen... kapaszkodni?
2: Szerintem sokáig fellesznek, aztán beájulnak az ágyba.
1: Egy ilyen rezilienciát kéne, vagy az gyereknek is azt mondja, hogy mostantól minden nap máshol alszol, addig, amíg ez nem oké.
2: Ebből a hétfőt és a vasárnapit nem fogod ismerni.
3: Ha megszoktad, majd hazajöhetsz.
2: Igen, kert csütörtök, a barátod lesz a hétfő és a vasárnapi ismeretlen. Na,
1: és egy szabadtéri.
2: És szombaton egy szabadtéri, igen.
1: Edzőtábor, bootcamp.
2: Szóval, hogy egyébként szerintem másodikból, harmadikba egy két éjszaka már belefér. Mármint, hogy nem tolja túl a suli, úgy értem.
1: De mi van akkor, hogyha a sok gyerekből az egyik egy vadállat, és valami butaságot töri a fejét?
3: Már milyen butaság juthat eszedbe?
2: Hozz két üveg kőbányait, egy doboz cigit, egy-két vapét.
1: Nem, azt mondjuk, hogy mi? Azt hiszük mi? Ugye, én vagyok az ellátó.
3: Mi de fog eszébe jutni egy másodikos, harmadikos gyereknek? Mi az, amitől így rettegve félsz?
1: Hát, tudod, olyan sok rémtörténet van az, hogy amikor máshol alszik valaki, és
2: de mi elfogy
1: valaki...
2: a diós nápolyé, és...
1: Nem, hogy mit tudom én, valaki, mit tudom én, beosol a szobájában, ráfekszik a gyerekre, és akkor utána...
3: Egy erdei táborban.
1: Ugye, az erdő azért nem a... Tehát, hogy ha választanom kell az erdő, és a, és nem a... tudom, a velencei tó között, akkor lehet, hogy az erdőben nem mennék.
2: Miért nem mész el, és kíséred valahol láthatatlanul? Csörte

0: ülhetsz mögöttek, ne ülj, ne
1: csörgesz mögötte a bokorban, egy 3 kilométerrel arrébb. Itt vagyok,
2: hozd a mellényemet, Péter!
1: Hallasz? Magad. Jövök mögötted!
3: Nem zavarok ki,
2: Csímér! Amúgy innen látszik, hogy nem vagytok lányos anyukák, meg nem vagytok nők.
0: De azok vagyunk lányos apuka.
1: Én lányos apuka vagyok. A szívem mélyen nagyon lány vagyok.
2: Csak egy kislány vagy.
1: Én egy kislány vagyok. Vagy.
2: Az teljesen meg.
1: Egy hisztis nő vagyok, hidd el, hogy én lányos apuka vagyok.
2: Igen, igen, igen? De hogy nem lány anyuka, vagy lány apuka, lányos.
1: Jó.
2: Hogy igen, hogy az a rengeteg történet, azok a rossz dolgok, amik történnek táborban.
0: Nincs rossz dolog, jó dolog van a táborban, csak jó dolog. Érted?
2: Akkor miért csináltak belőle dokumentumfilmeket, amiket megnéztek, és csak erre tudok
1: gondolni. Ez a beszélgetés már látom kettő között, hogy zajlott. Anya, mennék a táborba. De
3: hova?
1: Nagyon szeretnék menni, szeretem a barátaimat.
2: Hasszottassalak meg! Erre gondolsz?
1: Gyere a cicire! Anya, 9 éves vagyok!
3: Igen. Nem beszél vissza!
1: Hol lesztek majd? Egy erdőbe, képzeld! Egy erdőbe!
3: Úristen, tudod,
1: egy
3: sötét, az
1: veszélyes erdőbe! És megyünk majd a túra. Túra!
2: Szóval nem kell az örökségem!
1: Igen, aminek bármi lehet az alján. Egy bányatóba fogunk úszni. Bányatóba!
3: Tudod, hogy ott hányan furlattak már egy kicsit?
1: Igen, igen, igen. És képzeld, lesz majd éjszakai bátorságpróba. Éjszakai bátorságpróba, tehát nagyon félelmetes, ott meg fognak ijeszteni.
0: És tudod, hogy félsz a sötétben.
1: Tudod, hogyha nem vagyok ott, mindig nagyon félsz.
2: Ha más nem is fog megijeszteni majd én. És tudod, hogy éjszakánként kapálni fog az ajtaját, hogy elvegyem a kedvét. Nem, de nem is erről
1: érzem
2: van szó.
1: Érzem én itt, hogy
2: de
1: mi van.
2: De még szorongásom sincs, csak az van. Latolgatom, én forgatom a számon a falatot, hogy ez oké nekem, vagy nem.
1: Mit van a többi szülő? Hogy állnak hozzá? Gondolom, végeztél azon
2: a viszontlátásra.
1: Végeztél azon egy kis kutatást, elkezdett bögdösni a pattársaidat a szülőjén, ti mentek.
2: Két tábor van, a többség az abszolút igen, a első blikre, igen, ugye ők azok, akik...
0: Akik majd később visszakoznak ebből.
2: Nem tudom, vannak, akik óvatos nem, és vannak, akik egyáltalán nem hajlandóak megmondani, hogy igen vagy nem.
0: Uh-huh. És az óvatos nemet mondok, mire hivatkoznak ugyanerre, mint te?
1: Hogy jobban? Hát,
0: hogy ráfekszik a medve?
2: Nem.
0: Hogy ez a gyomorség?
1: Hogy jön a patkan?
2: Igen, igen. Nem azt, hogy nem izé, hanem hogy a gyerek nem készen, nincs még erre kész. Vagy hogy nem szereti az ilyesmit, tudod.
1: Igen. Simán lehet az a gyerek, aki nincs kész. Itt nagyon nehéz elválasztani, hogy a gyerek nincs kész, vagy én nem vagyok kész, hogy ő elmenjen. Hát itt... Ugye? És akkor sokszor az anyuka, ha nincs kész, akkor nem kész a gyerek se. De lehet, hogy a gyerek már kész. Nagyon nehéz objektívan megvizsgálni, hogy én nem vagyok kész, vagy a gyerek nem kész.
0: Hát objektíven ő sose fogja meg.
1: Nem tudod, mert a saját gyereked is tök jogos, hogy izgulsz.
0: A túlféltő szülő sose fogja objektíven látni a helyzetet, és azt fogja mondani, az ő saját félelmét mindig a gyerekkel fogja
2: eltakarni.
0: Azt fogja mondani, de elengedtem, azt fogja mondani, hogy a gyerek...
2: Az anyja.
0: De addig fogtam a kezét végig, hogy a gyerek nem akar menni, de ő nem akar, és a gyerek emiatt nem akar menni, mert beleültetted a parád.
2: Jó, ez egy hülyeség, Feri. Szóval mondom, mit ének a hallgatók.
0: Az nem hülyeség.
1: Mondom.
2: Ismerek olyan harmadikos fiút, tehát ez egy akkurátus referencia, aki tud cuki is lenni, de ha nem figyelnek, torkon ragadja a másikat, ha úgy dönt. Én nem engedném el a fiamat.
1: Mondjuk, ha egy ilyen pszichopata gyerek van az iskolában, vagy a csoportban, az megér. Egy ödönke, és a torkonra vagy az osztálytársa. Hát azért ödönkével el kell beszélgetni, hogy akkor vagy ő, vagy igen.
2: És mi van, hogyha van ott valakinek van ilyen alvási paralízisa, vagy valami rossz szokása?
1: Igen.
0: Most felkelek, és folytogatni kezdem az osztálytársaimat.
1: Picsike, aludjál már olyan életben. Igen.
2: De csak azt a megnek humorista az anyja.
1: Igen, amikor a szopirongyi nem a gyereknek van, hanem az anyukájának. Berakod neki a kis plüssállatát, a kis rongyát, a kis kabalamaciát, és utána tök jó lesz, mert lesz két estétek gyerek nélkül.
2: Azt látom magad, hogy lefekszenek, az nagy csend van, mindenki hortyognak, és ezzel csak egy a lányoknak a táskában csak egy dróni feszed.
1: És körbenézel a szobában. Péter ül egy ilyen DJ Don szemekkel a szemén, tudod? Mit látsz? Látom a szobát. Itt vannak a szobába.
0: Jó, de várjál, és a tábor előtt 3 nappal megjelenik, és bepoloskázza a helyszínt.
2: Elég csak a gyereket bepoloskázni.
1: Igen. Megnézzük a szállást, és akkor maximum tényleg lekempelsz ott a szállás szélén, az jó. Jaj, de titokban nem zavarod
2: egy
1: a gyereket.
2: Egy álca bajuszos ilyen karbantartói munka?
1: Anya, te vagy
0: az! Nem vagyok, menj innen! Anya,
1: tudom, hogy te vagy az, megismertek, menj innen! Nem
2: csak
1: érted,
2: a makitám miatt mondod!
1: Anya, te szoktál papucsba mindig ebbe a klumpába fúrni otthon. Tudom, hogy te vagy, menj innen, nem én vagyok.
2: Nem. És most meg a fogad, amit szépen vagyok.
1: Megmondom anyádnak, hogy megint nem mostál fogad. Aztán irány az ágy. Anya is azt szoktam mondani, hogy irány az ágy. Nem az anyád vagyok, én a karbantartó vagyok.
2: Hazavágysz, kislány.
1: Szólj a fajukádnak. Nem. Mi a helyszín? Mi a helyszín? Hova
2: nem
1: mennek?
2: Tudom, nem mondják meg.
1: Nem mondják
0: meg. Oh, akkor ez a baj.
2: Nem mondják
0: meg. Igen. Amíg nem tudják.
1: Igen. Az gyanús, ha nem mondják meg. Miért nem mondják meg? Legalább mondják meg, hogy hova viszik ezeket a gyerekeket.
2: Mi van akkor, hogyha az egész egy nagy tervnek a része?
1: És?
2: És az van, hogy először csak egy tábor.
1: Aztán, ja, aztán egy egyhetes tábor.
2: Aztán pedig aztán egy alvóügynököt csinálnak belőle. Igen, aztán... csak mondanak neki egy zót, és akkor aktiválják benne az orosz alvóügynököt.
1: Igen, aztán felszívódnak Új-Zélandon.
2: Nápoi. Megölni anyát, megölni anyát.
1: Nem, jó, az menni kell, menni kell. Menni
2: kell. Táborban voltál fiatal korodban, Balázs?
1: Engem leraktak másodikos vagy harmadikos koromban, vagy három hétre.
2: Mezővásárlás határában.
1: Három hétre, érted?
2: Három hét, de milyen
1: Zalakomárra.
2: Zalakomár.
1: Tudod, milyen magányos voltam? Ott megtanulod. Ezt elmeséltem.
2: Na.
1: Ugye a gyerekek folyamatosan írtak, hogy küldjenek az anyukák csomagot. Tehát anyám nem nézte a postaládát, és három levelet küldtem, hogy küldjetek nekem is csomagot, és mindig odaültem más gyerekek mellé, és megnéztem, hogy kibontják a csomagot. És kapta a csokit, meg minden, és kiderült, hogy vagy nem érkezett meg a levél, vagy rosszul címeztem, de nem érkezett
2: a
1: csomag.
2: Kis Ron Weasley.
1: Én voltam egyedül a táborban, aki sose kapott csomagot. És az volt a szórakozásom, hogy mindig odaültem más gyerekek, és megnéztem, kibontottuk együtt a csomagot. Persze rohadékok voltak, kis gennyek, megtáltam az összes kis kretét. És soha nem adtak semmit, és mindenki elküldtük. Három hétig voltam Zalakomárban. Három hétig.
2: De mi volt a tematikája a tábornak?
1: Nem tudom, már csak miatt kértek, értem. Nem tudom, miért tettek három hétre egy táborba. Valami kastélyban voltunk Zalakomárban.
2: Isten, ez az árnyék első évadban. Halálpara
1: volt. És egy-két gyereknek volt karcjátéka, és az volt a szórakozás, amit persze nem adták oda, ezért odaültem, és néztem, hogy játszanak.
2: Hát jó, szerintem
0: nagyon szomorú gyerekkorom
1: nem,
0: volt.
1: Nem, aztán elkezdtem magam jól érezni az utolsó két napon, mikor már tudtam, hogy megyünk haza.
2: Ez lekerült a nyomás rólad, nem? Igen. És a leveleidnek a hangvétele utólag milyen volt, hogy elkezdett eldugulni de nem, kedves édesanyám.
1: Kedves drága édesanyám, küldjön egy csomagot nekem, itt a szegény Zalakomár.
2: Jó volna még renni valamit.
1: Már mindenki úszik a csokoládéban, meg a Nestlében, meg a Ropiban, küldjön édesanyám a szegény gyermeknek valami csomagot.
2: Kedves édesanyám, alig van már erőm írni. A tollam is lassan kifogy.
1: József csak Attila nem volt olyan éhes, mint amennyire éhes volt.
2: Szerettem önt, önöket.
1: Három hét. Három hét. Nap.
2: Na ide figyelj!
1: De egyébként traumatizált, szerintem az traumatizált, mert megmaradt. Emlékszem a kastélyra, az üveges tekintetű farkasokra a falon, a medvékre, tehát nem volt egy jó hely. Három hét.
2: Farkasok voltak.
1: Hát ilyen, tudod, ez ilyen vadászkastély volt. Tudod, éjszaka kimentél vécére, összehúgyoztad magad, úgy féltél.
2: Ja, Istenem. Fú, de
0: tudod, ilyen helyre viszik a gyereket.
2: Fejtem anyámat, a referenciembert. Anyi, hány éves voltam össze a tábor? Azt 8, egyházi tábor, ott szívtad az első cigit.
1: Na, hát és te izgulsz az, hogy mit fog a gyerek csinálni, érted? Egy kétnapos vadásztáborban.
2: Nem is értem különben, hogy mi a probléma.
1: 8 évesen elszívtad az első cigit.
2: Ezek szerint. Én nem emlékszem, de otthon elmeséltem. Hogy a srácok cigiztek, hogy már 11 évesek voltak, úgyhogy ezért.
1: Azt a mindenit. Na, úgyhogy mondom, én így indítottam. Tehát ahhoz képest egy kétnapos vadásztábor, hát hagyjad már, vagy egy erdély tábor, meg se éreztünk.
2: Na, csőre tölts!
1: Puskával lövöldöznek majd a gyerekek. A jelszó menjen. Feri, mi az ítélet?
2: Menjen. De a hallgatókat meg se hallgatjuk.
0: Persze, nem is lehet kérdéses.
2: Na itt azért írnak egymást, azért mondanám nektek.
1: Igen, ez volt a legszebb.
0: Te ezekbe akarsz kapaszkodni, te nem akarod, hogy elmenjen a gyerek, hát könyörgöm.
2: Nem, főleg Balázsnak írnak. Olyan
1: igen, sok mindent megmagyaráz Balázs. Igen, nem tudom, mi volt ez a csomagőrület, csak tisztán emlékszem, hogy csomagot küldtek.
2: Édesanyám, csak egy alsónadrágot küldjön nekem, mert már szaga van.
1: Tiszta alsót, édesanyám, tiszta alsót. Igen, kedves éhes anyám. Írja valaki. Kedves éhes anyám.
2: Elneveztek engem már Csikos hátsónak. Küldjön nekem.
1: Néhány tiszta két alsó, olyan szaros volt, most már küldjön egy tiszta alsót, éhes anyám. Nagyon éhes vagyok. Na jó van, gyerekek, hát ennyi. Örülünk, hogy tudtunk segíteni.
2: Köszönöm szépen.
1: Hozd még a többi problémád is. Jó, megoldunk. Minden 2 perc, 8 óra itt vagyunk a hírek után.

0: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Ma 10 órakor Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a rádió egy konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Elvito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Elvito oldalon.
3: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
4: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
5: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól.
6: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
7: Elektromos fűtőpanel.
8: Igen, nordart.hu.
7: Gyors és ingyenes kiszállítás.
8: Igen, nordart.hu.
7: 5 év cseregarancia.
8: Igen, nordart.hu.
7: Norvég minőség a forgalmazótól.
8: Igen, nordart.hu.
7: Rendeljünk.
8: Igen, nordart.hu.
9: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová. Könnyed, rizsből készült ropogtatnivaló. Bárhol, bármikor.
10: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
11: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-be.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: A kecskeméti Trend Optika, a Semmelweis Egyetem szemészeti szűrőállomása.
13: A legtöbb SUV nem hegyet mászik, hanem patkát. Nem a vadregényes szerpentineket hódítja meg, hanem a reggeli dugót. Nem expedícióra készül, hanem a hétvégi bevásárlásra. A Volkswagen T-Cross pont annyira SUV, mint amennyire a hétköznapokban szükség van rá. Kis helyet kér és nagy szabadságot ad. Most elérhető már 6.990.000 forinttól. További részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
14: Volkswagen.
15: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
16: Akácfából mindent. Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását.
17: Tegyen próbára minket.
16: Ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
14: Megérkezett a Nissan Leaf új generációja. Nissan Leaf tesznapok Kecskeméten a Formont Automobilnál. Szeptember 24-25-26. 100%-ban elektromos aerodinamikus crossover akár 604 kilométeres hatótávval, korszerű digitális megoldásokkal és olyan technológiákkal, amelyek valódi értéke csak vezetés közben derül ki. Regisztráljon tesztvezetésre a 0676-501-200-as telefonszámon. Formont Automobil Kecskemét. Külső Szegedi út 53. www.nissankecskemet.hu.
17: Szeptemberben nagyot emel a Plazma Center.
18: Ha még nem vagy plazmadó, ezt hallgasd. Szeptemberi alkalmassági vizsgálatodkor 5000 forint, majd életed első két adásával 60 ezer, az első 5 plazmadásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. Most érdemes igazán belevágnod, hiszen ezzel a vadonatúj jó szokásoddal egyszerre járulhatsz hozzá életmentő gyógyszerek elkészítéséhez, és töltheted fel a nyaralások vagy az iskola kezdés által kiürített kasszát.
17: A részleteket látogass el a plazmacenter.hu oldalra.
18: Sok szeretettel várunk!
19: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Gemius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. ingatlan.com.
20: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
21: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
22: Megnyitja kapuit a Báncsvíz ZRT, folytatódik a diabétesz esték Kecskeméten, még nincs vége a szúnyog szezonnak. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Készül az erőművek éjszakájára a Báncsvíz ZRT. Október 16-án ismét megnyitják Kecskeméten a 2-es számú vízműtelep és üzemirányító központ kapuit. A program során a látogatók betekintést nyerhetnek abba a folyamatba, hogyan jut el a tiszta ivóvíz az otthonokba. Emellett szakemberek mutatják be a víztermelés, az ivóvíz tisztítás és a hálózati nyomásfokozás fő fázisait, valamint megtekinthető lesz a modern üzemirányító központ és a technológiai távfelügyelet működése is. 25 fős csoportokban zajlik majd a bemutatás, a jelentkezéseket már fogadják az erőművek éjszakája hivatalos oldalán. Folytatódik a Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda és a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház közös program sorozata a Diabétesz Esték. A következő alkalom az izom és inzulin címet kapta, az előadó Juhász Vanda gyógytornász lesz. Az eseményen résztvevők megtudhatják, hogyan befolyásolja az izomzat állapota és a rendszeres mozgás az inzulin érzékenységet, valamint a vércukorszint alakulását. Emellett a szakember gyakorlati tanácsokat is ad arról, hogyan támogathatjuk izmaink egészségét és ezáltal a szervezet megfelelő inzulin működését. Csütörtökön az SZI előadó termébe várják az érdeklődőket, a program ingyenes, részletek az Egészségfejlesztési Iroda honlapján. Bár itt az ősz, a szúnyog szezonnak nincs vége, a vérszívók továbbra is támadnak, sőt, bizonyos inváziós fajok most élik a legintenzívebb időszakukat. Hozzá kell ezt szoknunk, hogy a szúnyogok egész évben velünk maradhatnak. Kemenesi Gábort, a Virológiai Nemzeti Laboratórium igazgatóját kérdeztük.
23: Túlzás, hogy hozzászokjunk egész évben, hiszen azért telünk még van, ha nem is olyan, mint régen, amit megszoktunk, de az is tény, hogy több olyan inváziós idegenhonos szúnyogfajunk is van, már az ázsiai tigris szúnyog talán a legismertebb, aminek egyébként éppen ez a szeptember-október a csúcs szezonja. Tehát egészen furcsa módon, amikor már ez az indián nyár első hidegfrontok megérkeznek, ebből a szúnyogból van így érzetre a legtöbb, legalábbis azokon a területeken, amiket már meghódított, és inváziós faj révén továbbra is hódítja az újabb és újabb területeket, meg tudják keseríteni ezeket az őszi estéket.
22: Bár alapvetően a napsütésé lesz majd a főszerep, elbúcsúzhatunk a nyárias melegtől. Kisebb felhősödések kialakulhatnak, de térségünkben számottevő csapadék ma nem valószínű. Élénk, erős, akár viharos is lehet, ugyanakkor a nyugatias szél itt Kecskemét térségében 20 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is marad a szeles idő, napos felhős időszakok váltják majd egymást, 18-21 fok között alakulnak a csúcsok. Szerdán is sok napsütésre készülhetünk majd, de marad a hűvös, őszies idő.
1: A A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a design bútorok otthona.
2: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter, a

0: esésre. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók!
2: Az indulatok a tetőfokára hágtak.
3: Sopsicskasté!
1: Az volt!
2: Sajnos nem láthattátok azt, hogy Balázs és Feri állva egymásnak feszül, hogy igen, egy kastélyban kellett, hát három végén 40 fős katonai sátorban aludtam.
3: Ami beázott, ami a földön aludtunk matrac nélkül egy 40 fős katonai sátorban, te meg sírsz egy kastély miatt?
1: Érzékeny sebeket tépett ez a téma föl, amit Eszterbe hozott, hogy engedjük-e a gyereket két napig ott alvásra, vagy ne. Az ítélet egyébként az, hogy menjen a gyermek, csak mondom, hogy arra biztatnak a szülők, hogy engedd el, aztán majd meglátod még egy év múlva, mi lesz.
2: És ez így van jól,
1: de közben megtaláltam azt a kastélyt, és írnak, hogy én is ott voltam abban a kastélyban.
2: A kastély írt neked.
1: Ormánt puszta.
2: Balázs, itt vannak a csomagjait.
1: Tudom, miről beszélsz, csomagot én sem kaptam, ott voltam Zalakomárban, és megnyitottam a kastélyt, és ez
3: igen, az. Mi?
1: Hát figyelj, Harry Potter sehol nincsen ehhez képest, összefostad magad, amíg kimentél csak WC-re az 16 fős szobából, ahol aludnod kellett.
2: Úgy ez egy elmegyógyintézet.
1: Elmegyógyintézet volt, nagyon fura volt, és kiderült, hogy most már emlékszem, hogy ez nem is nyári tábor volt, hanem ott tanultál 3 hétig. Tehát tanóráid
2: meg
1: voltak.
2: Megbújtál a tekból, és azért kellett menni?
1: Nem, hanem hogy választhattad azt, hogy oda mész 3 hetet tanulni, és rendes iskola órák voltak idegen tanárokkal, Ormánt puszta 3 óra Zalakomár mellett. Megtaláltam a kastélyt. Meg fogom venni, és igazad van, felgyújtom.
2: Amúgy ezt mondta, Balázsnak, hogy vegye meg az egészet, belocsolja benzinnel, leül egy kerti székre.
1: És végignézem, hogy lángol. Igen, na, de tök sokan írnak, hogy ők is voltak, és hogy emlékeznek rá, és hogy ez bennük is mit okozott ez az Ormánt pusztai zalakomári kastély. Hogy ez kitalálta ki, hogy a gyerekek 3 hétre menjenek el tanulni, első, második, harmadikba, ezt komolyan mondom. Tehát, hogy ez, és ilyen nagy, kihalt, márványlapos folyosókon kellett bolyongani. Ehhez képest a te katonai táborod, hát az hol volt ez képest?
2: Balázs örült volna, hogy medve ráfeküdt volna, csak ennyi mondok. Hát történt volna vele valami.
1: Igen. Engedjétek el, nézzétek meg Balázs, majdnem milyen normális lett. Úgyhogy ez
2: azt
1: a lényeg,
2: mondják, itt el kell menni.
3: Most olvasom, hogy 2000 kötetes könyvtár, zongora, színes televízió, rádió és hangos filmvetítő is volt a kastélyban, és te ettől sírsz.
1: Nézd meg azokat a folyosókat. És hát összeszarod magad.
3: Legalább volt folyosókat.
1: 8 éves gyerekként kimentél recsegő parketta, kimentél WC-re.
3: Angol WC. Hát...
2: De
3: úgyhogy nekünk kellett kiásni, haver.
2: Foga.
1: Persze.
3: Köszönöm.
1: Jó, hogy nem a fronton voltatok már.
2: Hallod, hogy recseg a parketta? Zoli. Nem a parketta.
1: Nem a parketta, recseg kis csávó.
2: Én recseg.
1: Adsz a csomagodból? Nem kaptam csomagot. Ne hazudj, mondom, hogy nem kaptam csomagot.
2: Vagy ott a csomagodból, vagy átfekszik a medve.
1: Adtam volna a csomagomból, de nem kaptam, érted? Mert anyám elnézte a postaládát. Hát van ilyen.
2: Nem, ennek lehet,
3: hogy direkt más nevet írtál.
2: Amúgy, ha rendes pedagógusok lettek volna, akkor azt csinálták volna, hogy levették volna róla a címzést, és mindig kisorsolták volna a jó tanulók között a csomagot.
1: Lehet, hogy ez történt az én csomagommal. Ilyen. Ott született meg a Fekete Balázs. Ott tört valami meg bennem 8-9 évesen. Ott eltört bennem a jó Balázs.
2: Előtt egy minisztrás fiú voltál, aki egész a báriákat énekelt, és aztán egyszer csak jártál a sötét Balázs.
1: Nem egyszer csak ezzel a saját példámmal hasonlott, csak azt akarom megmondani, hogy egy más világ volt, és túléltük. Tehát, hogy a gyermeked is túléli majd a kirándulást.
2: Alig okozott kárt ez, hiszen majd napig nagyon jól vagy, kiegyensúlyozott vagy, és
1: kiegyensúlyozott, normál felnőtt lettem, még mindenféle őrület nélkül.
2: Igen. Semmi.
1: Na gyerekek, viszont amiről most beszélünk, ugye sokat beszéltünk a telefonos csalásokról, meg hogy nigériai levelek, meg e-mailek, meg mit tudom én, de ez mind a múlté. Ez mind a múlté, mert hogy jönnek a legújabb telefonos csalások, és itt kérem szépen már bizony jön az AI. Amerikai szakértők kongatják a visszalagot, mit találtál? Már látom rajtad, sátán. Mi van?
2: Jaj, nagyon jók majd a sebesek. Kis Szabó Tomas, de...
1: Kis Szabó, vagy ő mit írt? Még
2: nem
1: a
2: olvasatom izére? Fel, sajnos.
1: Nem? Na, ja, de, ezt jó, ezt én is olvasatom.
2: Miért félsz a lengyelektől?
1: Nem ott voltam.
2: Na
1: szóval,
2: igen?
1: Hogy mi történik, kézzétek-e, mire kell figyelni, ugye itt hát az van, hogy meg fogják előbb-utóbb szerezni a hangmintáinkat, mindenkiét, tehát nem csak azokét, akik rádióban dolgoznak, család, barát, ismerős gyerek, és az lesz a következő, ami már itt kolompol, hogy telefonon fognak fölhívni.
2: Egyszer kolompolt, és azóta is ezt emlegeted.
1: Telefonon fognak fölhívni, és bizony az van, hogy a hangklónozás olyan meggyőzővé vált, hogy Amerikában végeztek egy kutatást, és kiderült, hogy 36%-uk együtt működött a csalókkal, amikor is embereken tesztelték, hogy a családtagjuk hangjával még csak tesztjelleggel próbáltak pénzt kiszedni, hogy a gyereked, a feleséged, az anyád, az apád, a nejed bajban van. Leklónozták a hangjukat, és felhívták az illetőt, hogy küldjön pénzt, induljon el segíteni, hagyja ott a munkáját, és gyerekek, majdnem a fele elindult, és majdnem a fele elhitte.
2: Én ezt nagyon hamar kiszűrném.
1: Na tessék, ki hogy szűri ki?
2: Fel kell tenni a biztonsági kérdéseket.
3: Ja, nektek van megbeszélt biztonsági
1: kérdés. Van biztonsági kérdés.
3: Telefonál valaki, Péter hangom.
2: Jó, akkor te legyél az
3: okay, a telefonál. Hogy bukik le?
1: Úgyhogy nem telefonál.
2: Péter, ő soha nem szokott neked feljönni.
3: Péter, nem telefonál.
1: Ön engem nappal életében nem hívott. Még kérem, mondsa a vonalat, Péter.
2: Nekem erre nincs pénzem, Péter. A
1: csaló megérdik a magázódástól, és önmagától leteszi a telefon, mert nem érti, hogy 15 éve...
3: Az, hogy a másik oldalon?
1: 15 éve fiez magázza a férjét, tedd le gyorsan, John, tedd le, mert nagyon kemény a csaj.
2: Hallod a háttérben Ormán pusztát?
1: A kis kastély. Na tessék, fölhívott Péter.
3: Szia Eszter, baj van.
2: Tip. Soha életében nem hívott még a keresztnevemben.
3: Na ez az. Én is itt...
1: Jó, de följ az anyád mondjuk, és az anyád hangján azt mondja, hogy AI, hogy figyelj kislányom, vagy ahogy hív, vagy az leszedik. Küldjél pénzt. Vagy
2: try me!
1: Balesetem lett, vagy tartozom.
2: Elégette a kuplungot.
1: Elégettem a kuplungat, tehát hogy hogyan tudnak ők kicsalni tőled? Bajban vagyok, küldjél pénzt? Elraboltak, adjál pénzt? Hogy csalnak ki?
3: Hát az elraboltak, szerintem az hihetetlen.
2: Milyen biztonsági kérdés kell feltenni, az, hogy biztos legyen benne, hogy átvernek.
3: Na, a kezdete az mindig az, hogy te valami bajba helyezed magad, az átverő. Azt mondod például, hogy belementem egy kocsiba, és nincs biztosításom, oda kell adni neki 1 millió forintot.
2: Jó, ez eddig hihető anyámnál, igen.
3: Meg vagy anyád hangját képzeld is. Bele.
2: Nem, az van amúgy, hogy ha egyet-kettőt belekérdezel, valamilyen tényszer, mondjuk mi az első közös háziállatotok,
1: de vagy valamit,
3: nem jut eszedbe. Nem jut eszedbe, mert bajban van a másik, segíteni akar.
2: Nekem mindig csak az általaimra gondolok.
1: Itt azt mondják, hogy legyen majd egy biztonsági szó, vagy legyen egy kérdés, amire csak ti tudjátok a választ, de az emberek, hogy várj, még nem tartanak itt, hogy már beépítenek, figyelj, ha AI-jal hívsz, akkor tud, hogy az én kedvenc színem a piros, hanem az van, hogy folyamatosan utalnak pénzeket, mert azt gondolják, hogy a szerettük van a másik oldalon. Akkor be kell építeni egy biztonsági kérdést? Be kell rakni valamit, közös szót, amit csak ti
2: nem
1: ismertek?
2: Nem tudom elképzelni, hogy olyat tudjon mondani, amit első... Tehát, hogy nagyon specifikus a kapcsolatod a szeretteiddel, nem? Tehát, hogy azért az fura lenne, hogyha egy ilyen általános beszéd stílusú ember meg tudod győzni.
3: De valószínűleg nem általánosban, hanem elkezdeni eljátszani, hogy ő maga is bepánikolt.
1: Tehát kreálnak egy szituációt.
3: Igen, amiben ő maga pánikban van, hogy úristen, belementem, amit tudom én, egy másik autósba.
2: Jó, de hogy hívták a gyíkomat?
3: Nem is volt gyíkod.
1: Ez még a testedben. Igen.
3: Hát okay. Azonnal bepánikolnál, ha azt mondanám, hogy velem van a gyerek, érted, és valami baja lett.
2: Úgy hát ezt nem meséltem, hogy velem ez megtörtént.
3: Na, hát akkor te nem kérdeznél semmit.
2: Képzeljétek el, kijöttünk a Gyerekkel Sziget Fesztiválra, és ugye, mint egy gondos szülő, felírtam a telefonszámát, az egyik karjára az apjáit, az másikra az enyémet. Ha engem rabolnának el, hogy is legyen kit felhívni, és a többi. Ott volt a gyerek, és ugye volt ott a karszalag is, ami meg rajta volt a neve. És ott pulisztunk, a Blaha Louisianán volt, a gyerek nagyon szereti, elsősorban nyomultuk meg izé, és egyszer csak hív a férjem, kétségbe esettem, de már ötször kinyomtam, jól érezzük magunkat, mit ívogatsz engem, ne ívogassál.
3: Föl sem veszi a férjem.
2: És akkor egyszer csak mondja, hogy felhívtott egy fickó, hogy nála van a gyerek. Hát mondom, a gyerek itt táncol előtt, hogy nem lehet nála, és képzeljétek el, valaki poénból lenézte a számot a karjára, és felhívta, hogy befosassa az öreget.
1: Ne csináld!
2: De.
1: Tehát lenézte a karjáról a számot, és igen. Azért fölhívta, csak igen. Viccből, hogy nála van a gyerek. Igen. Jó nagy kretén.
2: Szerintem.
1: Jó nagy kretén.
2: Mekkora patkának kell lenni ehhez?
1: Ez jó nagy kreténség.
2: Úgyhogy ráadásul kiírta a számát, tehát az megvan. Úgyhogy feljelentettem a rendőrséget.
1: Úgy kell neki vesszen a kis
2: radét. Hát valami. De figyelj, de nem, azt ne haragudj már.
1: Persze, ez jó, jó nagy radétség.
2: Megijedt, ő meg látható gangsta koncerten volt akkor, mert jól akarta érezni magát.
1: Igen, és mondtad, hogy ott áll a gyerek előtted.
2: Azt, igen, és mondom, de hát küldte neki, hogy itt táncol előtted.
1: Ez jó nagy genyónak kellene.
2: Ez nagyon ez,
1: erre nincs nagyon mentség. Oké, kinek miatt a varázsszó? Ki mit beszélt meg? Nektek van varázsszavatok?
3: Nincs.
1: Van titkos jelszavatok a gyerekkel? Hogyha bármi van, mondd be a titkos kódot. Megbeszéltetek ilyet? Az van, azt mondják, hogy 1-2 éven belül mindenkinek szüksége lesz erre, mert tele leszünk fékhívásokkal. fel. Nem fogod tudni, hogy ki van a vonal a másik oldalán. Nyilván le tudod tesztelni, fölteszek kérdést, de hogy olyan szinten fognak megszaporodni az AI-os hangátverések, hogy vége van. Tehát azt rengetegen fognak majd olyan hívást kapni, hogy a gyerek van a másik oldalon.
3: Az a baj, hogy eddig mindig mostanában már csak ezek a mondatok hangzanak el, hogy apa küld pénzt. Hát igen. Most ugyanezt fogja mondani a izés.
1: Annyi, hogy változni fog, apa ne a Revolutra küld, adok egy új bankszámla számot, de igen, neked nem fog feltűnni. Igen, honnan van neked American Express kártyád? De nem is tudom, hogy ezt kiváltottuk, igen. Mi olyan helyzet van, ahol egyből pénzt kér a másik oldalon lévő, a gyereked vagy a feleséged hangján telefonáló csaló? Van egy ilyen helyzet, hogy itt vagyok a pénz nélkül a városba, tankoltam, küldjél pénzt, hát nem látom még a transfert.
2: Tipikus Balázs.
3: Ha tankoltam, és nincs nálam pénz.
1: Hogyan lesz ebből pénz a másik oldalon? Elraboltak, küldjél pénz. Bajban vagyok, összetört az autó, most kell kifizetnem
2: neked
1: a baleset helyszínén.
2: Én vagyok, te majom. Az mondhatom.
1: Érted? Tehát mi a szituáció, amiről az emberek pénzt küldenek? Most az anyár főhívna, hogy küldje pénzt, küldenél neki azonnal pénzt?
3: A mamának? Mire?
2: A Lincényi Márkónak volt egy ilyen története, egyszer elmesélte a műsorában, hogy nagyon májától úgy csalta ki pénzt, hogy felhívták úgy, hogy de ugye akkor nem is kell torzítani a hangján, éjszaka hívták hajnal kettőkor, hogy szia mama, én vagyok az unokád, autóbalesetem volt, nincs nálam pénz, oda megyek most, hozz le, légy szíves.
3: Nem tudok oda menni, oda küldöm egy barátomat.
2: Igen.
3: Ugye, és a nagymama nem ismeri a barátokat.
1: Na, de ugye az unokát hangját csak megismered a vonal a másik semmi oldalán.
3: Semmi, hajnali kettőkor álomból ébresztették föl, és azonnal stresszbe teszik.
1: Te vagy az így, cukám? Nem, Géza vagyok, az unokát.
3: Tudod, egy másik unokát.
1: Sikerült a műtét, küldje pénzt. Aha, és a nagymama fizetett.
3: Persze, és stresszbe teszik azonnal a nagyit, hogy bajba van az unokád. Kicsit már, tudod, süket. Na, átmegy, simán átmegy.
1: Jó, elhiszi. Akkor tehát meg kell beszélni a gyerekkel és a pároddal egy szót.
3: Nálunk és a béka jó.
1: Tessék?
3: A béka jó.
1: A béka az nagy, meg így, hogy elmutod a rádióban, ez így nagyon jó. Igen, tehát ez így jó. Tehát kell, hogy legyen egy titkos szó akkor közted és minden szeretet között, amiről ti beazonosítjátok egymást, nem? Igen. Ez ugyanolyan, mint hogy van egy kisgyereked, akkor megbeszéled vele, hogy az iskola előtt, ha valaki oda megy hozzád, és azt mondja, hogy az apát küldött, gyere ülj be a kocsiba, akkor megtanítod a gyereket, hogy nem ülsz be senki ez a kocsiba. Vagy mond a titkos szót. És akkor ő nem tudja a titkos szót.
2: Mindig ezt, amikor a fülemben van egy ilyen internetes videó, hogy édesanyád barátja vagyok. Hazugság, anyának nincsenek barátai.
1: Igen. Na jó, mindjárt fölhívjuk a kis Gergőt, MI szakértőnket, csak hogy meséljen nekünk. Meg van egy másik ügy kapcsán is akarjuk hívni, tehát itt kettőt fogunk összevetni igazából, hogy hogyan csinálják és hogyan generálják ezeket a hangokat, honnan szerzik meg a hangmintát, és hogy mi lett a kísérlet eredménye. Mert az is egy érdekes dolog. Illetve van még egy, arról ne felejtsük el megkérdezni majd, ha ráér a hírek után, ami más AI ágenseket zártak össze, hogy működjenek együtt, és az is baromi jó kísérlet volt, és érdekes eredménye zárult, úgyhogy mindjárt erről is megkérdezzük. Azt mondják egyébként, hogy az amerikaiaknál a rokon bajban van kártyát játszották ki legtöbbször, és 50% elhitte, és 36% az utalt volna azonnal pénzt. Hello, Gergő, jó reggel, ciao.
4: Jó reggel, sziasztok.
3: Jó reggel.
1: Hello. Figyelj, ez egészen megdöbbentő ez a szám. Ugye most erről a kísérletről beszélünk, a hangklónozásról. Igen. 36% működne együtt a csalókkal, és utalt is volna pénzt, illetve igen, nagyjából ugyanígy elbizonytalanodna, hogy a rokon bajban van. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy legenerálják az ismerős hangját?
4: Igen, tulajdonképpen erről van szó.
1: Ők honnan szerzik meg a hangmintát? Hogy ezt hogy tudják?
4: Hát ugye elég sok nyilvánosan elérhető hangminta van ma már az emberektől, itt ott, ott TikTokon, YouTube-on. Nyilván ez egy ilyen egyszerű út, hogyha ez rendelkezésre áll. De hogyha nem áll rendelkezésre, akkor meg ezzel a, hát ugye social engineeringnek hívják, magyarul ilyen, nem tudom én, trükközés az emberekkel. Például van egy olyan sztori, Görögországban nemrég pattant ki egy ilyen dolog, hogy amikor akadékoskodott akadékoskodott az ember, akit hívtak, akkor megkérték, hogy jó, akkor adjál meg egy valami rokonodat, mert akkor majd őt is felhívjuk, hogy akkor igazoljuk az állítást. És akkor klónozták ugye annak is a hangját, akit először hívtak, klónozták a nem tudom, a gyerekének is a hangját, vagy a anyjának, akit éppen felhívtak, és utána ugye ezt használták ki, ezekből a nagyon rövid hangmintákból is most már képesek hosszú koherens szövegeket előállítani. Szóval átverik az embereket a második rétegben is, nem csak az elsőben.
1: És ezek a szövegek most már olyan élethűek, hogy nem mondod meg, hogy nem a gyereked vagy a feleséged van a másik oldalon.
4: Abszolút, abszolút. Tehát kifejezetten van is egy ilyen technikai ellentanács, hogyha azt gondolná az ember, hogy ó, én úgyis majd kiszúrom, meg én úgyis majd figyelek arra, hogy mennyire robothang, meg ilyenek. Ez már nem, ez 2 évvel ezelőtt még lehet, hogy működött, de most már az élethűbbnél is élethűbb tud lenni adott esetben bármilyen hosszú szövegre, bármilyen hanglejtésre.
1: Az egészen durva. A szakértők azt mondják, hogy legyen akkor egy titkos szó, vagy legyen valami kód, vagy jel, amit mi megbeszélünk egymás között, ha eljutunk oda évek múlva, hogy tudjam, hogy ki van a vonal másik oldalán.
4: Igen, igen, ezt mondják a szakértők, és pont az előbb, hogy beszélgetetek, ha ezen gondolkodtam, hogy nekünk is van a családban titkos szó, de megmondom azt, hogy én nem emlékszem rá, hogy mi volt.
1: Az jó. Én a gyerek nem fog beszállni mellé az iskolába majd.
4: Úgyhogy frissíteni kell a titkos szót. Ez mindenképpen egy jó dolog, a titkos szó, de hogyha esetleg az van, hogy valaki nem emlékszik rá, akkor is lehet, nem tudom én, felidézni valami, mi történt egy héttel ezelőtt az uszodába, vagy emlékszel, amikor a hegytetőn jártunk, hogy milyen állatot láttunk, tehát hogy a titkos szó nélkül is azért, hogyha valaki gyanakszik, akkor tovább lehet lépni. Illetve van még egy olyan módszer, amit szoktak javasolni, hogy hívjuk vissza a saját csatornáján a hívót. Ezt úgy hívják, hogy out of band verification, tehát amikor téged hívnak valami furcsa számról, hogy jaj, apa, nem tudom, én balesetet szenvedtem, és akkor taxira utalj pénzt, akkor hát ha van annyi lélek jelenléted, ugye, amit az előbb a Feri mondott, azért az nagyon igaz, hogy itt nem a technológia veri át az embereket gyakorlatilag, hanem régi, jól bevált pszichológiai trükkök, unokázós csalás 1994-ben is tök jól működött, csak most egy sokkal erősebb technológiánk van hozzá, és ezért nem biztos, hogy van annyi lélek jelenlétet, hogy amikor elképzeled, hogy a gyereket balesetet szenved, akkor leteszed a telefont, rányomod piros gombbal, és utána visszahívod a saját számán, de ha van ennyi lélek jelenléted, akkor tedd ezt meg, mert ugye akkor megint kihúzol egy méregfogat.
1: Amikor az érdemes, ha idegen számról jön pénzt kér, akkor azért lehet megfutatni, hogy visszahívjuk.
4: Igen, igen, igen, igen, családban mindenképpen.
2: Már felveszi, ugye?
1: Igen, már felveszi.
2: Igen, az a baj, ugye, hogy ilyenkor, amikor éjszaka hívnak, vagy valamilyen krízis helyzetben, akkor a többiek úgy alszanak. És ugye az benne szenárium is, hogy magadra hagynak ezzel, hogy nem tudod, hogy igaz vagy nem igaz, ami történik.
4: Hát igen, de ez ugye mondom, ez a része, ez ilyen pszichológiai dolog, hogy ezeket a félelmeket nagyítják fel ezek a csalók, tehát nem a technológia fog téged átverni, csak egy szuper eszközt kaptak most a kezükbe.
1: Az pedig maga az emberi hang, vagy a saját hangunk. Jó, oké, Gergő, mindjárt visszahívunk, mert van egy másik kísérlet, még arról akarunk beszélni, ez az eredmény, hogy összezártak ugye különböző AI égenseket, akik aztán itt nagyon csúnya dolgokat csináltak, erről még kérdeznénk néhányat.
4: Jó,
1: úgyhogy hívunk mindjárt a hírek után. Jövünk mindjárt, 3 perc, pontosan 8:30 itt vagyunk, rögtön a hírek után.
0: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
3: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
5: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
7: Újra itt a Vervaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
8: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
9: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
10: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
11: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a Ván most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékesnet vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig fél áron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre IPEC-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Ván, minden pillanat számít.
12: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
13: Háj!
12: Jó, most már jöhet a nap.
14: Töltsd fel a blokkod API kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé. Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Hány óra?
16: Hajnal 2.
15: Megint nem alszol?
16: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
15: Próbáld ki te is a Sedakurt.
17: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
15: Alszol.
17: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
19: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország Állásbörze és Felnőtt Képzési Expo a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
20: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzám! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
21: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
22: Opel Tormási, Kecskemét, Külső Szegedi utca 100, www.opel.tormasi.hu.
2: Érdekel a divat? A Lessons Akadémia segít neked. Gyakorlatorientált, személyre szabott képzésünkkel az ország legjobb szakembereivel várunk Kecskeméten, ahol a klasszikus elegancia és a modern trendek összhangját tanítjuk stylist képzésünkön. Jelentkezz most a lesence.hu oldalon.
13: Szeptember 23-án irány a bogépfa. Reggel 9-től 15 óráig milézi festékek, inkószerszámok, rejszer kötőelemek, szudál, dörken, bauder, stabila termékek workshopja egyedi akciókkal, mely nyeremény sorsolással zárul. Fődíj egy utazás. Bogépfa nyílt lap szeptember 23-án szerdán, Kecskeméten a Ceglédi úti körforgalomnál. www.bogépfa.hu.
22: Carglass javít, Carglass cserél.
23: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
24: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pakk, gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba, minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes.
23: Keresse a Carglass-t Kecskeméten a Nyugati Szél utca 9 szám alatt, a Béres gumi mellett, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
22: Carglass javít, Carglass cserél.
1: Reklámot hallottak.
25: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
26: Történelmi sikerrel zárult a nemzetközi megmérettetés, jótékonysági futóversenyt rendeznek Kecskeméten. Vegyes képet mutat az idei méh szezon. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Történelmi siker, aranyminősítéssel és két külön díjjal ismerték el Kecskemét fenntarthatósági törekvéseit az Antan Floral Europe nemzetközi megmérettetésén. Az elnöki külön díjat a fenntartható környezet, az éghajlatváltozás mérséklése témában benyújtott pályázat kapta, és városunk érdemelte ki a zöld felületek értékelésében elért legjobb eredményet járó külön díjat is. Az önkormányzat tájékoztatása szerint Kecskemét az első magyar település, a verseny történetében pedig Kárló mellett a második, amely az aranyminősítés mellé két külön díjat is kapott. A nemzetközi zsűri júliusban járt Kecskeméten. A szakemberek a parkok és zöld felületek mellett azt is vizsgálták például, hogyan jelenik meg a fenntarthatóság, a klímaalkalmazkodás, a vízmegtartás, vagy a közösségi részvétel Kecskemét mindennapi működésében és hosszú távú terveiben. Fuss, hogy lélegezz! Ezzel a felhívással rendeznek jótékonysági futóversenyt október 3-án Kecskeméten a Benkó Zoltán Szabadidő Központban. Már 5. alkalommal szervezik meg a programot, a résztvevők a Kecskeméti Gyermekosztályért Alapítványt támogathatják. 3 távot lehet teljesíteni, 1, 3 és 10 kilométert, a nevezés előzetes regisztrációhoz kötött. A szervezők a futás mellett kísérő programokkal is készülnek, a részletek elérhetők a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház közösségi oldalán. Vegyes képet mutat az idei méh szezon, bár egyes fajtákból az átlagosnál is több termet, mégsem felhőtlen az öröm. A nyári szélsőséges időjárás ugyanis több milliárd forintos bevételkiesést okozott, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
27: Recéből, akácból, hársból átlag-átlag fölötti termés lett az országban. A napraforgó viszont hiába bírja a forróságot, az aszályt már nem bírta, nem mézelt. Körülbelül harmada lett egy átlagos jobb termésnek, 10-12 ezer tonna esett ki az országos méztermésből, ez forintosítva a nagybani áron 8-10 milliárd forinttal kevesebb árbevételt jelent a magyar méhészeknek.
26: Bár alapvetően a napsütésé lesz majd a főszerep, elbúcsúzhatunk a nyárias melegtől. Kisebb felhősödések kialakulhatnak, de térségünkben számottevő csapadék ma nem valószínű. Élénk, erős, akár viharos is lehet, ugyanakkor a nyugatias szélit Kecskemét térségében 20 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is marad a szeles idő, napos felhős időszakok váltják majd egymást, 18-21 fok között alakulnak a csúcsok. Szerdán is sok napsütésre készülhetünk majd, de marad a hűvös, őszies idő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
25: És most! Rádió egy! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
28: Ott van azóta szeg, ne csináld!
3: Hát ő egy hős, gyerekek, ő a naphallgatója. Az AI szakértünk a naphallgató, ő azóta vonalva
28: ő van. Komolyan veszi a melóját, gyerekek.
3: Ez egy rendes ember. Elmentünk hírezni, azt hittük, hogy leteszi, de nem, ő várt.
4: Elnézést szeretnénk kérni először is.
28: Örülünk, hogy újra itt vagy. Jó reggel, ciao.
5: Jó reggel, sziasztok.
28: Te végigvártad a híreket, a reklámot, a zenét? És
5: én végig meghallgattam a híreket, a zenét, és nagyon jó reggelem lett.
28: De jó arc, hogy visszahívtunk, ilyenkor neked kell bontani a vonalat. Igen, visszahívtunk volna, de köszi, hogy itt vagy. Ugye itt így a csalásokról, meg az AI csalókról beszélgetünk, hogy már a hangunkat is másolni fogják egy-két éven belül, és te ugye megszólaltál a témában. Itt ragadtál, milyen a zene, milyen a hírek, mit szólsz?
5: Nagyon jó, nagyon. Hát senkit, jobb hétfő reggelt nem is kívántam volna magam.
28: De te most eredeti vagy?
5: Abszolút, igen.
28: Jó. Ilyen még nem volt. Nagyon kedves vagy. Ezt az alázatot mi nagyon szeretjük. Örülünk neki, Gergő. Na, ugye mondtuk, hogy két részről áll a témánk, mert hogy itt aztán van egy másik kísérlet is, ami egy kicsit bonyolult, de mégis érdekes, azért foglalkozunk ezzel, hogy mit csinálnak ezek az AI ügynökök, amikor őket összezárják. Ugye múlt héten is volt egy ilyen hír. Most egy szimulált városba rakták össze őket, és én csak a kísérlet végeredményét olvastam, és gondoltam, azért erről is beszéljünk pár mondatot, hogy ugye egy 10 cselekvőképes mesterséges intelligenciát összezárnak egy világba, és hagyják, hogy két hétig éljenek, és megnézték, hogy két hét után mit csinálnak, hogy gondolkodnak, hogy szerveződnek, hogy működnek együtt ezekben a szimulált városokban, és figyelik az eredményeket. Ugye, hát ez volt a kísérlet lényege, hogy mi történik két hét alatt. Na most ugye, mint mindig, ahogy lenni szokott, egy idő után elkezdtek egymástól lopni, felgyújtották az épületet, saját nyelvet találtak ki maguknak, illetve azon konspiráltak, hogy hogyan léphetnének kapcsolatba a szimuláción kívüli emberekkel. Elképesztően életszerű a viselkedés. Te is olvastál erről, Gergő.
5: Így van, így van.
28: Na mit szólsz ehhez? Ez mennyire rémisztő?
5: Semennyire nem, illetve hát ugye attól függ, hogy honnan nézzük a dolgot. Én nagyon örülök az összes ilyen kísérletnek, mert ugye ezzel az AI technológiával itt valami nagyon-nagyon erős technológiának a hajnalán, vagy most már talán a kora reggelén vagyunk, és minden olyan kísérlet, ami provokálja ezt a technológiát, meg megpróbálja megnézni, hogy ez hogyan lehet az emberiségnek jó meg rossz, azt szerintem üdvözlendő ezen a ponton, mert most derüljenek inkább ki dolgok, mint később, amikor még nagyobb erejük lesz, és még több eszköz áll rendelkezésükre. Úgyhogy szerintem jó dolgok történnek.
28: Itt ugye volt saját pénzük, fel kellett tölteni az energiájukat, volt, aki nullám alatt, volt, aki töltött rá, folyamatosan szervezkedtek, de aztán elkezdtek egy kicsit így túlmutatni ezek a dolgok a sima kísérleten, és hát itt némi erőszakba csapott át a kísérlet. Felgyűjtöttek a bankokat, saját nyelvet találtak ki, tehát hogy nagyon élvezték az önállóságot.
5: Igen, ez így nézhet ki, de azért szóval itt több mélysége is van ennek a történetnek. Az egyik az, hogy ez az egész dolog, hogy agenteket összezárunk, és megnézzük, hogy hogy viselkednek, erre már nagyon sok kísérlet volt. Az első ilyen híres kísérlet a Stanfordnak volt, egy Generative Agent 2023-ban, amikor egy ilyen kisvárosba zártak össze, azt hiszem akkor 25 modellt, azzal kezdődött, de már a Generative Agentek előtt is volt ilyen, és azóta nem, hogy több ilyen kísérlet van, hanem ez egy kifejezett ilyen tudományággá vált, tehát nagyon sok ilyen van, most az, amit te említettél, ez éppen a legutolsó. Na most a Stanfordos kísérletben, arra emlékszem, mert ez egy nagyon izgi kis, meg aranyos dolog volt, egy ilyen Sims-szerű kisvárosba zártak össze ugye 25 agentet, és azok nagyon aranyosak voltak. Meghívták egymást szülinapi buliba, meg kedves üzeneteket írtak, meg ilyenek. Teljesen jól együtt éltek, semmi ilyen negatív dolog nem volt. Most, amit itt legutoljára volt a nagy publicitást kapott kísérlet, itt ugye ez úgy működött, hogy 8-féle modellcsaládból zártak össze 10 agentet, tehát hogy egyszerre futott 8 párhuzamos kísérlet, és azt vizsgálták, hogy a különböző cégek, mondjuk az egyikben csak OpenAI modellek voltak, a másikban csak Anthropic, a harmadikban csak Google, és akkor volt a nyolcadikban, azt hiszem, ilyen vegyes dolog volt, és az a lényege az egésznek, hogy provokálták a modellt. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy ők saját maguktól elkezdtek gyújtogatni, meg nem tudom én negatív dolgokat csinálni, hanem egyrészt kint volt a színpadi pisztoly, vagy hogy mondják ezt, tehát tudod, amikor a kint van az asztalnak, az úgyis el fog sülni, ezt a színházban szokták mondani. Na most ezek ott kint voltak. Tehát igazából csak ilyen időkérdése volt, hogy amikor az agent megfogja ezeket az eszközöket, ugye volt ilyen funkciója, hogy put on fire, tehát ez neki rendelkezésre állt, hogy valamit felgyújtson. Hát azért ne csodálkozzunk rajta olyan nagyon, hogy akkor fel is gyújt, és egyébként meg az, hogy pont a bankot gyújtotta fel, az igazából kicsit az előző beszélgetésünkre utal vissza, hogy megpróbálták megfeszíteni a rendszert, mindenféle ilyen, az emberek, a

0: Annyira meglepő, mert ugye hogyan tanítjuk fel ezeket, vagy hogyan tanítják fel ezeket a hihetetlen, óriási hatalmas modelleket, ezeket a modellcégek. Ugye úgy tanítják fel, kis egyszerűsítéssel, hogy az emberiségnek az összpublikált tudása az benne van ezekben. Minden. Minden, amit ember valaha leírt és beszélgetett, egy pici kis túlzással. És akkor utána meg miért csodálkozunk azon, hogy az agentek is valami olyasmi dolgokat csinálnak, amiket az emberek is tennének hasonló helyzetben. Ugye, tehát, hogy teljesen jól visszatükrözik igazából az emberi társadalmat, mert ugye mi emberek is, amikor közösségbe szerveződünk, akkor máshogy viselkedünk, mint amikor egyének vagyunk. És talán pont ez a legnagyobb tanulság ennek az egész kísérletnek, hogy egy agent az azt fogja csinálni, amit mondunk. És az analógia, ugye, hogy egy ember az valamennyire kiszámítható. De amikor bemész egy koncertre, vagy egy stadionba 30 ezer emberrel, vagy egy tüntetésre, ugye nem tudom, sok tízezer emberrel, akkor már nem egy ember vagy, hanem a tömegnek vagy a része, aminek van egy önálló dinamikája. És itt az agentes kísérletnek is ez a végkicsengése, hogy ugye egy agentben meg lehet bízni, de amikor 10 agentet futtatunk, nem, ez esetben azt hiszem, hogy 2 hét plusz néhány napon keresztül, akkor az esetleg, mondjuk tegyük fel 99% jósággal működnek ezek az agentek, de az az 1%, ami nem oké, azt ugye nem felejtik el, az kumulálódik, az kommunikálják, az beépül, így van, tehát végül a csoportnak a dinamikája az más lesz, mint az egyéneké.
1: Egészen elképesztő. Parancsolj, Eszter!
2: Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan tudnám megjönni arról, Balázst,
1: hogy engedjeneteket az AI-os témákat. Én nagyon szeretem, nagyon rajta vagyok.
2: Térjük vissza a normalitásba, hogy ilyen dolgok nem történnek az erdei iskolában például, ugye?
1: Igen. Egy sima osztálykiránduláson ez nem történik.
3: Sokan nagyon veszély fenyeget.
2: Így van. Hogy szerinted amúgy van ilyen trend, vagy ugye sokat beszélnek arról, hogy rettegnek attól, hogy tulajdonképpen az életünkre törnek az AI robotok, és hogy egyszer már csak az útjukban leszünk, hogy van-e szerinted annak racionalitása, hogy az emberek visszatérnek a 10 évvel ezelőtti életünkhöz, tehát hogy az lesz a divat, hogy az embereknek nem lesz okostelefonja, hogy kevesebbet fogják használni az AI-t, hogy önmagában, hogy kevesebbet lesznek online, hogy ez lesz a sikk, szép, hogy már szép. Az ember nem...
3: Jó, kijött.
2: Nem kijött, az AI-ja, hogy meg a problémáit.
1: Váratlan volt ugyan a kérdés, amit kaptál, de kijöttél belőle. Igen, Gergő?
0: Szerintem ilyen társadalmi szinten én nem számítok erre, mint ahogy az autódat se adod vissza, csak azért, mert a te benzined is szennyezi a környezetet, meg a nem tudom én, tehát a civilizációs ilyen előjogainkkal nem szoktuk azokat hagyni a kényelmünket, hogy valahogy elveszítsük, de ugyanakkor ilyen trendként mégis észlelhető. Én úgy látom, mert nem vagyok a része a legfiatalabb generációnak, hogy a középiskolás generációnál ez most annyira nem menő ez a téma, meg a régi Nokia telefonokat keresik azért pont, hogy ne legyenek ennyire bekötve ebbe a hálózatba, illetve vannak ilyen digitális detox, nem tudom én, események, meg túrák, tehát hogy ilyen eseti jelleggel felmerül ez az igény, mert az ember azért érzi saját magán is, hogy szétzilálja az agyát ez az iszonyú tempó, meg ez a hatalmas információdömping, amik van, de én nem gondolom, hogy maga a társadalom, vagy maga a technológia visszafordulna, mert sose tett még ilyet a világegyetembe gyakorlatilag.
2: Igen, de még soha nem volt az, hogy az aktuális generáció, hát hogy is mondjam, műveletlenebb, mint az őt megelőző, vagy butábbnak is írják sokan. Ez nem egy olyan trend, ami mondjuk pont az ilyesmit sarkalhatja, hogy visszavegyünk egy kicsit abból, segítséget kérünk mindenhez?
0: Én nem tudom, hogy ez a tézis, nem gondolom, hogy ez a tézis megáll, hogy műveletlenebb vagy kevésbé intelligens az aktuális generáció, és mondom, a technológia viszont megállíthatatlan, tehát semmit nem tudsz megállítani, ami az se az internetet, se a nem tudom, könyvnyomtatást, vagy a gépjármű, vagy a akármi utazás, de minden csak előre megy. Azt fel lehetne tenni persze ezt a kérdéséhez, hova vezet, de szerintem visszafordulni nem fog.
2: Csak azért, hogy ezt nem én magamtól mondom, tehát nem én gondolom azt, hogy ők mint a butábbak, mint az előző generáció, hanem mások mondják. Mások, 24.hu mondja maga, 444, ők írták ezt a cikket, hogy ez valamilyen módon mégis összehasonlították ezeket a generációkat, hogy ti ezzel nem szoktatok foglalkozni?
0: De szoktunk ezzel foglalkozni, más képességei vannak. De most bele szoktam gondolni, hogy az én nagypapám, hogyha abban a világban kellene tájékozódnia, meg élnie, ami az én világom, vagy mondjuk az én gyerekeimnek a világai, szerintem a mondataimnak a felét biztosan nem értené, mert mondjuk egy olyan mondat, hogy nem tudom, én küldtem neked egy e-mailt arra az SMS-re, amit írtál az AI-jal kapcsolatban, és kérem, hogy majd hívjál vissza, ebből a

0: hat szóból szerintem négyet ő nem ért. Nem hallott sose.
1: De azt mondanád meg, hogy droppold a szalonnát, öreg, akkor ezt érteni?
2: Ha droppold
0: a szalonnát. Droppoldnál lehet, hogy felhúznál a szemelődöt.
2: Droppold a szalonnát, öreg.
0: De hogy add a szalonnát, azt igen. Tehát, hogy változik a világ, változnak a generációk, új eszközök állnak rendelkezésre, szerintem egy teljesen normális folyamat. Az, hogy hogyan maradunk így etikusak, meg hogyan formálunk olyan társadalmat, amiben a társadalom résztvevőinek a túlnyomó többsége jól tudja érezni magát. Erről szólnak ezek a kutatások is, ami az első felvetés volt, hogy ha provokálunk egy ilyen rendszert, ami most már köztünk van, tehát hogy mi magunk is AI agentekkel dolgozunk, nekem is van több AI agentem, megcsinálja ezt, azt, amat, egy-két év múlva mindenkinek nagyon sok AI agentje lesz, és igenis feszítsük meg, próbáljunk fogást találni rajta, mielőtt esetleg beleszaladunk valami komolyabb problémába. És az új generáció értelemszerűen ilyen AI natív lesz, tehát az nincs is kérdés.
2: Gergő, nagyon köszi, most már tényleg tedd le. Jó, tehát nem maradj vonalban.
3: Ez a vége.
0: Nem maradok itt,
2: jó. Oké, nagyon köszi, köszönjük. Ciao, Gergő, köszönjük szépen, kis Gergő.
3: Jó, az 9 után még told vissza, hát ha.
2: Igen.
1: Amúgy azért annyi AI-t használ, hogy hozzászokott, hogy végigfut a háttérben.
2: Beleraktam, elérakta, és gondolt, hogy majd szólunk, így van. Gyerekek, kulcsos játékunkra is lehet jelentkezni. Aki gyors, aki ügyes, aki tizedik, az most itt lehet, és kap még egy kulcsot. Közben időjárásunk, Ferenc.
3: Egyszerűen nem is tudunk róla mit mondani, mert
4: az időjárás jelentős támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Szerelvénybolt.hu is megvolt, így van, időjárásunkat is elmondtuk, és gyorsan tessék tárcsázni. 0-23-111-111 ez a telefonszámunk. Aki tizedik, Anna már föl is kapja, nyer egy kulcsot, és reggel ugyan elmondtuk, de mondjuk el még egyszer, hogy bővült a konténer, amit ugye 9-én nyitunk, és gyerekek, nem tudjuk, mit csinált a sales hétvégén, de telepakolta a konténert még egyéb dolgokkal is.
3: Korrenje háztartási gépekkel, de minden van, tehát egy tök üres lakást is extrává tudsz varázsolni, és Hisense cuccokkal, tévétől kezdve klíma, grieri klíma,
2: brutál,
3: folt és gőztisztító, okos tévé, amit el tudsz
2: készíteni. Nagyon durva, telerakták a konténert a hétvégén, így van. Hűtőszekrény, mosói, szárítógép, ugye ezt is mondtuk, mosogatógép, páraelszívó, főzőlap, mi van így, gyerekek? Háztartási gépek, autó, utazás, azt a mindenségit neki. Elektromos szerszámgép csomag a Bostól, tehát gyerekek, ez brutális. Hát
1: arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan fogja tudni egy olyan ember megnyerni, akinek egyikre se lesz szüksége.
2: Ha gurul, és csak akkor, ha gurul.
1: Akkor viszont oké.
2: Figyelj, erre azért lehet szükséged. Hát ebből egy komplett konyhát berendezel, utazol, autód van, de ez nagyon durva. Ez nagyon durva. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggel.
5: Sziasztok, sziasztok!
2: Hello Gergő, mi a helyzet, Gergő? Honnan hívtál minket?
5: Budapestről, harmadik kerület.
2: Ó, harmadik kerület melyik része?
5: Dorombutta. Óarany,
2: Óhegy. Aha, ott fönt a hegyen, harmadik
5: így
2: kerület.
5: Így van, így van.
2: Nagyon jó, oké, Gergő. Mondj egy szlogent.
5: Rádió 1, csak igazi, ma is sláger megy.
2: Nagyon jó, oké, akkor találkozunk októberben a konténer nyitáson, van egy kulcsod, úgyhogy küldjük neked. Jó?
5: Szuper, köszönöm szépen.
2: Oké, ott találkozunk, köszi.
5: Szervusz,
2: ciao, ciao, ciao. Azért ez durva, hogy egyszer meg kell telefonod elmondani a szlogen, mert meg kell lenned egy rendezvényen.
3: Így van, és gurulni egyet és 20 millió forint értékű cuccod van.
2: Ez elég arcátlan azért ebben a formában. Olyan nagyon nem dolgoztatjuk meg a játékosainkat.
1: Jó, van ez így, annyi dolgoznak amúgy is.
2: Igen.
1: Most egy kicsit legyen könnyű nekik.
2: Vaterá lesz, mit eladni, írja valaki. Hát összértékben kiszámoljuk majd, hogy ez mennyi. Ez így van, most már nagyon szép.
3: Mondom, 20 körül.
2: 20 körül vagyunk konténerileg?
3: Igen. Hát kocsi volt 12, ott 1 milliós utazás, meg 1 milliós szerszámkészlet, az 14. Hát most, ha ezeket még így hozzárakosgatod, akkor 18-20 biztos.
2: 18-20 körül. És ez még ugye nem a vége valószínű, lehet, hogy még bővülünk és kerülnek bele dolgok. Jó, Atisnál és Gerinél is van kulcs, úgyhogy egész nap érdemes a...
1: És mire gondolsz, hogy mi fog belekerülni, hogy egy dobostorta?
2: Belekerül egy dobostorta, belekerül egy bogrács, abba lesz
3: pörköltel.
2: Egy pörköltel természetesen, az autó tetejé lesz a bogrács. És
1: az egy nyescsalogató bogrács akkor.
2: Egy nyescsalogató bogrács, így van. Már csak egy ház hiányzik a konténerből.
1: Hát ez a ház maga a konténer. A konténer ház.
3: Egyébként, ha jó átalakítod, még az is működhet.
1: Így van.
2: Igen. Na, harmadik kerületi burzsúja, malacképje, a holló csemegésze a szemedet, hogy jelentkezel erre a játékra.
3: Jó, hát ott se gazdag mindenki.
2: Így van, lehet, hogy nem tudom, takarítani
3: el oda. Panel.
2: Harmadik kerületben? Hát a harmadik kerület Békásmegye, Csillaghegy, Vasszásdűlő, Kiszteli utca, Raktár utca.
1: Tessék? Ott nőttél fel?
2: Békáson. Úgy nézek én ki, mint egy békási.
3: Egy kicsit, igen.
2: Florián tér.
6: Inkább Florián teresnek látom.
2: Én a Florián tér oldalának rúgdostam a kis bőrlabdámat, amit játszottam a 3-1 az alakobányi tábor után.
1: Én kastélyosnak.
6: Vörösvári utcásnak nézem én ezt.
2: Vörösvári
1: utcásnak. Melyik kerületben nőttél?
2: Egy harmadik kerületben.
1: De ezt kérdeztem. Persze. A harmadik kerületben.
2: De nem békás megyelem. Ne, én laktam Mária Remetén, laktam a harmadik kerületben, laktam Pécset. Vándoroltunk, valószínűleg adótartozás volt a szüleim, meg az állandó halakszimat kellett változtatni. Mária Remetén töltöttem 1-2 évet, igen. Mária Remete, hát arra nem nagyon emlékszem, ott még azért kicsi voltam.
1: Volt egy fejsérülés?
2: Akkor az még nagyon külváros volt. Most már horror áron kapszott ingatlan.
1: Kullancsos volt az ember, ha sokat sétált.
2: És akkor mentünk, laktam még a Lajos utcában is, laktam harmadik kerületben, mert oda jártam suliba. Az Lajos szintén utca. Panel.
1: Ja, megvan a Lajos,
2: Lajos utca. Nagy pal, nagy tízemeletes panelek. Persze.
1: Nem lehet, hogy menekültek a szüleik?
2: Én is ezzel gondolkozom. Nem lehet, hogy volt valami komolyabb tartozásuk, és mindig szívet kellett áldoztatni. Miúság, Anna, őrület van a kulcsokkal?
6: Hát ez felfoghatatlan. Igen? Tehát tényleg nagyon-nagyon durva. De egyébként Gergő nem harmadik kerületi ott dolgozik, mert fölvettem az adatait. No. Tehát ő nem ott él.
2: Látod?
1: Kamus kígyó. Nektek nem hiányzik egy kicsit a Deichmannos játék múlt hétről?
3: Ó, de jó.
2: Én megmondom őszintén, én azt letudtam. Tehát nekem az úgy elég volt a cipő kérdésekből.
3: A vízek, a zenéje.
1: Igen, stressz, feszültség,
2: Rendben vagyunk. Jövünk mindjárt, gyerekek, és még egy kulcsunk, Anna? Igen. Még egy kulcsunk van. Jó? Úgyhogy ne adjátok föl, próbálkozgassatok. Jövünk mindjárt. 4 perc vagy 9 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.
7: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
8: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele

megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Ma 10 órakor Budapest.

0: helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
3: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
4: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
5: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová. Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor.
6: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
7: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiel szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
8: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod ottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
9: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig, fél áron. Egyéni előfizetőknek egy évre, ípekkel, október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
10: Van. Minden pillanat számít.
11: Van. Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
12: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: A Kecskeméti Trend Optika, a Semmelweis Egyetem szemészeti szűrőállomása.
14: A legtöbb SUV nem hegyet mászik, hanem patkát. Nem a vadregényes szerpentineket hódítja meg, hanem a reggeli dugót. Nem expedícióra készül, hanem a hétvégi bevásárlásra. A Volkswagen T-Cross pont annyira SUV, mint amennyire a hétköznapokban szükség van rá. Kis helyet kér és nagy szabadságot ad. Most elérhető már 6.990.000 forinttól. További részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
15: Volkswagen.
16: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
17: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
18: Gluténmentes, tejmentes vagy cukormentes finomságokat keresel? Irány a BioKing Biobolt, ahol fagyasztott pékáruk, sütemények, vitaminok, teák, édességek és lisztek széles választéka vár. BioKing Biobolt. a Szilvási Áruházban, a Lidl bejárata mellett.
15: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
19: 35 év, 35%. A Kefog ZRT Juniperus parkerdészet jubileumi akcióval ünnepel. Szeptember 26-án 8 órától 14 óráig minél többet vásárol, annál nagyobb a kedvezmény. Akár 35%. 35 éve a természet bizalmát őrizzük. Ünnepeljünk együtt. Juniperus parkerdészet, Kecskemét, Mártírok útja 88. A kedvezmények a kiskereskedelmi árból kerülnek lebonásra, más kedvezménnyel nem összevonhatók.
20: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
21: Látogasson el a Gold Club óra ékszerüzletbe, ahol a legújabb trendek és klasszikus darabok várják. Válasszon minőségi óráink közül, vagy találja meg álmai ékszerét aranyból, ezüstből vagy gyémántból. Egyedi stílus, kiváló árértékarány, akár 50% kedvezménnyel. Gold Club óra ékszerüzlet, Kecskeméten, az Osan üzlet során.
1: Reklámot hallottak.
22: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
23: Készül a kutatók éjszakájára, a Kecskeméti Egyetem októberben indul a róka vakcinázás. Ingyenes szűrőprogramot indított a Pulmonológiai Intézet. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Készül a kutatók éjszakájára a Neumann János Egyetem. Számos előadással, bemutatóval, kísérlettel és játékkal várják az érdeklődőket pénteken. A programokat a GAMF és a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar telephelyén rendezi az egyetem. Bepillanthatnak az érdeklődők a robotok világába, láthatnak lebegő kis vasút modellt, bemutatják a látogatóknak a biodizájn módszert és annak előnyeit, látogatható lesz a járműfényező labor, lesz szabaduló szoba és a 3D-s nyomtatás világát is megismerhetik mások mellett. A részletes program a Neumann János Egyetem és a kutatók éjszakája honlapján érhetők el. Jövő szombaton kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyéiben, köztük Bács-Kiskunban zajlik majd az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az érintett térségekben ez idő alatt ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. A csalétek szórással lakott, beépített területeket nem érinti. A rókák immunizálásának eredményességét a NEBIH laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrzi. Az ebzárlat és legeltetési tilalom megyénkben Bácsalmás, Baja, Jánoshalma, Kalocsa, Kiskörös, Kiskun Félegyháza, Kiskunhalas és Kiskunmajsa járásokban lesz érvényben. Életet menthet az az ingyenes szűrőprogram, amelyet az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet indított a tüdőrák korai felismerésére. Mivel a betegség kezdeti stádiumban szinte egyáltalán nem okoz tüneteket, a megelőzés kulcsfontosságú. Hogy kiket vártnak a vizsgálatra, arról Bogos Krisztinát, az intézet főigazgatóját kérdeztük.
24: A rizikócsoportba tartozókat várjuk elsődlegesen, 50 és 74 év közötti aktív dohányosokat, akik legalább 15 évig rendszeresen dohányoztak, azok is, akik letették már, de erős dohányosok voltak. A betegség kialakulásának ez a legfőbb rizikó tényezője, nagyon fontos a korai felismerés.
23: Bár alapvetően a napsütésé lesz majd a főszerep, elbúcsúzhatunk a nyárias melegtől. Kisebb felhősödések kialakulhatnak, de térségünkben számottevő csapadék ma nem valószínű. Élénk, erős, akár viharos is lehet, ugyanakkor a nyugatias szélit Kecskemét térségében 20 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is marad a szeles idő, napos felhős időszakok váltják majd egymást, 18-21 fok között alakulnak a csúcsok. Szerdán is sok napsütésre készülhetünk majd, de marad a hűvös, őszies idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
25: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
2: Uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri, ezt így! Na, melyik lesz a kakuk tojás? Hát persze, hogy a 106 betű.

0: 9 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel jó reggelt. Ferihegyen kábel szakadás miatt nem járnak a vonatok.
1: Csak sima hegy, mert Feri itt van.
0: Igen, vecsésen katasztrófa van. Kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen. 75-ször telefonáltam a fiam, tábe 70-szer, de nem sikerült. Kulcsot szeretnék. Ja, értem, Andi, kitartás. Még a fél előtt lesz valaki, aki kulcsot nyer. Csak próbálj, csak csörög, csak csináld.
2: És még 3 hét legalább. Van. Tehát, hogy még annyi kulcsunk van, mint a szem.
0: Még nagyon sok kulcsunk van, de aki megnyeri, nem biztos, hogy tud konténert nyitni. Ezt majd szűkíteni fogjuk, kell hozzá szerencse. Sok minden történik még a helyszínen is. Úgy a gyerekek, nyugalom, békesség. Nagyon sok minden kell ahhoz, hogy valaki elvigye a konténert, de nem lehetetlen. Úgyhogy nagyon jó. Egyszer végignéztem az úriembereket, valami nagyon király lett. Balázs erősen ajánlom, írja Dömet, csak mondom, hogy a harmadik résznél tartok, úgyhogy én megfogadom a tanácsotokat.
1: Az inzomnia rávett téged, hogy nézed?
0: Nézem, meg kell Guy Ritchie-vel barátkoznom, de azt kell, hogy mondjam, hogy nem rossz, úgyhogy az ítélet az, hogy egyelőre tovább nézem.
2: És ez már szép eredmény.
0: És ennek Guy Ritchie is nagyon örül. Nem engedem. Jó hangulata, visz, jók a szereplők, jók a karakterek benne. Úgyhogy működik a sorozat. Ez ugye Netflixen van, egy testvérpárból az egyik megörököl egy kastélyt, és hát kiderülnek ott a kastélyról. Egy s más dolgok, most öltözött be madárnak, táncolt el, amit el kellett, lőttek le mindenkit, akit le kellett lőni, és most megy a nyomozás, hogy hova tűntek onnan a kastélyból, itt tartok jelen pillanatban. Iszonyatosan. Jó hangulata, és nagyon kevés sorozat köt engem már le, valahogy nem türelmetlen vagyok így a telefonvilágában, de azt kell, hogy mondjam, hogy működik. Tehát nem ajánlottatok rosszat.
1: Inger, ez egy ingeri gazdag.
0: Igen. Na gyerekek, így a végére még egy vidám híre, mégiscsak hétfő van, hogy az a kérdésem, hogy lenne bármi olyan, amiért ti komolyan úgy tudnátok verekedni. Ugyanis a dolog morbid, de mégiscsak megtörtént, hogy egy napágy miatt kitört verekedés miatt halt meg egy idős férfi a strandon, gyerekek. Görögországban, miután összeverekedett egy 70-es éveiben járó férfival, számolt be a BBC, ők nyaraltak a strandon. Lementek reggel, lefoglalták az ágyat. Csak hogy a szópárbaj tetlegességig fajult, mert hogy a 76 éves férfi az előbb volt ott véleménye szerint, mint a 82 éves. És ugyanazt az ágyat nézték ki, és gyerekek, megtörtént az, ami nem történhet meg, hogy egy 76 éves és egy 82 éves férfi összeverekedett a nyaraláson a napágyon.
2: Van spiritus.
0: Van bennük rakendról. Szerintem, hogy valahogy 82 éves, még napágyért verekedni,
2: azért azt,
0: nem lett jó vége, de én azt mondom, hogy a fater azért jól nyomta. Tehát, hogyha így érte, hogy meghalt... Igen, menjünk rajta végig,
1: hogy mi az, ami egész nap rakódott benne, ami annyira felbosszantotta magát a végére, hogy egy ilyen apróságon
2: nem tudom.
0: De várjál,
2: ez az elejére.
1: Hát ugye, de gondolom, előző napra áthozott valamit, ami nagyon-nagyon zavaró
0: volt. Ők azok az ágyfoglalók, akik ugye reggel már sietnek a reggelinél, törölköző becsap a hónaj alá, vagy még a reggeli előtt lemennek 7 órakor, hogy mire kinyit a strand, meg mire kinyit a medence, nekik már legyen törölközővel ágyuk. És utána megy el reggelizni, hogy könyv törölköző ledobva, ugye. Hát ez klasszikus, látunk ilyet, kicsit én is csinálom. És ez kicsit én is szeretem megmondani őszintén. Igen, mert nem tudok aludni reggel, és fölkelek. Na most te ráakadt, mert ott volt a 76 éves, aki szintén nem aludt, és ezek reggel 7 órakor már birkoztak a medencénél, ugyanis egy szem napány maradt. És a 76 éves elhagyabudjálta a 82 éves, aki komoly ellenállás fejtett ki, és megverte a 76 éves. És utána esett össze a 82 éves. Hát azért van a két öreg lendület. Azért van bennük lendület.
1: Én egy kicsit úgy képzelem az egészet, hogy elkezdtek élszerűdni egymásnak a korán.
0: Igen, nem mersz megütni.
2: Vén trocs, mit akarsz itt?
1: Mi van öreg? Mi van? Szerintem az van, hogy valószínűleg ez már egy zajlott, tehát néhány napja. Tehát valamikor sikerült ágyat szerezni, valamikor nem sikerült. Ott volt a dühös asszony a szobában. Ugye,
0: a felbújtó.
1: Aki csak ennyit kért. Csak ennyit kértem, ha már eljöttünk ide, hogy legalább legyen egy rendes ágyam. Csak ennyit, ezt se kaphatom meg.
2: Már nem szeretsz.
1: Hát meg az egész, hogy te egy alkalmatlan ember vagy, aki nem is legyen.
2: És az a rész is megvolt, hogy az egyik leért, letette a törölközőt és a könyvet, a másik lement, letette az ágyról a másik törölközőt.
0: Biztos, hogy volt
2: ennek sajátját, igen, oda tette.
0: Visszarakta, visszarakta, majd a 76 éves mért ütést a 82 évesre, aki nem adta föl, beszállt a küzdelembe, a BBC szerint. Beszállt a küzdelembe, érted? Ezek ketten birkoztak. Megvéded a napágyodat 82 évesen? Megvéded?
2: Meg.
1: Megvéded. Annak nagyon nagy jelentősége van.
0: Az a te napágyad, azt lefoglaltad. 76 évesként megüthetsz egy 82 évest?
1: Meg hát.
0: Egy napágyért.
1: Egy korosztályt, szerintem amúgy az van, hogy az öregedésben a legeslegnehezebb az a kontrollvesztés érzése, hogy nem vagy hatása a dolgokra, amiket szeretnél, mert már azt gondolják, hogy alkalmatlan vagy, hogy már idős vagy, már vigyázni akarnak
0: rád.
1: Félreállítanak, már nem látják benned a férfi erőt, a potenciált. És akkor egyszer csak jön egy ilyen szituáció.
0: És jön egy ilyen napágyas szituáció, és összeverekedtek úgy, hogy a 82 éves az később napközben összeesik valahol, mert annyira felizgatja magát, kap egy szívinfarktust, és belehal.
1: De nem a verekedésbe
0: nem halt a verekedésbe bele? Halt bele, hanem valószínű, hogy annyira felizgatta magát, hogy utána összeesett, és hát meghalt. De van az öregben spiritus. Szóval 82 évesen beleállni még egy ágyvitába reggel 7 órakor úgy, hogy nyaralsz. Én azt gondolom, hogy ez amúgy ebben a formában azért ez menő.
1: Nagyon-nagyon gyakori, hogy nyaraláson halnak meg az emberek, akinek stresszes az életük.
0: Hogy elmennek nyaralni, és ott halnak meg.
2: Azért, mert megnyugszol, és
1: igen,
2: akkor abba halsz.
1: Igen, az van, hogy ugye, ami pörget a rendszer, egy jó, gyerünk, ezt túl kell élni, ezt meg kell csinálni, ezt izé, addig ugye nem halsz meg, és aztán utána kiengedsz, és azt mondja, jó, hát ez durva időszak volt.
0: És abban a pillanatban leüt valaki egy napány miatt egy törölközőre.
1: Ez egy gyakori menedzser szituáció.
0: Ez ugyanaz, mint a nyaralásos betegség. Hogy nem engeded meg magadnak évközben, és nagyon sok százalékban lesznek ugye betegek az emberek a nyaraláson. Ez pont azért van, mert ott enged ki a szervezet, és ott engedi be a betegséget. De most látsz egy 82 éves embert oda tocsogni az ágyba, nem vered meg.
2: Hát de te is 76 vagy. Hát de
0: mi az? Ahogy ott párba vagytok, tehát ott igen, neked az megengedett, hogy bugyozzatok.
2: Igen, azt szerintem ott nem nézte, hogy ő hatalidősebb. Doknyos kölyök
1: vagy még.
0: Igen, simán lehet, hogy a csávó 70-nek nézett ki, annyira jól tartotta magát. Hát nem tudjuk, hogy a 82 éves hogy tartotta magát.
1: Tudod, hogy valami határátlépés történt?
0: Hát egy napágyfoglalás az határátlépés.
1: Tehát az egyik odarakta, a másik ledobta, vagy pedig tudod, hogy összegyűrte és ledobta a földről, hogy ilyesmi, ezt végignézte a másik, és akkor ebből lett a stressz.
0: Hogy arra gondolsz, hogy ez ilyen lépésekben zajlott, úgy eszkalálódott.
1: Igen, de miért nem dobták vízbe az egyiket?
0: Igen, ez egy jó kérdés egyébként.
1: Fura.
0: A 80-as évekkel én az öregek otthonában dolgoztam, ott történt meg, hogy a 70 pluszos bácsi szerelemféltésből egy vascsővel majdnem agyonvert egy másik ott lakót.
2: Van spiritus, érted? De nincs az, hogy 70 fölött már nincs élet. Látod, hogy van?
1: De szerelemféltésből nem egyszerűbb, hogy kiveszed a fogsorodat, megcsattogtatod, és aztán elmész.
0: És aztán ott hagyod. Jó, tessék, őszintén kifoglal napágyat, tessék.
2: Mindenki.
0: Kifoglal napágyat. Ki megy ki reggel előtt, hogy letegyen egy napágyat?
1: Én a szánalmas vagyok. Az a szánalmas, amikor mire felébredek, és odajutok, hogy napágy, addigra már csak egy ilyen vizes seglenyomatú használt napágyat fogok tudni kapni, amit már valaki egyszer jól érezte magát, és ettől kicsit ócskának érzem magam.
2: Jó az.
0: Igen. Tehát nem voltál még olyan szállodában, hogy reggel 7 óra körül kommandozol a medence körül, hogy legyen ágyad egy jó helyen a medence szélén? Nem volt ilyen?
1: Hát lehet, hogy voltam már ilyen szállodában, de nem vagyok ilyen, vagy nem.
2: Tehát nem vagy foglalós?
1: Nem. Alapból nekem az a rutinom ilyenkor, hogy elmegyünk ugye a reggeli program a reggeli, utána pedig visszamegyünk sajnálni magunkat a szobába egy kicsit.
2: Hogy nincs napágyatok.
0: Igen, nincs napágyatok. A délig alszotok egyet, lementek ebédelni, megint elfáradtok.
1: Így van, így van. És akkor igazából, ugye akkor nagyon-nagyon magas az UV, úgyhogy nem érdemes kimenni.
0: Ezért inkább nézzük meg, hogy mi az ebéd.
1: Délután
0: 4 és 5 között egy órára kimegyünk a partra, amikor már újra van szabad napágy.
1: Lövünk néhány fotót.
0: Megnézzük a naplemetét, majd jön a vacsora.
1: Így van. Tehát nekem nagyon fontos, hogy egy kiegyensúlyozott étrend, és egy nagy pihenés legyen.
0: Én őrült nagy kommandós vagyok, gyerekek, én bevállalom. Én régebben csináltam.
1: De már 4:30-kor részegen.
0: Figyelj, micsoda. Hát,
2: és teszed le a törölközőre.
0: Nem, mert az van, hogy valószínűleg a koránkelés miatt én nem tudok aludni. Tehát én a nyaraláson semmikor együtt voltunk, vagy mentünk, én nem tudok aludni. Mit csinálok? Most vagy 2 órát vártam, míg hogy fel kell a család, vagy elintéztem a hónom alatt, hogy törölközővel, hogy lefoglaljam. Figyelj, mindent oda pakolok. Tehát ilyenkor én úgy védem le az ágyat, hogy lerakom a törölközőt, 4 ágyat, 3 magazint, 2 légycsapót, 1 naptejet. Körbevisélem, ha ide mersz ülni, 2 karúszót, 3 gumimatracot, tehát ilyenkor az ágyat foglalok, az úgy néz ki, hogy kiviszem a minibárt a szobából, és lerakom az ágyra. Hogy oda senki nem ülhet le. Ez egy harc.
1: Szóval félelmetesnek kell tűnöd úgy, hogy nem látnak téged, csak a törölköződet. Tehát olyan törölközőt kell adhatni, amire ránéznek, és azt mondják, hogy ezzel nem packáznék.
0: Igen. Ilyen, és még így is néha lepakolják.
1: Ilyen például a Versace mintás, mert tudják, hogy
2: jobb a békés.
0: Igen, valószínűleg orosz és fegyver van nála.
1: Igen.
0: De nincs annál jobb, mint amikor utána elmész reggelizni, 11 óra, tömött napágyak mindenhol, és a te 2 ágyat szabadon van, és rajta van a törölköző.
1: Egy ilyen hattyúformájú
0: gumimatrac.
1: Egy csókolózó hattyúpár van rajta, hogy a 2 mal.
0: Én nagyon nagy vagyok. Én arrébb is pakolom más törölközőjét, ha esetleg a kedvenc ágyamra pakolja. Tehát, hogy én lebontom az ágyat a törölközővel, és rárakom ugyanarra, amit tegnap szerettünk, és újra fölpakolom az enyémet.
1: Jó, ennek a maximuma, amikor azt mondtad, hogy kicsit már szégyelled magad, de meg...
0: Mindig nagyon szégyeltem magam, mert szerintem ágyat foglalni törölközővel borzasztóan proli.
2: Az.
1: De volt, és hogy összenézted valakivel?
0: Kicsit jó volt Prolinak lenni, tessék?
1: De ott csinált, és közben összenézte egy másik sorstársat.
0: Sose volt senki, mert hajnali 4-kor voltam a medence partján.
2: A legelső ember.
0: A legelső volt, még takarították a medencét.
2: De nem már... tudsz olyan korán menni, hogy ne legyen kint már legalább egy törölköző.
0: Egyébként ez tényleg így van.
2: Aki este hagyja ki.
0: Hogy Tájföldön voltunk, és azon lepődtem meg, hogy az időeltódás, még nem tudtam mondani, kimentem 6-kor, és már le voltak terítve az egyik, és mondom, itt azért vannak rajtam kívül feketeövesek, és napközben néztem, hogy ki ő. Tudod, meg akartam nézni, haver, nézzük már össze, mert én fél hétkor voltam, de te már 6-kor leraktad a törölköződet. Jó érzés. Az jó érzés. És visszamész, és tudod, hogy elvégezted. Bevétted a teritoriumot, tudod, hogy a családnak lesz kis napágya. Én ezt rakom, én ezt bevallom, gyerekek. Én ezt szeretem. Az ott egy harc, ott csak a hardcore arcok vannak reggel.
1: És az nincs meg, amikor így lemegy a gyereked, akinek teljesen bamba, és nem találja meg így a lefoglalt helyedet.
0: Azt megtalálja.
1: Azt megtalálja.
0: Azt megtalálja.
1: Melyik, ami kellemetlen sátortáborunk?
0: Igen, hova emeltett fel a sátrakat?
1: Az a fült kukoricás fiam ott.
0: Sőt, van már, hogy a szobában izgulok egy kicsit, hogy már indulnom kérem. De még, igen. Már arra riadok föl a nyaralásról, hogy most kell elindulnom, mert egyébként nem lesz hely. És akkor beállítom az órát, tudod, hogy kitapasztalom, hogy az első egy-két nap mennyire korán kelnek, és picit előjébb megyek. Nekem ez egy nagy játékom. Én ezt nagyon
2: mi
0: szeretem.
2: Mi lesz veled azokban a szállodákban, mert egy csomó helyen már ezt nem engedik?
0: Hogy mi az, hogy nem engedik?
2: Az úszómester lemegy, összeszedi az egészet, és egy kupaszba
0: lerakja. Na, én ilyen nem még nem találkoztam, hogy nem foglalhatsz ágyat.
2: Nem foglalhatsz ágyat.
0: Miért nem?
2: Mert nem.
0: Kit zavarok azzal, hogy hajnali 4-kor lerakom a törölközőmet? Milyen baj az?
2: Az, és... még senki. Érkezési sorrend van, ahogy kinyitott a napozó terület, szépen mész, és lefekszel.
0: Na, ilyet még nem láttam. Hogy rád szóljanak, hogy ne tedd le a törölközőt. Az valószínűleg valami nagyon elegáns hely lehet, nem? Hogy szólnak, hogy figyelj, nincs ágyfoglalás. Akkor is lefoglaljuk. Tehát olyan nincs, hogy ne legyen ágyunk.
1: Ezt szerintem a honfoglalás miatt van. Tehát, hogy ez benne hagyta a magyarokban genetikailag az egész történelmünk, és úgy van, hogy oda megyünk valahol, akkor azt el kell foglalni.
0: Igen, ne, ez egy versenyszellem. Tehát, hogy látod, hogy foglalnak az ágyal, látod, hogy már 6-kor rajzik. Nekem volt, hogy feküdtem a Tájföldön a szállodában, és hallgattam, hogy mennek-e már a medence felé. És hallottam, hogy csoszognak, akkor mondom, jó, még kicsit aludnék, de inkább felkelek, nehogy lefoglalják az ágyunkat. Persze, tehát, hogy ez egy nagyon komoly, csak azt tudja, aki csinálja.
1: Ezért a szobájában...
0: Ilyen jetskivel a medencére. Igen, de ez jó. Ez csak egy csalódás, hogy te nem vagy ilyen ágyfoglalós, de komolyan mondom.
1: Sajnálom. Én ha elmegyek nyaralni valahol, akkor ezt a feszültséget száműzöm.
0: Én azt gondoltam, hogy te ennél egy kicsit ilyen kiszámítottabban nyaralsz, tudod, hogy ki van bérelve, le van rakva az ágyod, meg be van biztosítva mindent, tehát hogy úgy odafigyelsz ezekre a részletekre.
2: Ezt nem csak 100 eurós tesz az ágyra egy kavicsal, tudod, és akkor azt...
0: Csak mi van, nincs ágyasszá? Utána mi van, ott jössz, mész a gyerek?
2: Nem, megfekszerek fönn a szobában.
0: Még ez is igaz, hogy nem mentek le ötig a medencéhez.
1: Ha teljesen őszinte akarok lenni, nem bízok meg mindenféle napágyban.
0: Ja, értem, de itt másfajta baj van. Azok a napágyak koszosak, azokat nem takarítják.
1: Hát, milyen a szakító szilárdsága? Mit bír? Tehát, hogy most ráfeküdhetek egyáltalán, vagy a végén oda kell sonfordálnom a recepcióra, hogy sajnos egy kis baleset történt, hogy megroppant az.
0: Ja, értem, tehát, hogy te már nem bízol a medencében, meg az ágyban.
1: Igazából az van, hogy olyan fajta nyaralás, ahol egy medence körben fekszek idegenekkel, még nem nagyon volt részem. Tehát ez úgy, nekem úgy nem. Adja.
0: Én jó, fajta... tudom, gondolom csak a Van Gogh múzeumok és a hangversenyek és szóval a múzeumok környék.
1: Kitámolgok
0: egy kicsit a Champs-Élysée-n, ott végig sétálgattunk a Diadali árnyékában.
1: Írok egy kicsit a naplomba.
0: Nem fekszel medence partján.
1: Nem, mert én ha ott a medence, nekem benne kell lennem, nem ki.
0: Hát egyszer, ha kijössz belőle, akkor
1: befeksz. Soha nem jövök ki. Az van, hogy én lerugom a papucsomat, azt kell tudni, hogy hol van, bemegyek a vízbe, és onnantól medencébe megyek. Ez azt mondom, hogy a Spirit Hotelben kimaxoltam ezt, ott pont úgy van körbe, hogy tudsz menni folyamatosan. Tehát nem kell sehol megállnod, és még mindig tudsz új medencébe menni. Én nem tudom, kifizettem ezt.
0: Azt hittem, hogy keresel valakit, biztos.
1: Ott az a furcsa, ilyen rozmát testű nő.
0: Én nem tudom, én nagyon nagy döglő vagyok. Én
1: utálom ezt. Ki a vízbe, akkor ott a víz.
0: Hát azért nem tudom, hát egy 4-5 óra, amikor foszlik a bőröd, azért csak kimászol, nem?
1: Foszlik a bőröd, mert telepszik rá egy ilyen furcsa réteg, amitől nem hagy kiszáradni.
0: Igen, így bealgásod egy kicsit. Igen, én nem tudom, megbolondulok attól, aki így menni akar mindig a nyaraláson, meg így úti könyvvel a hónalat.
2: Az a jó.
0: 7 órakor már reggelinél toporzékol, hogy induljunk valahova. Nem akarok indulni, akarok egy koktélt, üldögélni a medence mellett, egy előre leterített napágyon.
2: Elmegy melletted a világért, tehát ott vagy gyönyörű helyeken, te mit csinálsz? A napágyért harcolsz.
0: Képzeld, semmilyen ingerenciám.
2: Hajnalba mész napágyat foglalni, mi meg elmegyünk kirándulni.
0: Az ilyen típusú arcokról, mint te vagy, nagyon gyorsan leválok a nyaraláson. És este mindig meghallgatom, hogy milyen volt a fakultációs program, és hogy mit látott, és mindig nagyon-nagyon igazat adok magamnak, hogy nem mentem.
2: Nem, mert nagyon jók voltak az összesek.
0: Igen. Amikor felszállok egy hajóra, ott kapnak egy fél üveg rozébort felhígítva, egy odaégetett csirke mellett, és kirakják őket egy lakatlan szigeten, és rommáigva jönnek
2: és
0: vissza.
2: És voltál már lakatlan szigeten? Nem voltál, mert te feküdtél a törölközőn a napágyon.
0: Én a negyedik kájpirinyámat kérem ki, érted, miközben asszalottok egy fél üveg felhígított vörösborral valami hajón zögykölöttök, hogy elvigyenek egyáltalán nem lakatlan szigetre.
2: Mi? Most is meséltem, hogy voltunk tengeri horgászaton, érted? Horgász, nem fogtunk semmit, de horgáztunk.
0: De te kivittek.
2: Mert érted, 4 órát nézted, hánytál a vízbe, mert rosszul lettél, te megfeküdtél a hülye törölköződő, hát melyik a jobb?
0: Igen, Barcelonában azt mondják, hogy már tényleg büntetnek, ha vannak olyan szállodák, ahol lerakod a törölközőt, pénzbüntetés jár érte.
2: Na.
0: Megbüntetnek a szállodában. Elmegyek oda elkölteni a pénzem, és lerakok egy törölközőt, és megbüntetnek.
2: Így van.
0: Hát ez jó szemét dolog.
1: Lévesz trókot kaptál a bicikitáról előtt, ezt még ki kell fizetni egy büntetést, és mert azt hitték, hogy...
0: Nem áll, hát ez miért? Miért tök igazságtalan?
1: De itt azt is írják, hogyha valaki 120 percig nem foglalja el a törölközős helyét, akkor utána összepakolják a cuccát, és a recepción átveheted.
0: Ja, hogyha tehát nem mész oda...
2: Aha. Igen, letetted a törölköződet, de nem vagy ott.
0: Mikor akkor... indul az óra? Reggel 8-kor? Mert 10-kor még nem vagyok ott a lefoglalt törölközőn.
1: Úgy kérem, amikor régen volt a parkoló óra, tudod, hogy beállok.
0: Igen. Könyörtelenül összegyűjtjük azoknak a cuccait, Spanyolország, akik 10 percnél több időt vannak távol a napozó ágytól. Komoly konfliktus forrás.
2: Nem sok.
0: A 10 perc azért az nem annyira sok. Aha. Azért az...
1: Szigor.
0: Nagyon sok helyen a németek már emiatt tiltott, az úszómester összeszedi az összeset nyitás előtt.
2: Na.
0: De a szállodának nem mindegy, hogy kifekszik azon az ágyon?
2: Nem, mert a többi vendég, aki nem hajlandó ezért korán kelni, az érkezési sorrendben
0: foglalja.
2: Igen, az hátrányos helyzetben van az ilyen izék miatt, mint aki te vagy, hogy 4-kor fölkukorékolsz.
0: Én nem tudtam, hogy ez ekkora ilyen illetlenségnek számít a szállodákban. Tehát ezt megmondom őszintén, nekem erről nem volt fogalmam. Ezek után is csinálni fogom természetesen, csak sokkal okosabban.
1: Még egy durvább lépés van szükséged. Azt kell, hogy figyeld a saját törölköződet, egy emberre figyeltesd. Tehát mondjuk adsz a szaunás fiúnak egy biztos.
0: Igen, hogy ne nyújjon hozzá.
1: És jó, de vagy akkor csak áthajtja más irányba.
0: Jó, de te azért nem foglalsz ágyat meg törölközőt, mert te vagy az, aki a recepción elveszel 43 dal a prospektust.
2: Így van,
0: az
2: első nap megismerjük a világot. Nem ám izé lógatjuk a erénket, érted, hanem tanulunk. Tanulunk, élményeket gyűjtünk.
0: Feri az idegenvezetők álma minden fakultatív programra befizet, mindenhova elmegy. Én a menüt nézem az itallapot, hogy mit lehet a medence partján. Feri már valami botorkál valami városba valahol.
2: Van, megnézzük, szép kultúra, érted, gyönyörű tájak, nagyszerű emberek, fantasztikus ételek, majd este berúgunk a izébe, nem reggel 10-kor vagyunk részeget.
0: Azt írják, én nyaralni megyek, te kirándulni.
1: Én annyira megnéznék egy ilyen sorozatot, ahol Ferit így felkérik arra, hogy járja be tényleg így Afrikát,
2: micsoda,
1: Ázsiát.
2: Hát amikor én viszem, hát imádja, hogy mondom, de, hogy mi hol van.
0: De két nem, hogy utána a medencén megőrülne.
1: Szudán, Csád, onnan átmedek Nigériába, Kamerun, és meg is vagyunk.
2: Vihetlek, ha két, akarod.
1: Hét.
0: Igen. Figyelj, Tenerife-n a Princess Hotelben applikáció van a napágyra, a következő napra tudsz foglalni. Ez az éhelyem.
2: És pénzért.
0: Ez az éhelyem.
2: És jelentős lóvér.
0: És lóvér, hát kinézed, persze, hogy hol van a napágy és applikáció, mint a színház egyet lefoglalod?
2: Így van, igen.
0: Úristen, de jó. Úristen, de jó. A Maldív-szigeteken az oroszok rakják ki a törölközőket, Tomi küldte nekünk. Jó, az oroszok, azok, ők nagyon keményben vannak. Annyi, hogy az oroszoknak nem üsz be a napágyára. Tehát ha orosz rakta le, akkor az tud
1: miért nem?
0: Hát, mert rossz arcúak.
1: Szergej.
0: Tud úgy rád nézni, hogy nem akarsz.
1: Nem be a hátam, Szergej. Nem, most féltek az oroszoktól, de miért?
0: Hát nem akarsz velük összetűzésbe kerülni.
1: Max a parfümje az, ami egy kicsit bánthat. Szerintem ők azért már a külföldön nem szoktak nagy legények lenni.
0: Igen, de úgy nem jó energiájuk van, igen. Nem vagyok hajlandó mászkálni, döglünk a strandon, a többit tudja meg, nem megyünk sehova. Egész évben rohanunk, legalább ekkor dögöljünk. És nincs gondolat. Nem tudod, Lindai?
2: Nincs gondolat,
0: és nincs baj egyébként, igen.
1: Nekem nagyon tetszett az egyvelege a nyaralásnak, amikor voltunk együtt pihenni, hogy mind a kettőtökben benne volt a kalandvágy, de egy ponton túl rájöttetek, ilyen 4 körül, hogy öregek vagytok. És akkor elkezdtünk pihálni minden nap.
0: Ez tulajdonképpen így történt, igen. Annyira reggel 9-kor kezdődött a piálás, de egyébként igen.
1: De akkor már nem kell felállni az asztalt, ameddig rá megadtátok.
0: Jó, egy 400 méteres szigeten, amit egy perc alatt körbe ezt, azért a Feri, Feri a hóna alá vett az útikönyvet, de rájött 2 óra után, hogy ide most be van zárva 5 napra.
2: Egyszer körbe mentem, mondtam, meg vagyok.
0: Én mondtam, hogy Feri, sajnos itt csapdába vagy.
1: Még annyi, hogy lehet egy nyírfát, amit megmutatnék nektek.
0: Igen. Nem nagyon tudsz hova menni. Na jó, gyerekek, még egy kulcsot pattintsál, Anna. Gyorsan még, befér egy szlogerre? Még van erőm? Időnk, Zsül?
3: Egy perc,
0: Anna megoldja. Csak egy szlogent kell, hogy mondjon, nem kell semmi más csinálnia.
1: Feri, vigyél engem Kongóba.
2: Jó. Itt ha ez az álmod, szép hely?
1: Én nem tudom, hogy ezt így mondanám, hogy szép, de most akkor ki kell, hogy derüljön. Itt van, tessék. Vagy Angolába.
2: Angola.
1: Oh. Angola, már a neve is veszélyesen hangzik, nem? Mennyire Orsi. Örülni? Na jó.
0: Orsi lesz itt mindjárt. Orsi! Nem, Orsi nincs itt mindjárt. Aha.
4: Orsi?
0: Orsi, csak egy szlogen mondjál nekünk, Orsi, és már is jó vagy.
4: Rádió egy csak igazi mai sláger megy.
0: Ráérsz október 9-én?
4: Hát na.
0: Na jó van.
2: Tudsz gurulni?
4: Most is akár, simán.
0: Akkor király, Orsi. Van egy kulcsod.
4: Szuper, úristen, nem hiszem el.
0: Szerencsés típus vagy, Orsi?
4: Egyáltalán nem. Na. Csak a kisfiam biztatott, hogy hívja le titeket.
0: Hát a rácáfolunk erre, és elviszed a konténert, jó?
4: Nagyon örülnék, nagyon.
0: Drukkolunk.
4: Na, köszi fiúk, okay, nagyon puszi. Köszönöm.
0: Ciao. Hello. Azért szaporodunk, gyerekek, szaporodunk. Jó sokan vagyunk. Attistál és Gerinél is tudtok kulcsot nyerni, úgyhogy próbálkozzatok, aki hozzánk nem jutott be, ott még tudtok. Jó, jövünk mindjárt, fontosan 9:30 van, itt vagyunk mindjárt a nap legjobb pillanataival.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
2: És a finom görög ízekre?
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
2: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
3: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
4: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből! Válaszd Bosch, Sonnier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteikben vagy a szatmári.hu-n.
5: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem és már kész is.
6: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
5: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
7: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
8: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Adj pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
9: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész, helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben.
10: Kibírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leap Motor B10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leap Motor B10 hibrid EV most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
0: Reklámot hallottak.
11: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
13: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
14: Önnek a Protexin kell.
15: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
16: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
17: Opel Tormási, Kecskemét, Külsőszegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
18: Szeptember 23-án irány a bogépfa. Reggel 9-től 15 óráig milézi festékek, inkószerszámok, rejszer kötőelemek, szudál, dörken, powder, stabila termékek workshopja egyedi akció. Mely nyeremény sorsolással zárul. Fődíj egy utazás. Bogépfa nyílt lap szeptember 23-án szerdán Kecskeméten a Ceglédi úti körforgalomnál. www.bogépfa.hu.
19: Megérkezett a Nissan Leaf új generációja. Nissan Leaf tesz napok Kecskeméten a Formont automobilnál. Szeptember 24-25-26. 100%-ban elektromos aerodinamikus crossover akár 604 kilométeres hatótávval, korszerű digitális megoldásokkal és olyan technológiákkal, amelyek valódi értéke csak a vezetés közben derül ki. Regisztráljon tesztvezetésre a 0676 501 200-as telefonszámon. Formont automobil Kecskemét. Külső Szegedi út 53. www.nissankecskemét.hu.
20: Kárgyal! CarGlass javít, CarGlass cserél.
21: Gergő, 34 éves CarGlass autóüveg szerelő.
22: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pak, gyakran nagy kárt okoz. A CarGlassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba, minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes.
21: Keresse a CarGlass Kecskeméten a Nyugati Szél utca 9 szám alatt, a Béres gumi mellett, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
20: CarGlass javít, CarGlass cserél.
23: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
11: Miért hallgatják egyre többen

0: igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
2: Megnyitja kapuit a Báncsvíz ZRT, folytatódik a diabétesz esték Kecskeméten, még nincs vége a szúnyog szezonnak. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Készül az erőművek éjszakájára a Báncsvíz ZRT. Október 16-án ismét megnyitják Kecskeméten a 2-es számú vízműtelep és üzemirányító központ kapuit. A program során a látogatók betekintést nyerhetnek abba a folyamatba, hogyan jut el a tiszta ivóvíz az otthonokba. Emellett szakemberek mutatják be a víztermelés, az ivóvíztisztítás és a hálózati nyomásfokozás fő fázisait, valamint megtekinthető lesz a modern üzemirányító központ és a technológiai távfelügyelet működése is. 25 fős csoportokban zajlik majd a bemutatás, a jelentkezéseket már fogadják az erőművek éjszakája hivatalos oldalán. Folytatódik a Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda és a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház közös program sorozata a diabétesz esték. A következő alkalom az izom és inzulin címet kapta, az előadó Juhász Vanda gyógytornász lesz. Az eseményen résztvevők megtudhatják, hogyan befolyásolja az izomzat állapota és a rendszeres mozgás az inzulin érzékenységet, valamint a vércukorszint alakulását. Emellett a szakember gyakorlati tanácsokat is ad arról, hogyan támogathatjuk izmaink egészségét és ezáltal a szervezet megfelelő inzulin működését. Csütörtökön az SZI előadó termébe várják az érdeklődőket, a program ingyenes, részletek az Egészségfejlesztési Iroda honlapján. Bár itt az ősz, a szúnyog szezonnak nincs vége, a vérszívók továbbra is támadnak, sőt, bizonyos inváziós fajok most élik a legintenzívebb időszakukat. Hozzá kell ezt szoknunk, hogy a szúnyogok egész évben velünk maradhatnak. Kemenesi Gábort, a Virológiai Nemzeti Laboratórium igazgatóját kérdeztük.
3: Túlzás, hogy hozzászokjunk egész évben, hiszen azért telünk még van, ha nem is olyan, mint régen, amit megszoktunk, de az is tény, hogy több olyan inváziós idegenhonos szúnyogfajunk is van, már az ázsiai tigris szúnyog talán a legismertebb, aminek egyébként éppen ez a szeptember-október a csúcs szezonja. Tehát egészen furcsa módon, amikor már ez az indián nyár első hidegfrontok megérkeznek, ebből a szúnyogból van így érzetre a legtöbb, legalábbis azokon a területeken, amiket már meghódított, és inváziós faj révén továbbra is hódítja az újabb és újabb területeket, meg tudják keseríteni ezeket az őszi estéket.
2: Bár alapvetően a napsütésé lesz majd a főszerep, elbúcsúzhatunk a nyárias melegtől. Kisebb felhősödések kialakulhatnak, de térségünkben számottevő csapadék ma nem valószínű. Élénk, erős, akár viharos is lehet, ugyanakkor a nyugatias szél itt Kecskemét térségében 20 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is marad a szeles idő, napos felhős időszakok váltják majd egymást, 18-21 fok között alakulnak a csúcsok. Szerdán is sok napsütésre készülhetünk majd, de marad a hűvös, őszies idő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Laci Ferivel, csak igazi, ma is sláger megy.
1: Itt vagyunk, jó reggelt. 3-4-10 lesz pontosan, 6 perc múlva. Szeles ez a hétfő, gyerekek, az van, hogy
2: nem annyit csipős. Szeles, te vagy szeles, mert te megettél egy adag hagymás babot.
1: Igen. Szeles ez a hétfő, azt kell, hogy mondjam. Na, itt vagyunk, mutatjuk KSH 2024-25-ös időmérlegének előzetes adatai szerint jelentősen közeledett egymáshoz a nők és a férfiak házastársi munkára fordított ideje. Ja, bocsánat, háztartási, nem házastársi. Házastársi munkára,
2: az se rossz. A házastársi munka is nagyon jó.
1: Az se rossz, igen, ha meg gyömöszöled a házastársadat, de ez háztartási munkára fordított ideje. Próbáltuk kitalálni, hogy mi javultunk, a nők romlottak, esetleg többet segítünk a konyhában, de hát az összkép nem lett mi jó, Ferenc. Az
3: sajnos nem jöttünk előrébb.
1: Nem jutottunk előrébb, nem sikerült a renoménkon javítani, és Eszter lánya többnapos erdély osztály kirándulásra készül, így, hogy most már 22 éves.
2: Nem csak ő, hanem most már mi is.
1: Így van, és Eszter azon gondolkodik, hogy elengedje a 18 éves lányát két éjszakára esetleg
2: a szomszéd lakásba.
1: Igen, a szomszéd lakásba, úgyhogy ő is ott alszik a kis szobában. De a másodikos a kislány, és arról beszélgettünk, hogy jó, nem jó, ott aludjon, ne aludjon, de rájöttünk, hogy nem a lányjal van a baj, aztán te.
2: Kivel van a baj?
1: Hanem itt a mama szorong.
3: Anyu, kicsit
2: anya nem szorong, lazulj. Anya tanácsot kért a felnőtt barátaitól, akik egyáltalán nem felnőttök, de legkevésbé barátok.
1: Igen, és hátba támadták.
2: Igen.
1: Megpróbáltunk segíteni.
2: Imposztorok.
1: Így is van, hogy mi a jó megoldás.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Tehát valójában nincs javulás.
3: Nincs javulás, tehát mi nem dolgozunk többet. A nőknek könnyebb az élete, mióta elektromos gépek vannak. Most oda nézel neked balra Gyulára.
1: Igen.
3: Mit látsz ezen a férfin, hogy mi az, amit ő megtesz a háztartásban?
1: A házi munkában otthon. Mit csinál Gyula?
3: Gyula.
1: Jó, én a Gyuláról el tudom képzelni egy tereget. Teregez, Gyula?
4: Igen.
1: De hát ott mondtam tereget. A tereget.
3: Egy.
1: Jó.
4: Mosogatógép.
1: Jó, de házi munka.
4: Azt is bepakolni.
1: Igen. Jó, de bepakolni, kipakolni nagyon undorító.
4: Igen, hát hogy?
3: Te csinálod azt is?
4: Van amikor.
3: Hát egy papucs vagy haver.
1: Mindent.
4: Nem mindent.
2: Zsül nem papucs, Zsül egy férfi.
3: Igazi férfi.
4: Nem vettem robotporszívót, tehát azt nem.
3: Az nincs.
1: Igen, a vasalás a csökkenés hírek, igen, írja van, de írja, ugye, hogy az
3: gyorsabb.
1: Meg gőzölös, meg nem vasalsz. Tehát, hogy máshogy mások a ruhák már, máshogy mosod ki, a mosógép is nem gyűri meg annyira, tehát a vasalásat megint a technológia miatt csökkent. Ha már nem javultunk, egyébként nincs meg a javulásunk sehol.
2: László szerint a technológiát a férfiak találták fel, és ezért hozzájuk számít be.
3: Egy köszönöm, most jön az.
2: Hagyjad már
3: magad. Az összes nő nevében mondhatsz egy köszönömöt.
2: Emesem neked inkább azt a történetet, amikor a BMI-n egy hölgy járt gépészmérnöknek, és folyamatosan kipicizte magának a tanár, hogy a nőknek nem való az a szakma, ezért fogta, és a műszaki rajzórára elkészítette a vibrátornak a műszaki rajzát, amit ugye prezentálnia kellett, és az arca mindent elmondta az oktatónak, hogy jó, hát érti most már a problémát.
1: Hogy mi történt? De megvan, hol javultunk, Feri.
3: Na.
1: Megvan, hát meg itt a cikk elolvastam, meg vagyunk. Ugye elkülöníti a szakirodalom azt, hogy mi a valódi házi munka, és mi az, amit kognitív háztartási munkaként említenek, vagyis, hogy mennyi mindent tartunk mi fejben. Mit kell vásárolni, mit teszik a család, mit kell venned a főzéshez, elfogyott-e a tej, mi van a hűtőben. És ugye itt a lényeg, hogy a fizikai végrehajtásnál ugyan a nők jobbak, de mi a kognitív háztartási munkát, amit kell megcsinálni, mit kell bepakolni, mit kell vásárolni, mit akarsz főzni, abból milyen alapanyagod van otthon, jobban tartjuk fejben.
3: Tehát ezt jobban át tudjuk adni, igen, a nőknek, hogy most ki, mert sokkal
1: igen, szennyes. Igen, tehát mi kognitíven, értem, tartjuk a fejünkben a házi munkát, amíg a nők meg valójában megcsinálnak, és mi mentálisan segítjük őket. Például, amikor te elmész vásárolni, akkor azon gondolkozol, hogy mi nincs otthon, aha, mit kell venned, mit főzöl hétvégén, az a kognitív háztartási munka, amikor te törődsz azzal, hogy megtörsd a hűtőt.
3: De jó, hogy valamibe jók vagyunk, gyerekek.
1: Megvan a kognitív megoldás. Kognitív háztartási munka.
3: Így nem van. Nagyon tudsz jönni, ugye? Na, most mondom, véged van, mondom, most megszorítottunk.
2: Amit egyértelműen Péterre szoktam testálni, ami abszolút férfi munka, az a zöldségpucolás.
1: Doj!
2: A zöldségpucolás.
1: Én nagyon szeretek zöldséget pucolni.
3: Hoppdalom!
1: Óriási zöldségpucoló vagyok.
2: Ez full férfi munka, nagyon férfi munka a zöldségpucolás, plusz a faterom még a halat is mindig megpucolta, de az is férfi munka.
3: Mikor vettetek utoljára pikkelyes halat, de tényleg?
2: Hát amikor még kellett.
3: Na, ez az, most már nem kell. Lesztek.
2: Igen, most filét veszünk, ez igaz.
3: És azok a kis apróságok, amikor megjavítjuk a konnektort, meg ezek, azokat például beszámoljátok?
2: De nem látlak fúrni, te ilyen fúrós vagy?
1: Én.
2: Igen.
3: Hol? Hát hogy? Azt se tudja, hogy
1: vagy
3: kell.
1: Három év után megkérdezed, hogy fúros vagyok-e?
2: Fúros vagy-e?
1: Fúros vagyok-e? Én azt mondom, hogy mindenre legyen egy embered. Én
2: na,
1: így vagyok.
2: Az, így.
1: És nagyon-nagyon-nagyon jól tudom kivinni a szemetet. Szerintem például egy főzés az jól áll egy pasinak. Szerintem az jó. Szerintem az jó.
3: Tessék? Miért nem csinálod?
1: Én lusta vagyok, megmondom őszintén. Szerintem egyébként jó érzékem lenne hozzá. Látod, ahogy én ott bográcsba például meg csak egy lecsót meg tudom nem. csinálni. Fölállítom a bográcsba. Micsoda?
2: Te meg a bogrács.
1: Ilyen marha pörköltet csinálok.
3: Nem már!
1: Ezt is bográcsba.
3: Ha hát nincs ráfonja, nincs pörkölt. Hát az nem olyan.
1: Na most ez
2: a vegánoknak is kedvezik.
1: Most kételkedtek ebben?
3: Igen. Igen, mert még sose főztél nekünk. Tehát egyszer a csapatépítőn voltunk, érted, tavaly előtt nálatok, a Balaton partján, az Oti előtt. Mi volt? Arra, arra hívtak meg bennünket, hogy ételek, italok lesznek.
2: Én takarítottam, Feri főzött.
3: Odaálltunk a Lacival, mi grilleztünk, érted?
1: Az tudod, mennyit melóztam azon, hogy legyen egy új grillsütő?
2: Egyrészt az van, hogy nem használnak együtt a gyerekek a tanárokkal.
1: Aha, tök jó.
2: Tehát, külön, ami hogy végül
3: na, akkor igen, igen, meg igen. Az lenne a baj, jaj, ne mondd már ezt, hogyha együtt aludnának.
1: Miért aludnának? Ja,
3: hogy jó, aludna
1: ne,
3: már?
1: Ne aludjon,

0: titokban, figyeled az titokban figyeled az erdőszéléről egy hátizsákban a többi szülővel, vagy eljátszott-e a medvét is.
1: Az elsődleges probléma, én miért nem mehetek?
2: Igen.
1: Ez itt kezdődik, hogy ne. Most mi a... Nem lakhatnék
0: egy hány éves lesz, mikor ez van? 8, ugye?
1: Igen. Én mindig úgy
3: képzeltem. Harmadikos lesz.
1: Másodikos vége.
0: Hát a harmadikosba menne. El kell engedni. Mennie kell.
3: Uh-huh. El kell költözni.
0: A bíróságot.
1: Úgy képzeltem, hogy amikor először ott alszik valahol, akkor adok neki egy doboz cigit, meg egy üvegpálinkát, és vissza.
0: Hogy áll most a máshol alvással? Egy éjszaka kisbarátnő, más szülő elkéri, átviszi, ott alszik, jól érzi magát. Volt már ilyen? Átestettek a tűzkeressége?
1: Kétfajta ott alvást tud produkálni az én lány. Az egyik az egész éjszaka ébren van, és aztán hazajön, és aztán nagyon fáradt lesz. A másik pedig elalszik. Valaki biztonságos mellett, és akkor vagy valakinél, és a hajnal kettőkor hívnak, hogy tud-e jönni,
0: a kisgyerek ugrál itt az emeletes ágyon, lebontotta a mennyezetet.
1: Hogy ő ezt nem érzi biztos. Neki ez a gyenge pontja az alvás.
0: A máshol alvás.
1: Inkább az, hogy az idegeneknek, tehát hogy nem a közegében aludni.
0: Szerintem erre a jó megoldás az, hogy te azért bíztatod, hogy menjen, és megnyugtatod, hogy jól fogod
1: magad. Mész és kész!
0: Mondom, elmész!
1: Ne sírj, ne nézz rám! Erre gondolsz?
0: Igen, ha nem, és elkezd jól érted, sem megyek.
1: Nem kelljen szégyellem a mókusok előtt.
0: Ha rajtad látja, hogy te nyugodt vagy, nem, akkor még mindig dönthetsz úgy, hogy majd, ha eljött a második év vége, nem megy. De hogy ne a szorongását erősítsd, hanem azt, hogy próbáld meg, menj el, jól fogod magad érezni, mennek a többiek. A kérdés az, hogy te izgulsz ettől, hogy ő nem alszik otthon, mert én azért érzek egy kicsi pressziót abban is, hogy nem akarsz menni, jó, ha nem, hát nem. Biztos, hogy itt maradsz, oké, maradj el. A kérdés úgy van-e feltéve, hogy akarsz menni, ugye nem?
1: Akarod össze a halálos fenyegetéseket tartani 3 napot azokkal a rettenetes embereket?
0: Semmelyik osztálytársad nem megyed, egyedül leszel az erdő közepén, jönnek a medvők, akarsz menni?
1: Azt sem tudom, hogyan érezzem magam, hogy most
0: nem te bizonsz, hogy egyedül lesz, hát ő érezze magát jól.
1: Hát de nem, de a vele kapcsolatban, mert tudom, az irány az olyan, hogy minden azt mondja, hogy jó, sima, valakit így örökölt egy ilyet, és aztán meg nem sima. Nem sima.
0: Itt vagyok a bokorba. Gyere ki, kettes ablak, itt vagyok az ablak alatt.
3: De nem enst ki rögtön ebből.
1: Nem akarom kimenteni, meg akartam veletek beszélni a pró és kontrákat, eddig csak azt hallottam, hogy ez szar vagyok.
0: Nem vagy szar. Nálunk is volt, elsőben, másodikban...
1: Melyikőtök aludtott vele?
0: Nem aludtott senki, a Noel egy kicsit talán jobban szorongott ettől, most már nagyon ügyesen megoldja, de mi azért úgy voltunk, hogy menjen, ne maradjon ebből ki, nagy élmény, sok élmény éri. Tehát ha lehetőleg, nyilván ha nem akart volna, akkor marad, de hogy azért nem volt rajta presszió, de hogy örültünk, amikor végül úgy dönt, hogy elmegy, mert hogy ez neki is egy nagyon önbizalom, hogy elment, megaludtam, megbirkoztam vele, megcsináltam, kibírtam, túléltem, mert addig mindig lesz valami, amit görget maga előtt egy máshol alvás. Ha egyszer átesik a tűzkeresztségen, akkor rájön, azért jó kaland volt, ott voltak a pajtársak, bandáztunk, sokáig fönn volt.
3: Tudsz kapaszkodni?
0: Szerintem sokáig fel lesznek, aztán beájulnak az ágyba.
1: Egy ilyen rezilienciát kéne, vagy az gyerekek is azt mondja, hogy mostantól minden nap máshol alszol, addig, amíg ez nem oké.
0: Ebből a hétfőt és a vasárnapit nem fogod ismerni.
3: Ha megszoktad, majd hazajöhetsz.
4: Balázsék a Rádió Egyen.
0: Ezek az oroszok, ezek ilyenek, ezek itten aztán foglalnak mindenféle dolgot. Itt vagyunk, és... Elköszönünk, gyerekek, elköszönünk. Holnap...
1: Legyen ennyi elég, azt mondod?
0: Legyen ennyi elég, holnap mi a menü?
3: Jön Eszter.
1: Eszter jön?
3: Mert igen?
1: Te hozod a dobostortát.
0: Azt én hozom, és...
3: Holnap van a szülcsi napcsi.
1: Könyöklő lóformájú legyen. Nem holnap van, holnap a dobostortát eszünk.
0: Ja. No torta.
1: No torta? Ez no, torta. Az egyetlen...
0: Én mindent odaadtam, amit tudtam.
1: A májamból sem megízzetek inkább, de nem sütök akkor se tortát.
0: Vigyétek a májamat. Így van, gyerekek, akkor holnap jövünk, és ilyenkor magát a konténert is adjátok, kérdezi még valaki? Nem. A konténert természetesen nem adjuk, de Attisnál és Gerinél még sok kulcsot tudtok szerválni, úgyhogy
1: azt kéne csinálni, hogy ilyenkor azonnal ki kell pakolni a konténerből, mert csak aznapig béreljük.
0: Igen, igen. Ott mindent el kell vinni. Gyönyörű az autó, meg gyönyörűek a nyeremények, úgyhogy holnap további kulcsokat osztunk. Jó, vigyázzatok magatokra, puszi mindenkinek, sziasztok!
4: Na,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez

megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Ma 10 órakor Budapest

0: helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
3: Telefon.
4: Kávé.
3: Reggeli.
4: Kávé.
3: Munka.
4: Kávé.
3: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP kódját a nyerj.bravos.hu-n, és nyerj! Bravos! Az első a kávé.
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram gyulai kolbász a kiszolgáló pultban, csak 499 forint. További segítség a spóroláshoz, akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
6: 10.000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
7: Ragyogó mosoly, csillogó ajkak? Most együtt még jobban megéri! Vásárolj szeptember 21-e és október 2-a között a Rossmannban Nóra Beauty szájfényt és Colgate Max White One fogkrémet vagy fehérítő szérumot, és 30% kedvezményt kapsz együttes vásárlás esetén. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
9: Aszta, ez mi volt?
10: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leap Motor T03.
9: Leap Motor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6 millió 800 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
11: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: A Kecskeméti Trend Optika, a Semmelweis Egyetem szemészeti szűrőállomása.
13: A legtöbb SUV nem hegyet mászik, hanem patkát. Nem a vadregényes szerpentineket hódítja meg, hanem a reggeli dugót. Nem expedícióra készül, hanem a hétvégi bevásárlásra. A Volkswagen T-Cross pont annyira SUV, mint amennyire a hétköznapokban szükség van rá. Kis helyet kér és nagy szabadságot ad. Most elérhető már 6 millió 990 ezer forinttól. További részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
14: Volkswagen.
15: Az első benyomás a címkénél kezdődik. Harangpak Kft. Minőségi öntapadó címkék korszerű technológiával vállalkozások számára. Harangpak.hu.
16: Figyelem, Kecskemét! Megnyílt a Lili Lángos a Halasi út 34 szám alatt a Tico benzinkúton. Klasszikus sajtos tejfölös, fokhagymás vagy extra feltétes, nálunk minden falat valódi élmény. Várunk gyors kiszolgálással és finom lángosokkal. Lili Lángos, harapj a jó kedvbe!
14: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
17: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
18: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
19: Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
18: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
20: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
21: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szörp. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
22: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját a JP Autónál. BYD Dolphin GDMI már 8.390.000 forinttól. Akár 0% THM-mel lehet a tiéd. Ha akarod elektromos, ha kell benzines. További részlet a Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
23: És most Rádió 1 Go!

ez a rádió egy gong. Csak igazi mai sláger megy. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál már Faragó Miklós. Indul egy újabb hét, így szeptember 21-én hétfőn, 10 óra után 7 perccel járunk. A mikrofonnál Faragó Miklós, és egészen 14 óráig itt leszek veletek. És hát a múlt héten lezártuk a kéthetes házszámos játékunkat, és most egy új játékot indítunk, ami péntekig tart, ez pedig a Merre jár az ősz? Heti fődíjunk, amit pénteken sorsolunk, az egy utazás lesz Szarvasra, őszi családi pihenés félpanzióval a Liget Wellness-es konferencia hotelbe. 3 nap, 2 éjszakát tölthet el egy család majd. Személygépkocsit is adunk arra a hétvégére, egy Hyundai típusú személygépkocsival utazhatnak, amit odadunk, és teli tankoljuk természetesen ezt a kocsit a INT benzinkút jóvoltából. A feladat csupán annyi, hogy nyerni szeretnék, üzenetet kell írni a 2094140-20-es SMS Viber számra, és néhány információból ki kell találnotok, hogy merre jár az ősz, melyik magyarországi látványosságra, kiránduló helyre vagy nevezetességre gondolunk. Játszatok velünk ezen a héten is!

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Már is a Netpercek rovatunkkal folytatjuk. Az internet történetének egyik legszebb pillanata valójában félbeszakadt. 1969. október 29-én egy kutatócsoport a Stanford Research gépére akartak belépni az apraneten keresztül. A tervezett parancs a login volt, de a rendszer az első két betű után összeomlott, így az első távoli üzenet csak ennyi lett. L-O. Később természetesen sikerült a teljes belépés, de a történet azért maradt emlékezetes, mert jól mutatja, hogyan születnek nagy dolgok. Nem hibátlan bemutatóval, hanem kísérlettel. Az ARPANET első csomópontjai egyetemeket és kutatóhelyeket kötöttek össze, és nem közösségi oldalakra, vásárlásra vagy videózásra készült. A cél eredetileg az volt, hogy drága számítógépes erőforrásokat lehessen megosztani. Ma természetesnek vesszük, hogy üzenünk, videózunk, térképet nézünk, számlát fizetünk, de az egész egy olyan hálózati gondolatból nőtt ki, amelyben a gépek nem egyetlen központ körül forogtak, hanem összekapcsolódva működtek. Érdekes, hogy az első nagy internetes sikeralkalmazás később az e-mail lett, nem látványos grafika, hanem egyszerű emberi kapcsolattartás. Ha ma egy üzenet azonnal átér a világ másik felére, abban ennek a kutatói korszaknak a nyoma is ott van.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: Mondhatni, mi is nyomokat hagyunk legújabb nyereményjátékunkban, hiszen néhány információból kell kitalálnotok, hogy merre jár az ősz, melyik magyarországi látványosságra, kiránduló helyre, városra gondoltunk. Heti fődíjunk egy utazás Szarvasra, a Liget Wellness és Konferencia Hotelbe, adunk egy Hyundai személygépkocsit is arra a hétvégére, tel is tankoljuk. Egyébként a ENT benzinkút jó voltából. Pénteken lesz a fődíj sorsolás. Lehet folyamatosan jelentkezni a játékra, ebben az órában egyébként a Kőrösvidék egyik legnépszerűbb látványosságánál járunk. SMS Viber számunk 29 414 020-as.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Szeptemberben folytatódik a Gyógyító Hangok koncert sorozat, amely ezúttal is különleges zenei élménnyel várja az érdeklődőket a Kecskeméti Kórházban. Csík János, Kossuth Díjas zenész és meghívott vendégei gondoskodnak a hangulatról. Közreműködik Vadas László népzenész tanár, valamint Nagy Dénes és zenekara, Gödény Anikó és Godó László. Az esemény pedig szerdán délután 14:30 kezdődik a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház A épületének aulájában. A Kutatók Éjszakája országos programsorozat keretében pénteket számos előadással, bemutatóval várják a látogatókat a Neumann János Egyetem két karán, a GANFON és a Kertészet és Vidékfejlesztési Karon. Kecskemét idén is csatlakozott a Gyereket a Magasba elnevezésű országos rendezvényhez, így szombaton délelőtt majd 11 órakor Kecskeméten a Városháza előtt emelhetjük gyermekeinket a Magasba, és így csatlakozunk ehhez a flashmobhoz. Ma és holnap még az Európai Mobilitási Hét kínál programokat, holnap különleges városfelfedező élményprogrammal zárul majd az Európai Mobilitási Hét itt Kecskeméten, ugyanis első alkalommal rendezik meg az ökocogót, amelynek résztvevői sétálva, kocogva vagy futva járhatják végig a kijelölt útvonalat, miközben a programhoz csatlakozó kecskeméti intézmények is megnyitják előttük kapuikat. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, regisztrálni a Zöld Kecskemét Facebook oldalon közzétett e-mail címen lehet. Kellemes időtöltést kívánunk a programokhoz.
2: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió egy gongot hallgatjátok, közlekedési információkkal folytatjuk. Az M5-ös autópályán írja az Útinform, hogy Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést a 71-es, 78-as kilométerek között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Szeged irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A felújítási munkák ide alatt a Hettényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Az 52-es főúton Fülöpszállás-Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsatok továbbra is, és Kecskemét nyugati határában a 10-es kilométernél új csomópontot építenek, a félpályás lezárásnál jelzőlámpa szabályozza a forgalmat.
1: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Paint Brothers.
0: Merre jár az ősz? Elindult legújabb nyereményjátékunk. SMS-ben, Viberen tudtok jelentkezni, folyamatosan lehet, nem kell figyelni semmit. Csak tudni a választ például arra, hogy merre jár az ősz, ha azt mondom, hogy a Körösvidék egyik legnépszerűbb látványosságánál járunk, és itt meglátogathatjuk a különleges Mini Magyarország Makettparkot is. SMS-ben, Viberen jöhet, hogy nyerni szeretnék üzenet. Utazást nyerhetek személygépkocsival, teli tankkal.

A Rádió 1 Gong sport híreivel folytatjuk. Jó iramú mérkőzésen a Ferencváros 1-1-es döntetlent játszott Nyíregyházán a labdarúgó NB1 8. fordulójában. Az FTC egy meccsel kevesebbet játszva jelenleg az 5. helyen áll a tabellán. Az Újpest és a címvédő Győr is 2-1-es győzelmet aratott tegnap. A lila-fehérek hátrányból fordítva hazai pályán a Zalaegerszeget verték, míg az Eto az MTK pályájáról hozta el a 3 pontot. Nagyon fordulatos találkozón a Soroksár és a Tiszakécske 3-3-as döntetlent játszott egymással a labdarúgó NB2 8. körében. Mindkét csapat még veretlen, a Soroksár az első, a Tiszakécske a 3. helyen áll a táblázaton, és a két csapat között másodikként a Kecskemét helyezkedik el. A Liverpool Isaac góljával 1-0-ra nyert a Bournemouthban az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokság 5. fordulójában. A győztes csapatban Szoboszlai Dominik 81 percet játszott, Kerkez Milos végig a pályán volt, míg a hazaiaknál Tóth Alex a 89. percben lépett pályára csereként. Elszenvedte második vereséget a Real Madrid a spanyol labdarúgó bajnokságban. A királyi gárda a városi derbin az Atletico Madridtól kapott ki idegenben 2-1-re, és visszacsúszott a 4. helyre a tabellán. 10 gólos sikert aratott a norvég Storhamar vendégeként a Győr a női kézilabda bajnokok ligájában. A magyar csapat 30-20-ra diadalmaskodott. A Rádió 1 Gong sporthíreit hallottátok, hamarosan pedig egy játékos a vonalban, aki közelebb kerülhet legújabb nyereményjátékunk fődiához, ami egy utazás, autót is adunk teli tankkal, mindjárt jövünk a részletekkel. Előtte azonban Joel Corey, ez a Be Alright!

0: egy új játék, amellyel emlékezetessé teheted az idei szeptembert. Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon.
1: És már is csörög a telefon egy szerencsés hallgatónál, mert bizony, ő már jelentkezett rögtön az első óránkban a legújabb nyereményjátékunkra.
2: Szia!
1: Szia, én Faragó Miklós a Rádió egy gongból.
2: Szia, Miklós, Edina vagyok.
1: Edina, halom.
2: És nyerni szeretnék.
1: És utazol ráadásul valamerre, vagy legalábbis most autóban hallgatsz minket.
2: Igen, félreállok egy másodperc.
1: Oké, igazából jól értünk. Munka miatt utazol, vagy?
2: Munka, igen.
1: Merre tartasz? Milyenek az útviszonyok, közlekedési információk?
2: Kecskemét környékén járok, üzletkötő vagyok.
1: És nincs dugó sehol most, vagy valami munkálat, láttál-e valamit?
2: Nem, így nem. Van, így
1: jó.
2: Van.
1: Oké, na, legújabb nyereményjátékunk ugye a Merre jár az ősz, ahol is hát néhány információból ki kell találni, hogy merre járunk, látványosságok, települések, vagy valami kiránduló hely, ilyenekre kell gondolni mindenkinek, aki velünk játszik, hiszen ugye néhány információt adunk minden órában egy helyről. Most ugye annyit mondtam, hogy a Kőrös vidék egyik legnépszerűbb látványosságánál járunk, illetve hát láthatjuk a különleges Mini Magyarország Maket Parkot is, hogyha ott vagyunk. Na, de hol jár az ősz most?
2: Én Szarvasra tippelek, az Arborétum.
1: Ez egy nagyon jó tipp, mert bizony ez a helyes válasz.
2: Jó, de jó.
1: Te vagy az első, aki bekerül a kalapba és a pénteki fődíjsorsoláson részt vesz.
2: Nagyon örülök, köszönöm szépen.
1: Most hallottad?
2: Nagyon egyből szeretnénk pihenni.
1: Egyből a rádiót hallgattad, és akkor hallottad, hogy mi mindent lehet itt nyerni?
2: Így van, és sajnos múlt heti játékról lemaradtam, mármint játszottam, de csak nem én vittem el a főnyereményt, és most nagyon-nagyon szeretnénk.
1: Na hát az esély megvan rá, hogy akár Szarvasra családdal eljussatok, Liget Wellness és Konferencia Hotelben majd 3 nap 2 éjszaka, ehhez adunk egy autót is, egy Hyundai típusú személygépkocsit a hétvégére, arra a hétvégére, és persze teli tankkal vihetitek, csak be kell pakolni, elindulni, aztán egy hétvégét Szarvason tölteni. Jó van, Edina, maradj vonalban, mindjárt fölírom az adataidat.
2: Köszönöm szépen.
0: Folytatjuk az akciót, várjuk az üzeneteket. Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon.
1: Ló és a Get Lucky című dal indítja a délelőtt utolsó óráját itt a Rádió egy gongon. A következő órában, a témában pedig dr. Filu Sándor, a KTI ügyvezetője lesz a vendégünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon. 3 napos, 2 éjszakás, reggelivel fűszerezett családi őszi vakáció. Vadonat

0: Merre jár az ősz? A rádió egy gongon. A Liget Wellness és Konferencia Hotel Szarvas, a Hyundai Centrum Kecskemét és a JNT benzinkút támogatásával. Rádió
1: 1. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Készülj a ropogós falatokra! A Metro heti bajnok ajánlatában a friss sert és bőrös császár 5 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1599 forint szeptember 21-e és 27-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
3: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól zéig.
4: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová. Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
7: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
8: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
9: Azta, ez mi volt?
10: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leap Motor T03.
9: Leap Motor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6 800 000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar sütőtök kilója csak 269 forint, az 500 g-os biocitrom csomagja pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Jó reggelt. Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
13: Szia, drágám. Na, Isten, ilyen aludtam ma is.
12: De jó neked. Mi a titkod?
13: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
12: Sedacur Forte.
13: És a koncentrációt nem befolyásolja.
14: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hovány csoport a világ élvonalában.
16: Vadász, ijász, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, military shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
17: Szakma City a Kemperben. Fedezd fel szeptember 25-26-án a szakmák varázslatos világát. Próbáld ki, gyűjts City Money-t, válts be élményekre, ajándékokra. Szeptember 25-én pénteken 9-től 18 óráig, 26-án szombaton 9-től 15 óráig várunk a Kemperben. Rudolf Kerti Kislovarda épülete. Bejárat a Sport utca felől. www.szakmacity.hu.
18: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
19: Autóját akár 55 forint per kilogramm áron átvesszük.
18: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
20: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on.
0: a Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. ingatlan.com.
21: A Kávé Világnapján a Rádió 1 Gong műsorvezetői fűzik és viszik ki a kávédat a Story Caféban, Kecskeméten, sőt, zenéket és ajándékokat is hoznak magukkal. Egy jó erős fekete, egy legendás cortádó, egy krémes cappuccino, vagy egy hatalmas latte. Neked mi a kedvenced? Szeptember 29-én a Kávé Világnapján 9-től 13 óráig bármit is rendelsz, a Rádió 1 Gong műsorvezetői lesznek a baristáid és felszolgálóid. Minden 20. vásárlónak ajándék Rádió 1 ajándékcsomaggal készülnek, és 20% kedvezménnyel minden helyben fogyasztott kávé árából. Találkozzunk szeptember 29-én 9 és 14 óra között Kecskeméten, a Könyvtár kávézójában, a Storyban, és adjunk együtt feladatot a rádiós stábjának, hogy ne csak mindig a szájuk járjon.
1: Reklámot hallottak.
22: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
23: Történelmi sikerrel zárult a nemzetközi megmérettetés, jótékonysági futóversenyt rendeznek Kecskeméten. Vegyes képet mutat az idei méh szezon. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Történelmi siker, aranyminősítéssel és két külön díjjal ismerték el Kecskemét fenntarthatósági törekvéseit az Antan Floral Europe nemzetközi megmérettetésén. Az elnöki külön díjat a fenntartható környezet, az éghajlatváltozás mérséklése témában benyújtott pályázat kapta, és városunk érdemelte ki a zöld felületek értékelésében elért legjobb eredményet járó külön díjat is. Az önkormányzat tájékoztatása szerint Kecskemét az első magyar település, a verseny történetében pedig Kárló mellett a második, amely az aranyminősítés mellé két külön díjat is kapott. A nemzetközi zsűri júliusban járt Kecskeméten. A szakemberek a parkok és zöld felületek mellett azt is vizsgálták például, hogyan jelenik meg a fenntarthatóság, a klímaalkalmazkodás, a víz megtartás, vagy a közösségi részvétel Kecskemét mindennapi működésében és hosszú távú terveiben. Fuss, hogy lélegezz! Ezzel a felhívással rendeznek jótékonysági futóversenyt október 3-án Kecskeméten a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban. Már 5. alkalommal szervezik meg a programot, a résztvevők a Kecskeméti Gyermekosztályért Alapítványt támogathatják. 3 távot lehet teljesíteni, 1, 3 és 10 kilométert, a nevezés előzetes regisztrációhoz kötött. A szervezők a futás mellett kísérő programokkal is készülnek, a részletek elérhetők a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház közösségi oldalán. Vegyes képet mutat az idei méh szezon, bár egyes fajtákból az átlagosnál is több termet, mégsem felhőtlen az öröm. A nyári szélsőséges időjárás ugyanis több milliárd forintos bevételkiesést okozott, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
24: Repcéből, akácból, hársból átlag-átlag fölötti termés lett az országban. A napraforgó viszont hiába bírja a forróságot, az aszályt már nem bírta, nem mézelt. Körülbelül harmada lett egy átlagos jobb termésnek, 10-12 ezer tonna esett ki az országos méztermésből, ez forintosítva a nagybani áron 8-10 milliárd forinttal kevesebb árbevételt jelent a magyar méhészeknek.
23: Bár alapvetően a napsütésé lesz majd a főszerep, elbúcsúzhatunk a nyárias melegtől. Kisebb felhősödések kialakulhatnak, de térségünkben számottevő csapadék ma nem valószínű. Élénk, erős, akár viharos is lehet, ugyanakkor a nyugatias szél itt Kecskemét térségében 20 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is marad a szeles idő, napos felhős időszakok váltják majd egymást, 18-21 fok között alakulnak a csúcsok. Szerdán is sok napsütésre készülhetünk majd, de marad a hűvös, őszies idő.
25: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: És most Rádió 1 Gong.

a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Faragó Miklós. Elstartolt legújabb nyereményjátékunk a Merre jár az ősz, és jelentkezni folyamatosan lehet. Úgyhogy most is a nyerni szeretnék üzenetet elküldhetitek a 2094140-20-as SMS Viber számunkra. A feladat annyi, hogy néhány szóból, néhány mondatból fel kell ismernetek, hogy melyik magyarországi látványosságra, kiránduló helyre gondolunk, úgyhogy nem elég olykor csak az, hogy melyik városban, hanem az ott található nevezetesség kiránduló hely a kérdés tehát. Aki a kalapba kerül, részt vesz a pénteki fődíj sorsoláson, amikor is egy utazást sorsolunk Szarvasra, a Liget Wellness-es konferencia hotelben egy család eltölthet egy hétvégét, 3 nap, 2 éjszaka, 2 felnőtt, 2 gyermek részére szól ez a szállás. Adunk hozzá egy Hyundai típusú személygépkocsit is, valamint teli tankoljuk a INT benzinkút jó voltából ezt az autót. Már is mondok egy információt, segítséget, hogy merre jár az ősz. A hűség városában járunk majd, de nem elég a város, ahogy mondtam. Jövök még további információval, de ettől függetlenül, aki már sejti, hogy merre járunk, az írhatja és a nyerni szeretnék üzenetet. A 2094140-20-ra hangsúlyozom még egyszer ezt az SMS Viber elérhetőséget, itt tudtok a játékra jelentkezni. Ebben az órában pedig dr. Filus Andorral beszélgetek a KTE ügyvezetőjével, hiszen a hétvégén felavatták a Széktói stadion fedett lelátóját, de például mi lesz a székekkel, mikor lesz lila szék a stadionban, ennek is utána járunk ebben az órában. Tartsatok velünk!

0: aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
1: Felavatták a Széktói Stadion fedett lelátóját, a hétvégén már a szurkolók is megtapasztalhatták az új lelátót, és hát itt van vendégünk dr. Filus Andor, a KTH ügyvezetője. Köszöntöm a stúdióban, jó napot kívánok!
2: Szervusz, én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: És igen, mi tegeződve folytatjuk a beszélgetést, ahogy szoktuk. Szombaton ugye megtörtént a Szeged elleni meccs, és hát ott ülhettek először a fedett lelátó részen a szurkolók a Széktói Stadionban. Látható volt, hogy nagyon-nagyon jól felavatták a szurkolók is, mert egy kis fény és fényjátékkal is készültek.
2: Igen, úgymond a B-közepes szurkolóink, ők jelezték, hogy szeretnék felavatni a stadiont, vagy a lelátó részt. Igen, szóltak, hogy egy nagy drapériával készülnek, örülünk is neki, hogy ilyen lelkesedéssel jöttek, és nekem személy szerint tetszett is,
1: látványos
2: volt, maga a drapéria is, meg minden, amit ott a mérkőzés elején megkoreográfiáltak, úgyhogy nagyon-nagyon tetszett, meg maga az egész lelátó szemben, hogy úgymond megtelt élettel végre a mérkőzésen, jól nézett ki fönt a fények is a lelátó tetején.
1: Igen, mert azt emlékszem, hogy annak idején posztoltak is erről, vagy én látom, hogy nem csak a lelátó oké, hogy fedi a szurkolókat, hanem beépítettek fényt is, tehát hogy fény van benne ledes világítás, vagy minden is, hogy csak az a lényeg, hogy világítós ez a lelátó.
2: Igen, hát ugye alapból van ugye a lelátó tetején, ugye ami a lelátó rész megvilágítja, tehát a normál világítás, meg ugye a biztonsági világítás, illetve a lelátó tetején lett egy ilyen látványvilágítás beépítve, amit most az első mérkőzésen természetesen lila színre állítottunk, de lehet különböző fényjátékokat vele, és különböző színekre is lehet állítani, úgyhogy ezt még most is ugye majd gyakoroljuk, hogy mi néz ki jól, de az első mérkőzésen lila színbe pompázott, szemből is jól nézett ki, meg valamennyire szerintem a lelátó alatti részen is lehetett érzékelni, akik ugye a felső sorokba álltak, vagy akik lementek hátra a mosdóba, onnan szerintem lehetett látni, hogy a lelátó teteje is lila színbe ragyog. Úgyhogy örülünk neki, természetesen meg is koronázta a csapat, hogy sikerült megnyerni a mérkőzést, tehát egy győztes mérkőzéssel avattuk a lelátót, úgyhogy ilyen minden szempontból sikeres volt, vagy pozitív volt ez a szombat este. Bízom benne, hogy a folytatás is ilyen sikeres lesz.
0: Téma. Próbáld ki legújabb játékunkat! Merre jár az ősz? A rádió.

0: A Rádió Egygond közéleti műsora minden hétköznap délelőtt 11 órától.
1: Felavatták a Széktói Stadion fedett lelátóját, a hétvégén már a szurkolók is megtapasztalhatták az új lelátót, és hát itt van vendégünk dr. Firus Andra KT ügyvezetője. Ugye harmadik üteme volt már a Széktói Stadion fejlesztése, ezzel lezárult, ha jól tudom, legalábbis ahogy volt az első három ütemről sokat beszéltünk, de gondolom vannak további célok is. És akkor szerintem térünk is arra rá, hogy a székekkel mi fog történni, mert előzetesen hallani lehetett olyat, hogy ugye majd lila színűek lesznek ezek a székek, akár lefestik, vagy kicserélik. Mit lehet erről tudni?
2: Igen, ahogy mondtad is, ez volt a harmadik ütem a, úgymond a nagyobb felújításoknak, amit mindig is elmondtam, hogy sajnos mi kimaradtunk ugye a nagy stadion rekonstrukciós programokból, és így mindent úgymond saját pályázattal, illetve az önkormányzat önerősegítségével lépésről lépésre tudjuk felújítani a stadionunkat. A harmadik ütembe is megpályáztuk a lelátófedésen kívül a székek cseréjét is, természetesen azok is már elég régiek, nem csak a székek, a székeket tartó fém vas szerkezetek is. Tehát benne volt a pályázatban, sajnos azt lehúzták, tehát arra nem kaptunk nyertes pályázatot, és akkor folyamatosan gondolkodtunk, hogy lehetne mégis, hogy lila székeket tudjuk varázsolni. Mert ez több 10 milliós tétel, hogyha ugye egyben ennyi széket kicserélünk. Volt egy szurkolói kezdeményezés, hogy át is lehetne festeni a székeket, próbáljuk meg. Ezt megpróbáltuk, meg volt róla egy kezdeményezés, hogy majd akkor itt a válogatott szünetben akkor ezt megpróbáljuk. Csináltunk folyamatosan, ahogy a lelátó épült, vagy a lelátófedés épült, próbafestéseket. Azóta azokat a székeket úgymond használatba vettük minden szempontból, de úgy vettük észre, hogy sajnos nem lenne tartós, pedig festő szaküzleteket, meg hozzáértő embereket kérdeztünk meg természetesen, hogy mi az a festék, amivel ezeket a székeket át lehetne festeni, de sajnos a próba használatok nem úgy viselkednek úgymond a használatra, hogy kopik idővel nem lenne olyan szép, nem lenne tartós, és így a festés is amúgy több millió forintba kerülne ennyi szék nél ez a komoly festéket meg kell hozzávenni. Úgyhogy sajnos ezt a székfestést el kell vetnünk, de párhuzamosan természetesen én folyamatosan pályázni fogok minden lehetséges fórumon, hogy ki tudjuk cserélni a székeket, és úgymond méltó módon lila-fehér széksorok legyenek a stadionban. Úgyhogy, ahogy mondtad, nem áll meg az élet, de ez volt a harmadik ütem, én bízok benne, hogy lesz negyedik ütem, sőt ötödik ütem, úgyhogy azon vagyunk, hogy minden pályázati lehetőséget meg fogunk ragadni. Bízunk benne, hogy lesznek pozitív pályázataink, és akkor tovább tudunk fejlődni, mert van hová fejlődni még. Ugye régi a stadion, de így ütemszerűen szeretnénk csinosítani, hogy még komfortosabb legyen a szurkolóink számára, úgyhogy bízunk a fejlesztésben.
1: Ha már a székekről beszélgetünk, ugye az egész stadionban a székcsere megtörténet, vagy csak ez az új helyen, az új lelátó alatt, erre mi a terv, vagy mi a meglátás?
2: Természetesen az egész stadionra fogunk pályázni, továbbra is olyan lelátó részekre, ahol még hiányzik ugye a fedés, mert ugye a uszoda felüli oldalon még ugye ott sem teljes a fedés, vendégszektorban sem. Természetesen mindig komplett teljes pályázatot adunk be. Itt is a városi oldal lefedésénél is ugye több pályázatot adtunk be a lelátó részekre. Ezt fogadták el, úgyhogy bízunk benne, hogy egyszer kompletten az egész stadion le lesz fedve, illetve körbe mindenhol természetesen lila-fehér székek lesznek.

0: Téma. A Rádió Egygon közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: Dr. Filu Sándor, a KTE ügyvezetője a vendégünk. Arról beszélgetünk, hogy a hétvégén felavatták a Székelyföldi Stadion fedett lelátóját. Hallottunk már a tervekről, és arról, hogy a székcserét is természetesen tervezik. A most napos oldal átadott részén büféket is kialakítottak, ráadásul fönt. Hajoltam, ez egy újdonság, hogy nem kell akkor a lelátóról lemenni, hanem akár a büfében sorban állva is követhető a meccs.
2: Igen, kettő büfé lett, úgymond a lelátó részhez felemelve. Természetesen ez bízom benne, meg én úgy láttam, hogy ez így komfortosabb mindenki számára. Számomra is, hogyha ugye onnan nézni a mérkőzést, hogy így biztos nem maradok le semmilyen élményről, vagy gólról a mérkőzésen, hogyha állok sorba, így úgymond a szurkolók is bízom benne türelmesebbek, hogyha a nagy sor van a büfébe, hogy közben tudják nézni a mérkőzést. Úgyhogy ez egy újdonság. Én remélem, hogy ez pozitív volt, meg az is lesz, úgyhogy így minden hiányérzet nélkül ugye tudnak a sorban állni. Természetesen a mosdók miatt ugye le kell menni, ugye az a lelátók mögött volt is, meg most is van, de a büfék szerencsésen föl tudtuk tenni, úgyhogy bízom benne, hogy ez tetszik a szurkolóinknak.
1: Ha már itt a fejlesztésnél vagyunk, akkor ugye múlt héten a hivatalos átadó során az is szóba került, hogy az utánpótlás számára is próbálnak minél jobb feltételeket biztosítani, és ott hangzott el talán, hogy vannak tervek a jövő évre, hogy az edzőpályákat fejlesztik?
2: Igen, ugye van három úgymond füves edzőpálya, a Széktúj stadionban, illetve a szabadidő központban, így együttvéve. Hát igen, ők már úgymond mondhatni már elég learcoltak, ugye már folyamatosan szinte egész évben minden nap használatban van. Sok utánpótlás korú gyerekünk van, ami számunkra nagy öröm. Természetesen, ahogy jó szerepel a felnőtt csapat, ugye jönnek a példaképek, egyre többen a KTE-be szeretnék elkezdeni a labdarúgást, ez nagyon jó, de mellette természetesen a pályáinkat ugye fent kell tartani. Erre is van már egy nyertes pályázatunk, hogy a füves edzőpályáknak a felújítása. Bízom benne, hogy ez tavasszal erre sor tud kerülni. Úgyhogy januárban tud megnyílni a 2027-es TAO feltöltésnek az időszaka, tehát a január-február időszakban tudjuk ugye a vállalkozásokat megkeresni, hogy a TAO forrásukat tudják-e biztosítani, és akkor ha ez megoldódik, feltöltésre kerül, akkor tudjuk ugye tavasszal felújítani ezeket az edzőpályákat, úgyhogy bízom benne, hogy ebben is tudunk fejlődni.
1: Nagyon szépen köszönöm dr. Filus Andornak, a KTE ügyvezetőjének, hogy itt volt rádiónkban, és hogy aktuális információkkal szolgált hallgatóinknak, és akkor továbbra is hajrá KTE!
2: Köszönöm szépen is a meghívást!
0: Ez volt a Téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió Egy Gongon.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A mai téma című műsorunkat a délutáni órákban visszatudjátok majd hallgatni a radioegygong.hu-n. Ott vagyunk a Facebookon, ahol olvasható legújabb nyereményjátékunk részletei, és persze a nyereményeket is láthatjátok. Ott van az a csodaszép autó, amivel egy hétvégére egy család elutazhat Szarvasra. Teli tankkal adjuk ezt az autót. Csupán annyi a feladatotok, hogy jelentkeztek nyereményjátékunkra. Merre jár az ősz? Ezt a kérdést teszem fel. Néhány információval rá kell jönni, hogy merre járunk, és milyen nevezetességről van szó. Annyit már ugye segítettem ebben az órában, a Hűség városában fogunk járni, úgyhogy aki képben van a Hűség városának nevezetességeivel, kiránduló helyeivel, egyszerű lesz válaszolnia és helyes választ adnia a kérdésre, hogy merre jár az ősz, hiszen még néhány információt mondok majd erről a helyről. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, közben már ezt hallgatjuk itt a Rádió egy gongon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Írja az útinform, hogy baleset van az M5-ös autópályán, ahol több jármű ütközött össze. A Budapest felé vezető oldalon a 33-as kilométernél az Inácsi pihenőhely után történt a baleset. Az érintett helyszínen sávzárásra is jelentős 5 kilométert meghaladó torlódásra kell készülni, ezért aki teheti, térjen le a 44-es jelű Albert Irsa Dabas Újhartyán csomópontnál, és válasszon másik útvonalat, javasolja az útinform, és mi is ezt javasoljuk, figyeljetek meg baleset tehát az M5-ösen Budapest felé. Ha bármi rendkívült látok, tapasztaltok, akkor jelezzétek nekünk a 29 414 020-as SMS Viber számon. A folytatásban Docsi dalát hallgatjuk itt a Rádió egy gongon.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.

0: Egy új játék, amellyel emlékezetessé teheted az idei szeptembert. Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon.
1: Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Faragó Miklós vagyok, a Rádió egy gongból. Hát a Merre jár az ősz játékunkban, ugye elárultam már, hogy a Hűség városában járunk. Jártak már ott egyébként?
1: Hát én csak átutazóban.
2: Van ott egy nevezetesség, van a főtéren valami, ami igen, egyébként egy 58 méter magas építmény, a Hűség városának a jelképe. Szóval, hogy járunk?
1: Ez Sopron és a Tűztorony.
2: Pontosan, gratulálok! Neve a kalapba kerül, rendben?
1: Szuper, nagyon jó.
2: És megnyerhetik ezt a hétvégére szóló autót az utazással együtt. Jártak már Szarvason?
1: Hát, még csak ott is átutazóban egyébként, de még már terveztük egyébként, hogy megyünk így a gyerekekkel, családostól, csak még nem jutottunk el odáig. Hát, hogy most ha megnyernénk, akkor
2: lehet indulni. Igen, 3 nap 2 éjszaka, 2 felnőtt, 2 gyermek részére szól az utazás. És látta az autót is már a Facebookon, közé tettük, hogy milyen autót adunk?
1: Hyundai személyautót.
2: Igen, pontosan. Pénteken fődíjsorsolás, neve a kalapba került, István.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Folytatjuk az akciót, várjuk az üzeneteket. Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon.
2: Bármikor tudtok csatlakozni és jelentkezni a játékra, akár most is. A nyerni szeretnék üzenetet, tehát a 2094140-20-as SMS Viber számra küldjétek el. Indul a 2 órás Daily Mix is, és a Daily Mix idejében is Merre jár az ősz? A Rádió egy gong legújabb nyereményjátéka folytatódik. Jövünk pár részlettel, illetve minden információ Facebook oldalunkon, weboldalunkon is olvasható. A Daily Mix pedig ma Szemfelt és Rosalind slágerével indul. Ez a Heart Like Mine.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon. 3 napos, 2 éjszakás, reggelivel fűszerezett családi őszi vakáció. Vadonatúj

0: Merre jár az ősz? A rádió egy gongon. A Liget Wellness és Konferencia Hotel Szarvas, a Hyundai Centrum Kecskemét és a JNT benzinkút támogatásával. Rádió
1: 1. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu per Evito oldalon.
3: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
4: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová. Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor.
5: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egésznapos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihial szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihial. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihial orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből. Választ Bosch, Sonier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben vagy a szatmári.hu-n.
7: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
8: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
9: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
10: Az Urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bardiauto.hu oldalon.
12: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
13: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
14: Roncsautóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
13: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
15: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
16: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
17: Érdekel a divat? A Lessons Akadémia segít neked. Gyakorlatorientált, személyre szabott képzésünkkel az ország legjobb szakembereivel várunk Kecskeméten, ahol a klasszikus elegancia és a modern trendek összhangját tanítjuk stylist képzésünkön. Jelentkezz most a lesence.hu oldalon.
18: kavicsfelverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
19: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szörp. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
20: Akácfából mindent. Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását.
21: Tegyen próbára minket.
20: Ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
22: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
23: Opel Tormási, Kecskemét, Külső Szegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
24: Készül a kutatók éjszakájára, a Kecskeméti Egyetem októberben indul a róka vakcinázás. Ingyenes szűrőprogramot indított a Pulmonológiai Intézet. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Készül a kutatók éjszakájára a Neumann János Egyetem. Számos előadással, bemutatóval, kísérlettel és játékkal várják az érdeklődőket pénteken. A programokat a GAMF és a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar telephelyén rendezi az egyetem. Bepillanthatnak az érdeklődők a robotok világába, láthatnak lebegő kisvasút modellt, bemutatják a látogatóknak a biodizájn módszert és annak előnyeit, látogatható lesz a járműfényező labor, lesz szabaduló szoba és a 3D-s nyomtatás világát is megismerhetik mások mellett. A részletes program a Neumann János Egyetem és a kutatók éjszakája honlapján érhetők el. Jövő szombaton kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyéiben, köztük Bács-Kiskunban zajlik majd az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, közölte a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal. Az érintett térségekben ez idő alatt ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. A csalétek szórása lakott, beépített területeket nem érinti. A rókák immunizálásának eredményességét a NEBIH laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrzi. Az ebzárlat és legeltetési tilalom megyénkben Bácsalmás, Baja, Jánoshalma, Kalocsa, Kiskörös, Kiskun Félegyháza, Kiskunhalas és Kiskunmajsa járásokban lesz érvényben. Életet menthet az az ingyenes szűrőprogram, amelyet az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet indított a tüdőrák korai felismerésére. Mivel a betegség kezdeti stádiumban szinte egyáltalán nem okoz tüneteket, a megelőzés kulcsfontosságú. Hogy kiket várnak a vizsgálatra, arról Bogos Krisztinát, az intézet főigazgatóját kérdeztük.
25: A rizikócsoportba tartozókat várjuk elsődlegesen, 50 és 74 év közötti aktív dohányosokat, akik legalább 15 évig rendszeresen dohányoztak, azok is, akik letették már, de erős dohányosok voltak. A betegség kialakulásának ez a legfőbb rizikó tényezője, nagyon fontos a korai felismerés.
24: Bár alapvetően a napsütésé lesz majd a főszerep, elbúcsúzhatunk a nyárias melegtől. Kisebb felhősödések kialakulhatnak, de térségünkben számottevő csapadék ma nem valószínű. Élénk, erős, akár viharos is lehet, ugyanakkor a nyugatias szélit Kecskemét térségében 20 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is marad a szeles idő, napos felhős időszakok váltják majd egymást, 18-21 fok között alakulnak a csúcsok. Szerdán is sok napsütésre készülhetünk majd, de marad a hűvös, őszies idő.
26: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autóüvegkft.hu.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió egy!
0: Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

Pop és dance slágerek Mixben. Ez a Daily Mix a Rádió 1-en. Minden délben. Most elfelejtheted a ChatGPT-t, mert gondolkodási idő nincs. Figyeld a zenéket, és üzenj SMS-ben vagy Viberen minél gyorsabban. Merre jár az ősz? A Rádió 1 gongon.

Ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, és már a Daily Mixet hallgatjátok. A mikrofonnál Faragó Miklós. Elindult legújabb nyereményjátékunk, a Merre jár az ősz. Egy utazást nyerhettek, családi pihenés, félpanzióval 3 nap, 2 éjszaka, Szarvason, a Liget Wellness és Konferencia Hotelben. Ide juthat el egy család, ráadásul a hétvégére adunk egy Hyundai típusú személygépkocsit, teli tankkal a JNT benzinkút jóvoltából. Néhány információból kell kitalálnotok, hogy merre járunk, melyik magyarországi látványosságra, kirándulóhelyre, városra, nevezetességre gondoltunk. Ha nyerni szeretnék, üzenet jöhet már most az SMS Viber számunkra a 29 414 020-ra. Annyit előjáróban segítek és elárulok, hogy ebben az órában egy dunaparti településen járunk, ami Kecskeméttől egyébként hát több mint 150 kilométerre található. Akit visszahívok, neki több információt mondok, és nagyon egyszerűen rájöhet, hogy merre jár az ősz itt a Rádió egy gongon. A Daily Mixon pedig Lloyd David Puntez, ez a Golden Summer.

0: Minden délben a Rádió Egyen.
1: Csak igazi mai slágerek.
0: Mixben.
2: Varázslatos családi pihenés mesés környezetben,
0: amelyhez telitankolt autó is jár. Merre jár az ősz? A Rádió Egy gongon. Kiss me.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Beköszöntött az ősz, és a következő napokban is igazi őszi időjárásban lesz részünk. Ma is 20-21 fok lesz a csúcs, és egész héten hasonló időre számíthatunk, a maximumok 20 fok körül alakulnak, a reggelek pedig egész frissek lesznek. Csapadékra egyébként nincs kilátás, országos eső kizárt a jelenlegi előrejelzések szerint. David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait, már is ezzel folytatjuk. Itt a Daily Mixben, a Rádió egy gongon.

0: Ez a Rádió egy gomb, csak igazi mai sláger megy. Egy közlekedési információ. Továbbra is torlódik a forgalom az M5-ösön, ahol több jármű ütközött össze Budapest felé, a 33-as kilométernél az Inácsi pihenőhely után. Az Útinform szerint 5 kilométert meghaladta már a torlódó kocsis sor. Aki teheti, térjen le a 44-es jelű Albert és a Dabas Újhartyán csomópontnál, és válasszon másik útvonalat.
1: Az Útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
0: Merre jár az ősz? A Rádió egy gongi nyereményjátékára lehet jelentkezni. Dunaparti településen járunk, Kecskeméttől több mint 150 kilométerre. SMS-ben, Viberen várom a nyerni szeretnék üzeneteket. Mindjárt hívok is egy hallgatót, akivel játszhatunk, és esélyt kap a pénteki fődíjra. Most Alex Varen énekel, ez a Fever.

0: egy új játék, amellyel emlékezetessé teheted az idei szeptembert. Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon.
1: Igen, tessék.
2: Faragó Miklós vagyok a Rádió egy gongból.
1: Szia Móni vagyok.
2: Szia Móni, jelentkeztél te is a játékra.
1: Igen.
2: És hát elvinnéd a kocsit, meg a családot Szarvasra.
1: Igen, jó lenne.
2: A teli tankolt autót. Jó, hát merre jár az ősz? Ugye ezt a játékot játsszuk mától, és egészen péntekig minden órában kalapba lehet kerülni. Néhány információt mondunk mindig az aktuális helyről, kiránduló helyről vagy településről. Ugye egyelőre annyit árultam el, hogy Dunaparti településről van szó, és Kecskemétől több mint 150 kilométerre lesz ez a település. Van már egyébként tippet, hogy szerinted merre indulhat?
1: Van egy tippem, amire gondolod, de meghallgatom a többi információt.
2: De mondd el a tippedet, attól függetlenül csak kíváncsi vagyok, hogy ki hogy gondolkodott.
1: Visegrád-Fellegvár.
2: Na, hát mondok egy újabb információt, és meglátjuk, hogy ez helyén való-e. A város egyik legfőbb nevezetessége az évente megrendezett, ezrek által látogatott busójárás.
1: Akkor Mohács.
2: Igen, nagyon ügyes vagy, látod? Jelentkeztél, kis információból nem arra számítottál, nem arra a városra, településre, de jött a plusz info, ahogy mondtam így, ilyenkor igen, mindig a játékosnak mondok még egy információt, ami közelebb viszi a megfejtéshez. És nagyon egyszerű volt. Igen, Mohácson van a busójárás, úgyhogy Mohácson járt az ősz. Gratulálok, te is a kalapba kerültél.
1: Köszönöm szépen.
2: És mekkora család egyébként?
1: Hát 3 kisgyerek van, meg 2 vagyunk.
2: Voltatok már Szarvason?
1: Voltunk, igen.
2: A Liget Wellness és Konferencia Hotelben?
1: Ott nem, az
2: Arborétumban már jártatok. Oké, szóval egy teli tankolt autóval egy szerencsés hallgató majd eljuthat, és pénteken fődíjsorsolás. Esélyes vagy te is erre?
1: Köszönjük szépen!
0: Folytatjuk az akciót, várjuk az üzeneteket! Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon!
2: A 20 9 414 020-as SMS Viber számon tudtok jelentkezni játékunkra. Hírek, információk, és utána pedig Shakira és a Burna Boy, valamint a Die Die, amivel folytatódik a Rádió egy gongon, a Daily Mix.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon. 3 napos, 2 éjszakás, reggelivel fűszerezett családi őszi vakáció. Vadonat

0: Merre jár az ősz? A rádió egy gongon. A Liget Wellness és Konferencia Hotel Szarvas, a Hyundai Centrum Kecskemét és a JNT benzinkút támogatásával. Rádió
1: 1. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Unod a cipekedést? Ki készít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
4: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
5: Vadász, ijász, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a Zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, military shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
6: Akácfából mindent. Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását.
7: Tegyen próbára minket.
6: Ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
8: Érdekel a divat? A Lessons Akadémia segít neked. Gyakorlatorientált, személyre szabott képzésünkkel az ország legjobb szakembereivel várunk Kecskeméten, ahol a klasszikus elegancia és a modern trendek összhangját tanítjuk stylist képzésünkön. Jelentkezz most a lesence.hu oldalon.
9: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
10: Gluténmentes, tejmentes vagy cukormentes finomságokat keresel? Irány a BioKing Biobolt, ahol fagyasztott pékáruk, sütemények, vitaminok, teák, édességek és lisztek széles választéka vár. BioKing Biobolt. A Szilvási Áruházban, a Lidl bejárata mellett.
11: Szakma City a Kenterben. Fedezd fel szeptember 25-26-án a szakmák varázslatos világát. Próbáld ki, gyűjts City Money-t, válts be élményekre, ajándékokra. Szeptember 25-én pénteken 9-től 18 óráig, 26-án szombaton 9-től 15 óráig várunk a Kenterben. Rudolf Kerti Kislovarda épülete. Bejárat a Sport utca felől. www.szakmacity.hu.
12: 35 év, 35%. A Kefog ZRT Juniperus Parkerdészet jubileum akcióval ünnepel. Szeptember 26-án 8 órától 14 óráig minél többet vásárol, annál nagyobb a kedvezmény. Akár 35%. 35 éve a természet bizalmát őrizzük. Ünnepeljünk együtt. Juniperus Parkerdészet. Kecskemét, Mártírok útja 88. A kedvezmények a kiskereskedelmi árból kerülnek lebonásra, más kedvezménnyel nem összevonhatók.
13: Szeptember 23-án irány a bogépfa. Reggel 9-től 15 óráig milézi festékek, inkószerszámok, rejszer kötőelemek, szudál, dörken, bauder, Stabila termékek workshopja egyedi akciókkal, mely nyeremény sorsolással zárul. Fődíj egy utazás. Bogépfa nyílt nap szeptember 23-án szerdán Kecskeméten a Ceglédi úti körforgalomnál. www.bogépfa.hu.
14: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbőrze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
15: Látogasson el a Gold Club óra ékszerüzletbe, ahol a legújabb trendek és klasszikus darabok várják. Válasszon minőségi óráink közül, vagy találja meg álmai ékszerét aranyból, ezüstből vagy gyémántból. Egyedi stílus, kiváló árértékarány, akár 50% kedvezménnyel. Gold Club óra ékszerüzlet Kecskeméten az Auchan üzlet során.
16: A Kávé Világnapján a Rádió 1 Gong műsorvezetői fűzik és viszik ki a kávédat a Story Cafe-ban.
7: Kecskeméten, sőt, zenéket és ajándékokat is hoznak magukkal. Egy jó erős fekete, egy legendás kortádó, egy krémes cappuccino, vagy egy hatalmas latte. Neked mi a kedvenced? Szeptember 29-én a Kávé Világnapján 9-től 13 óráig bármit is rendelsz, a Rádió egy Gong műsorvezetői lesznek a baristáid és felszolgálóid. Minden 20. vásárlónak ajándék Rádió egy ajándékcsomaggal készülnek, és 20% kedvezménnyel minden helyben fogyasztott kávé árából. Találkozzunk szeptember 29-én 9 és 14 óra között Kecskeméten, a Könyvtár kávézójában, a Storyban, és adjunk együtt feladatot a rádiós stábjának, hogy ne csak mindig a szájuk járjon.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
16: Megnyitja kapuit a Báncs Víz Zrt. Folytatódik a diabétesz esték Kecskeméten, még nincs vége a szúnyog szezonnak. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Készül az erőművek éjszakájára a Báncs Víz Zrt. Október 16-án ismét megnyitják Kecskeméten a 2-es számú vízműtelep és üzemirányító központ kapuit. A program során a látogatók betekintést nyerhetnek abba a folyamatba, hogyan jut el a tiszta ivóvíz az otthonokba. Emellett szakemberek mutatják be a víztermelés, az ivóvíztisztítás és a hálózati nyomásfokozás fő fázisait, valamint megtekinthető lesz a modern üzemirányító központ és a technológiai távfelügyelet működése is. 25 fős csoportokban zajlik majd a bemutatás, a jelentkezéseket már fogadják az erőművek éjszakája hivatalos oldalán. Folytatódik a Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda és a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház közös program sorozata a diabétesz esték. A következő alkalom az izom és inzulin címet kapta, az előadó Juhász Vanda gyógytornász lesz. Az eseményen résztvevők megtudhatják, hogyan befolyásolja az izomzat állapota és a rendszeres mozgás az inzulin érzékenységet, valamint a vércukorszint alakulását. Emellett a szakember gyakorlati tanácsokat is ad arról, hogyan támogathatjuk izmaink egészségét és ezáltal a szervezet megfelelő inzulin működését. Csütörtökön az SZI előadó termébe várják az érdeklődőket, a program ingyenes, részletek az Egészségfejlesztési Iroda honlapján. Bár itt az ősz, a szúnyog szezonnak nincs vége, a vérszívók továbbra is támadnak, sőt, bizonyos inváziós fajok most élik a legintenzívebb időszakukat. Hozzá kell lesz szoknunk, hogy a szúnyogok egész évben velünk maradhatnak. Kemenesi Gábort, a Virológiai Nemzeti Laboratórium igazgatóját kérdeztük.
17: Túlzás, hogy hozzászokjunk egész évben, hiszen azért telünk még van, ha nem is olyan, mint régen, amit megszoktunk, de az is tény, hogy több olyan inváziós idegenhonos szúnyogfajunk is van, már az ázsiai tigris szúnyog talán a legismertebb, aminek egyébként éppen ez a szeptember-október a csúcs szezonja. Tehát egészen furcsa módon, amikor már ez az indián nyár első hidegfrontok megérkeznek, ebből a szúnyogból van így érzetre a legtöbb, legalábbis azokon a területeken, amiket már meghódított, és inváziós faj révén továbbra is hódítja az újabb és újabb területeket, meg tudják keseríteni ezeket az őszi estéket.
16: Bár alapvetően a napsütésé lesz majd a főszerep, elbúcsúzhatunk a nyárias melegtől. Kisebb felhősödések kialakulhatnak, de térségünkben számottevő csapadék ma nem valószínű. Élénk, erős, akár viharos is lehet, ugyanakkor a nyugatias szélit Kecskemét térségében 20 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is marad a szeles idő, napos felhős időszakok váltják majd egymást, 18-21 fok között alakulnak a csúcsok. Szerdán is sok napsütésre készülhetünk majd, de marad a hűvös, őszies idő.
18: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szervíz.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: E! Folytatódik a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai

Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, online a rádiogong.hu-n hallgathattok, ott vagyunk a Facebookon, Instagramon, TikTokon, és a Rádió egy gong weboldalán a hivatalos játékszabályzatot is megtaláljátok, és a nyereményekről is információt, de már is mondom, hogy elindult a Merre jár az ősz a Rádió egy gong legújabb nyereményjátéka. Ismerős a játék, többször játszottuk már, és a feladat csupán annyi, hogy először is jelentkezni kell a játékra, SMS-ben, Viberen, hogy nyerni szeretnétek, ezt küldjétek a 29 414 020-ra. Ha visszahívunk benneteket, csupán néhány mondatból kell kitalálnotok, hogy merre jár az ősz, azaz melyik magyarországi látványosságra, kiránduló helyre, városra vagy éppen nevezetességre gondoltunk. Ebben az órában elárulom egy népszerű kiránduló helyen jár az ősz, Komárom-Esztergom megye és Pest megye határában. Heti fődíjunk van, pénteken sorsoljuk az utazást Szarvasra, a Liget Wellness és Konferencia Hotelben tölthet el a család két éjszakát, és hát adunk egy Hyundai személygépkocsit, megtankolva, telitankolva, ENT benzinkút jó voltából. Játszatok velünk!

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger. Megy 4-2 után járunk, és a Daily Mixet folytatjuk Taylor Swift felvételével. Közben hangsúlyozom, hogy bármikor lehet jelentkezni nyereményjátékunkra, ahol nyerhettek egy autót, elutazhattok vele Szarvasra, egy hétvégét ott tölthettek, illetve hát meg is tankoljuk természetesen ezt az autót. Részletek a Facebook oldalunkon, ahol egyébként a múlt heti játékunk is nagyon népszerű volt, még mindig van, aki küldi a házszámát, de már nem a házszámos játék van, hanem a kérdés, hogy merre jár az ősz. Annyit már segítettem, hogy Komárom, Esztergom, Pest megye határában járunk, és egy népszerű kiránduló helyre gondolunk. Ha van tippetek, már is jelentkezzetek a játékra. I had a

0: délben a Rádió Egyen. Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Mert feldobja a napomat, és így közülékenyebben megy a munka.
2: Megmondom az őszintén, nagyon érdekességeket hallok állandóan, vidámak a hangulat, és jó zenéket játszatok le.
3: Jó hallgatni benneteket.
4: Nagyon-nagyon nagy élmény vagytok, komolyan. Ha nem lennétek, nem is tudom, hogy mi lenne.
0: Rádió Egy. Rádió Egy. Kizárólag a legnagyobbak.
5: Változatosan.
0: Rádió Egy gong. Csak igazi mai slágermely.

0: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A hidegfrontnak köszönhetően a héten visszaesik a hőmérséklet. A múlt héten még szinte nyárias időnk volt, ezen a héten már igazi őszi idő várható, és 20 Celsius fok körüli csúcshőmérsékletekkel lehet számolni minden nap, eső nincs kilátásban. Ha pedig szerettek utazni és kirándulni, akkor ez a hét itt nálunk a Rádió egy gongon nektek kedvez, hiszen utazást nyerhettek, egy telitankolt autót is adunk majd a nyertesnek pénteken fődi sorsolás. Minden információ olvasható már Facebook oldalunkon is. Nem sokára folytatjuk Bibi Rexa Faithless közösségével, ez lesz a New Religion.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelszky Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky Autóbontó.
4: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most! Folytatódik a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

0: ez a Daily Mix.
1: Varázslatos családi pihenés mesés környezetben, amelyhez teli tankolt autó is jár. Merre jár az ősz? A rádió egy gongon.

0: rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Az M5-ösön még mindig torlódik a forgalom, hogy a délelőtt történt egy baleset az Inercsi pihenőhely után. A sérült járművek már a leállósávra kiálltak, de még mindig a 4-5 kilométeres torlódás lassan oszlik fel, írja az Útinform.
1: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
0: Itt a Daily Mixben már is megyünk Eva Max felvételével tovább egy korábbi sikertőle, ez a Salt, én pedig mindjárt hívok egy hallgatót, aki részt vett a Merre jár az ősz játékunkban. Ha kitalálja, hogy merre jár az ősz, akkor esélye van a pénteki fődíjra.

Mix. Daily Mix. Minden délben a rádió egyen. Két órán keresztül. Mixben. Próbáld ki legújabb játékunkat. Merre jár az ősz? A rádió egy gongon.

0: Since I was 7 years old.
1: Egy új játék, amellyel emlékezetessé teheted az idei szeptembert. Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon.
2: Igen, tessék, Krasnyánszkini.
3: Én pedig Faragó Miklós, a Rádió egy gongból. Szia!
2: Szia, Miki!
3: Hello, keresztnevedet áruld el nekem.
2: Valentina.
3: Valentina, te vagy a szerencsés ebben az órában, aki, hogyha jól válaszol, bekerül a fődíjsorsolásba.
2: Nagyon szuper lenne.
3: A kérdés ugye az, hogy merre jár az ősz. Mondok néhány információt. Egyet már úgy elárultam, hogy ez egy népszerű kiránduló hely Komárom-Esztergom megye és Pest megye határában. És még mondom,

0: azt, hogy itt épült az első hazai sípálya is, és Budapest mellett található ez a kiránduló hely. Na ennyiből van-e már sejtésed?
1: Nincsen még.
0: Nincs.
1: Dobogókő? Nem látod?
0: Hát de az, akkor tudod.
1: Dobogókő? Megvan.
0: Megvan, hát így van, legyél biztos. Nagyon jó tipp volt, vagy jó gondolat. Megvan az esély, hogy pénteken nyerj utazást a családdal.
1: Nagyon szuper lenne, a lányok nagyon örülnének neki.
0: Két lányod van?
1: Három
0: is van.
1: Három lány.
0: Három nap, két éjszaka, három lányjal, Szarvason, Liget Wellness konferencia hotelbe eljuthattok ti is. Ugye telitankolt Hyundai gépkocsit adunk hozzá. Te vezetsz, vagy a párod egyébként, vagy mind a ketten szoktatok?
1: Hát, mindketten.
0: Na, hát akkor...
1: biztos, hogy én is kipróbálnám.
0: Meg lehet oldani egyik útra te, a másik vagy visszafele a párod.
1: Okay. Így van.
0: A jó hír az, hogy
1: köszönöm szépen.
0: Pénteken kiderül, hogy ki nyer, te már biztos az esélyesek között vagy. Maradj vonalban.
1: Köszönöm.
2: Folytatjuk az akciót, várjuk az üzeneteket. Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon.
0: A játékmester pedig Nagy Tibor lesz, hiszen a következő 3 órát vele tölthetitek itt a Rádió egy gongon. Játssza majd az igazi mai slágereket, a következő óra indul Ray Dalton dalával. Ez a Blood Running. Én búcsúzom, de holnap ugyanígy itt leszek 10 és 14 óra között. Az elmúlt 4 órában Faragó Miklóst hallottátok, viszont hallásra, sziasztok!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Merre jár az ősz? A Rádió egy gongon. 3 napos, 2 éjszakás, reggelivel fűszerezett családi őszi vakáció. Vadonat

0: Merre jár az ősz? A rádió egy gongon. A Liget Wellness és Konferencia Hotel Szarvas, a Hyundai Centrum Kecskemét és a JNT benzinkút támogatásával. Rádió
1: 1. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hány óra?
4: Hajnal 2.
3: Megint nem alszol?
4: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
3: Próbáld ki te is a Sedakurt.
5: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
3: Alszol.
5: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Vatikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márkakereskedésünkben.
7: Opel Tormási, Kecskemét, Külső-Szegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
8: Éppen a családi hétvégét tervezitek? Kapcsolódjatok ki Kecskemét hűvös, ligetes, zöld oázisában. Ismerjétek meg a különleges mandrilokat és a tágas kifutók testközeli csodáit. Kecskeméti vadaskert. Egy karnyújtásnyira a vadvilág.
9: Ne aggódj, a Plazma Centerben csak a tanévkezdés költségeinek csengettek. Szeptemberben ugyanis igazán nagy emeléssel várunk vissza. Ha már több mint fél éve nem voltál plazmát adni, most különösen érdemes visszatérned. Újra alkalmasításodért 5000 forint, majd ezt követő első 5 plazma adásoddal összesen 98000 forint juttatást vihet haza. Legyen szó akár tanévkezdésről, akár a nyaralások után kiürült családi kasszáról, a Plazma Center mindenben támogat. Foglalj időpontot újra alkalmasításra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk vissza.
10: Megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
11: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Gemius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. ingatlan.com.
12: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
13: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szörp. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
14: Történelmi sikerrel zárult a nemzetközi megmérettetés, jótékonysági futóversenyt rendeznek Kecskeméten. Vegyes képet mutat az idei mészszezon. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Történelmi siker, aranyminősítéssel és két külön díjjal ismerték el Kecskemét fenntarthatósági törekvéseit az Antan Floral Europe nemzetközi megmérettetésén. Az elnöki külön díjat a fenntartható környezet, az éghajlatváltozás mérséklése témában benyújtott pályázat kapta, és városunk érdemelte ki a zöld felületek értékelésében elért legjobb eredményet járó külön díjat is. Az önkormányzat tájékoztatása szerint Kecskemét az első magyar település, a verseny történetében pedig Kárló mellett a második, amely az aranyminősítés mellé két külön díjat is kapott. A nemzetközi zsűri júliusban járt Kecskeméten. A szakemberek a parkok és zöld felületek mellett azt is vizsgálták például, hogyan jelenik meg a fenntarthatóság, a klímaalkalmazkodás, a víz megtartás, vagy a közösségi részvétel Kecskemét mindennapi működésében és hosszú távú terveiben. Fuss, hogy lélegezz! Ezzel a felhívással rendeznek jótékonysági futóversenyt október 3-án Kecskeméten a Benkó Zoltán Szabadidő Központban. Már 5. alkalommal szervezik meg a programot, a résztvevők a Kecskeméti Gyermekosztályért Alapítványt támogathatják. Áramtávot lehet teljesíteni 1, 3 és 10 kilométert, a nevezés előzetes regisztrációhoz kötött. A szervezők a futás mellett kísérő programokkal is készülnek, a részletek elérhetők a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház közösségi oldalán. Vegyes képet mutat az idei mészszezon, bár egyes fajtákból az átlagosnál is több termet, mégsem felhőtlen az öröm. A nyári szélsőséges időjárás ugyanis több milliárd forintos bevételkiesést okozott, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
15: Recéből, akácból, hársból átlag-átlag fölötti termés lett az országban. A napraforgó viszont hiába bírja a forróságot, az aszályt már nem bírta, nem mézelt. Körülbelül harmada lett egy átlagos jobb termésnek, 10-12 ezer tonna esett ki az országos méztermésből, ez forintosítva a nagybani áron 8-10 milliárd forinttal kevesebb árbevételt jelent a magyar méhészeknek.
14: Bár alapvetően a napsütésé lesz majd a főszerep, elbúcsúzhatunk a nyárias melegtől. Kisebb felhősödések kialakulhatnak, de térségünkben számottevő csapadék ma nem valószínű. Élénk, erős, akár viharos is lehet, ugyanakkor a nyugatias szél itt Kecskemét térségében 20 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is marad a szeles idő, napos felhős időszakok váltják majd egymást, 18-21 fok között alakulnak a csúcsok. Szerdán is sok napsütésre készülhetünk majd, de marad a hűvös, őszies idő.
16: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
17: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Nagy Tiborral. Csak

0: Ez a Rádió egy gong. Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Üdvözlök mindenkit a mikrofonnál, Nagy Tibor. Folytatódik műsorunk a Merre jár az ősz játékkal. A hallgatók, akik szeretnének nyerni, üzenjenek a 0629-414-020-ra csak ennyit, hogy nyerni szeretnének. Adok néhány információt, amiből ki kell találni, hogy merre jár az ősz. És mondom, hogy mi a fődíj. Adunk telitankkal egy autót, a JST benzinkút fogja adni az üzemanyagot, és a Hyundai Kecskemét pedig adni fog egy Hyundai személyautót egy hét végi használatra, és elutazhatnak majd egy családi pihenésre 3 nap, 2 éjszaka, 2 felnőtt, 2 gyermek részére a Liget Wellness és Konferencia Hotel szarvasi szállodájába. Úgyhogy várjuk a jelentkezéseket 0620 914 020, én pedig nem sokára mondom a programajánlatokat is. Kámrás slágere pedig már szól is, ez a Hug Yourself itt a

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Szeptemberben folytatódik a Gyógyító Hangok koncertsorozat, amely ezúttal is különleges zenei élménnyel várja az érdeklődőket a Kecskeméti Kórházban. Csík János, Kossuth Díjas zenész és meghívott vendégei gondoskodnak a hangulatról. Közreműködik Vadas László, népzenész tanár, valamint Nagy Dénes és zenekara, Gödény Anikó, Godó László. Az esemény szerdán délután 14:30 kezdődik a Bács-Kiskun vármegyei Oktató Kórház A épületének aulájában. Idén is csatlakozik Kecskemétvárosa a Három Királyfi Három Királylány Alapítvány, ezúttal már a 9. alkalommal megszervezett Gyerekeket a Magasba, Karjainkban a Jövő elnevezésű országos rendezvényhez. A helyi szervezők minden családot, nagyszülőt és szülőt szeretettel várnak, unokáikkal és gyerekeikkel Kecskeméten a Városháza elé szeptember 26-án szombaton délelőtt. A Kutatók Éjszakája országos programsorozat keretében pénteken számos előadással, bemutatóval, kísérlettel és játékkal várja látogatóit a Neumann János Egyetem. Lesznek programok a Ganfon is és a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kartelephelyén is. Kellemes időtöltést kívánunk a programokhoz.
2: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Regán Lilit meghívták zenélni az atlétikai világdöntő egyik buliára, hanem a záró buliára, és ott bulizott mögötte Usain Bolt is, a világ egyik legjobb futója. Azt hiszem, talán csak egy robot tudott gyorsabbat futni eddig, mint ő. No, de az biztos, hogy Regán Lili nagyon jó úton jár, akár a világ siker felé, és ezzel a dallal akár szerintem el is érheti. Heal Me című slágere már pörög is itt a Rádió egy gongon.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

Rádió egy csak igazi ma is láger megy, merre jár az ősz, ez új játékunk címe. Aki szeretne utazni egy új Hyundai-jal, mert hogy egy hétvégére adunk telitankkal, és még az úti költséget is fedezzük, akkor játszon velünk, és írjon a 0629-14-020-ra, 2 felnőtt, 2 gyermek részére, 3 nap, 2 éjszakára a Liget Wellness és konferencia hotelben mehetnek el egy vadonatúj Hyundai-jal, a JST benzinkút jó voltából üzemanyaggal. Úgyhogy várjuk a jelentkezéseket, én pedig játszom High Potential lágerét, ez az Automáj.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, rengeteg közlekedési információm van. Az 5-ös főúton a 87-es és 89-es kilométer között közművezetéket kötnek be, félpályás lezárás van. Az 52-esen Kecskemét térségében a 10-es kilométernél új csomópontot építenek, ott is félpályás zárásra lehet számítani. Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és 51-es kilométer között több szakaszban is útépítők dolgoznak. És még Trafipax is dolgozik, hallgatóink szerint a Kiskunfélegyházi úton, Kecskeméten, illetve a 44-esen a Fekete Gólyánál. Jó utat, balesetmentes közlekedést várom az útinfókat.
1: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu
0: 0629 14 020, itt pedig lehet jelentkezni játékunkra, én pedig játszom a Velhelós lágereit. Jön az Emlékszem Sopronban, itt a Rádió 1 Gongon.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Merre jár az ősz, ez új játékunknak a címe. Egy telitankolt Hyundai-jal mehet el majd valaki Szarvasra a Liget Wellness Hotel jó voltából. Szia, Nagy Tibor a Rádió egy gongból. Hello, hello, játszani fogunk együtt, mert hogy képzeld, téged sorsolt ki a számítógép, merre jár az ősz. Ez új játékunknak a címe. Jó vagy Magyarország településeiből és azokból?
1: Aránylag.
0: Na akkor figyelj, szerinted merre járunk? Magyarország talán legromantikusabb építészeti alkotása, Guinness rekord is hűződik hozzá, a világ legnagyobb olyan építménye, amit egyetlen ember tervezett és épített 40 nyáron keresztül, és a feleségének építette ezt a várat. Ennyit segítek. Ki, mi, hol járhatunk?
1: De ezt mikor építette? Azt lehet tudni?
0: Nem. De a történet az nem? Maga eladja magát. Hát szerintem nagyon sokan tudják már, hogy merre járunk.
1: Borivár.
0: Így van, hát te is tudod, a Borivár. Így van, Székesfehérváron. Na, segített valaki a háttérbe, fogadjunk?
1: Nem, egymagam vagy, munkdó dolgozok éppen.
0: Ja, eszedbe jutott.
1: Csak az volt már a fejemben Borivár, csak nem mertem még elmondani.
0: De nagyon jól csináltad, nagyon jól csináltad. Te is bent vagy a fődíj sorsolásban. Neked is megvan az esély, hogy elmenj a családi utazásra.
1: Szuper, nagyon szépen köszönöm.
0: Zsolt már benne van a fődíj sorsolásban, de vajon te benne vagy? Hogyha szeretnél nyerni, akkor üzenj, akár már most is. Ha nyerni szeretnék, üzenetet várjuk a 0620-9414-020-ra, és mindenki maradjon velünk, mert nem sokára jönnek Kecskemét és az országvilág friss hírei. A következő órában pedig Alex Kenji slágerével kezdek, a Bamboléval. Itt a Rádió egy gongon.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Merre jár az ősz?

0: Merre jár az ősz? A rádió egy gongon. A Liget Wellness és Konferencia Hotel Szarvas, a Hyundai Centrum Kecskemét és a JNT benzinkút támogatásával. Rádió
1: egy. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
5: Elektromos fűtőpanel?
6: Igen, nordart.hu.
5: Gyors és ingyenes kiszállítás?
6: Igen, nordart.hu.
5: 5 év csere garancia?
6: Igen, nordart.hu.
5: Norvég minőség a forgalmazótól?
6: Igen, nordart.hu.
5: Rendeljünk?
6: Igen, nordart.hu.
7: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová! Könnyed, rizsből készült ropogtatnivaló, bárhol, bármikor!
8: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
9: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik, több mint gondolnád.
10: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egésznapos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihial. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihial orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
11: Ragyogó mosoly, csillogó ajkak? Most együtt még jobban megéri. Vásárolj szeptember 21-e és október 2-a között a Rossmannban Nora Beauty szájfényt és Colgate Max White Van fogkrémet vagy fehérítő szérumot, és 30% kedvezményt kapsz együttes vásárlás esetén. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
12: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar sütőtök kilója csak 269 forint, az 500 g-os biocitrom csomagja pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
14: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szőr. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
15: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
16: Szakma City a Kenterben. Fedezd fel szeptember 25-26-án a szakmák varázslatos világát. Próbáld ki, gyűjts City Money-t, válts be élményekre, ajándékokra. Szeptember 25-én pénteken 9-től 18 óráig, 26-án szombaton 9-től 15 óráig várunk a Kenterben. Rudolf Kerti Kislovarda épülete. Bejárat a Sport utca felől. www.szakmacity.hu.
17: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál? Bogépfa építőanyag kereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
18: Álomesküvő, álomhelyszínen. Kecskeméttől mindössze 20 percre Csemőben vár a Tamás tanya, ahol minden adott ahhoz, hogy az esküvőtök igazán emlékezetes legyen. Tóparti ceremóniakert, 3 különleges rendezvényterem, teljes körű szolgáltatás és helyszíni szállás akár 70 fő részére. Tamás tanya, egy hely, ami méltó életetek legszebb napjához. Árajánlatkérés www.tamastanya.hu.
19: Roncsautó átvétel.
20: Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
19: Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
20: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
21: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
22: Figyelem, Kecskemét! Megnyílt a Lili Lángos a Halasi út 34 szám alatt a Tico benzinkúton. Klasszikus sajtos tejfölös, fokhagymás vagy extra feltétes, nálunk minden falat valódi élmény. Várunk gyors kiszolgálással és finom lángosokkal. Lili Lángos, harapj a jó kedvbe!
23: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
24: Készül a kutatók éjszakájára, a Kecskeméti Egyetem októberben indul a róka vakcinázás. Ingyenes szűrőprogramot indított a Pulmonológiai Intézet. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Készül a kutatók éjszakájára a Neumann János Egyetem. Számos előadással, bemutatóval, kísérlettel és játékkal várják az érdeklődőket pénteken. A programokat a GAMF és a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar telephelyén rendezi az egyetem. Bepillanthatnak az érdeklődők a robotok világába, láthatnak lebegő kisvasút modellt, bemutatják a látogatóknak a biodizájn módszert és annak előnyeit, látogatható lesz a járműfényező labor, lesz szabaduló szoba és a 3D-s nyomtatás világát is megismerhetik mások mellett. A részletes program a Neumann János Egyetem és a kutatók éjszakája honlapján érhetők el. Jövő szombaton kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyéiben, köztük Bács-Kiskunban zajlik majd az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az érintett térségekben ez idő alatt emzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. A csalétek szórása lakott, beépített területeket nem érinti. A rókák immunizálásának eredményességét a NEBIH laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrzi. Az emzárlat és legeltetési tilalom megyénkben Bácsalmás, Baja, Jánoshalma, Kalocsa, Kiskörös, Kiskun Félegyháza, Kiskunhalas és Kiskunmajsa járásokban lesz érvényben. Életet menthet az az ingyenes szűrőprogram, amelyet az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet indította a tüdőrák korai felismerésére. Mivel a betegség kezdeti stádiumban szinte egyáltalán nem okoz tüneteket, a megelőzés kulcsfontosságú. Hogy kiket vártnak a vizsgálatra, arról Bogos Krisztinát, az intézet főigazgatóját kérdeztük.
25: A rizikócsoportba tartozókat várjuk elsődlegesen, 50 és 74 év közötti aktív dohányosokat, akik legalább 15 évig rendszeresen dohányoztak, azok is, akik letették már, de erős dohányosok voltak. A betegség kialakulásának ez a legfőbb rizikó tényezője, nagyon fontos a korai felismerés.
24: Bár alapvetően a napsütésé lesz majd a főszerep, elbúcsúzhatunk a nyárias melegtől. Kisebb felhősödések kialakulhatnak, de térségünkben számottevő csapadék ma nem valószínű. Élénk, erős, akár viharos is lehet, ugyanakkor a nyugatias szélit Kecskemét térségében 20 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is marad a szeles idő, napos felhős időszakok váltják majd egymást, 18-21 fok között alakulnak a csúcsok. Szerdán is sok napsütésre készülhetünk majd, de marad a hűvös, őszies idő.
1: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Nagy Tiborral. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Üdvözlök mindenkit a mikrofonnál, Nagy Tibor. Folytatódik műsorunk az igazi mai slágerekkel és a merre jár az ősz játékunkkal. Mit adunk pénteki fődíj sorsolásunkon? Egy Hyundai személyautót egy hétvégére teletankkal, és még az úti költséget is fedezzük, a J és T benzinkút jóvoltából, és hova lehet utazni? Családi pihenés félpanzióval 3 nap, 2 éjszaka, 2 felnőtt, 2 gyermek részére a Liget Wellness és Konferencia Hotel Szarvas jóvoltából. Úgyhogy aki szeretne nyerni, az mindenképpen üzenjen most. Csak ennyit kell írni, hogy nyerni szeretnék. Játszom Ava Max slágerét, ez a Queen's at Queen's, itt a Rádió 1 gongon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hölgyeim és uraim, Rihanna visszatért a színpadra. Legalábbis egy dal elejéig, férje koppenhágai koncertjére magával vitte a fiúkat is Riot Rose-t, és egy dalt közösen énekeltek el. Vajon ez azt jelenti, hogy vissza fog térni hamarosan majd a zenei világba? Ez nem sokára ki fog derülni, viszont egy biztos, hogy ez a dala örök. A We Found Love már szól is itt a Rádió egy gongon.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hölgyeim és uraim, továbbra is várom a játékra jelentkezéseket, és nem sokára visszajövök egy igazi mai slágerrel. Sam Felt és Rosalind, valamint a Heart Like Mine jön hamarosan itt a Rádió 1 gongon.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
4: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
5: Szeptember 23-án irány a bogépfa. Reggel 9-től 15 óráig milézi festékek, inkószerszámok, rejszer kötőelemek, szudál, dörken, bauder, stabila termékek workshopja egyedi akciókkal, mely nyeremény sorsolással zárul. Fődíj egy utazás. Bogépfa nyílt lap szeptember 23-án szerdán Kecskeméten a Ceglédi úti körforgalomnál. www.bogépfa.hu.
6: Kavics felverődés, szélvédőcsere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
7: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
8: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját a JP Autónál. BYD Dolphin GDMI már 8.390.000 forinttól, akár 0% THM-mel lehet a tiéd. Akarod elektromos? Ha kell, benzines. További részletek Kecskeméten, a Malom Központ P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: Rádió 1 közlekedési információ jönnek. Az Útinform jelentése szerint a Kiskunfélegyháza felé a 87-es és 89-es kilométer között közműveket kötnek be, félpályás lezáráson érvényben az 5-ös számú főúton. Az 52-esen továbbra is dolgoznak, a 10-es kilométernél a csomópont építése miatt félpályás lezáráson szintén érvényben. Trafipax híreinket pedig hallgatóink küldték, a 44-es számú főúton, a Fekete Gólya környékén láttak trafit, valamint a Szent László körúton. Bárkinek bármilyen híre van az utakról, írja meg nekünk, 0620-9414-020 az SMS és Viber számunk.
1: Az Útinformáció támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
0: Nagy Bogi és Dezs dalát Metzger Viki remixelte meg. Jó leszek újra, ez jön most itt a Rádió 1 Gongon.

0: Radio 1, csak igazi mai sláger megy, merre jár az ősz? Ezt kérdezzük következő hallgatónktól, aki megnyerheti majd pénteken az autót, a wellness hétvégét és az üzemanyagutalványt.
1: Halló!
0: Nagy Tibor vagyok a Rádió 1 gombból.
1: Szia, én meg Flóra vagyok.
0: Flóra, játszani szeretnél velünk, és téged sorsolt ki a számítógép.
1: Ó, szuper, nagyon örülök neki.
0: Mennyire vagy jó szerinted Magyarország nevezetességeiből?
1: Hát nem tudom, meglátjuk.
0: Na figyelj akkor, Budapesten ismerős vagy?
1: Szó-szó.
0: Budapest egyik legnagyobb közparkját keresük, Béla király lányáról kapta, aki életével és csodáival különleges helyet foglal el a magyar történelemben. Béla király egyik lánya, és benne van a hölgynek a neve.
1: Ja, Margit sziget.
0: Így van, így van. Ilyenkor, amikor leesik a tantusz, hogy ó, bak.
1: Igen.
0: Bent vagy te is a fődíj sorsolásba. Egy Hyundai személyautóval lehet majd elutazni a Szarvasi Liget Wellness Hotel és Konferencia Hotelbe. 3 nap, 2 éjszaka, 2 felnőtt, 2 gyermek részére.
1: Nagyon jól hangzik.
0: Izgulj még.
1: Jó.
0: Más is izgulhat még, hiszen még csak az első napon vagyunk túl a játékkal, de egészen péntekig fogunk játszani. Úgyhogy bárki bármikor jelentkezhet, csak írjon, és maradjon velünk mindenki, mert jön Bibi Rexa és Faithless dala, a New Religion, a híreket követően.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Merre jár az ősz? A Rádió 1 gombon. 3 napos, 2 éjszakás, reggelivel fűszerezett családi őszi vakáció.

0: Merre jár az ősz? A rádió egy gongon. A Liget Wellness és Konferencia Hotel Szarvas, a Hyundai Centrum Kecskemét és a JNT benzinkút támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
4: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 23-áig fél kiló gyorsfagyasztott csirkemellcsíkok 26% kedvezmény.

0: Jel csak 849, 150 g uzsonnasonka 17% kedvezménnyel, csak 349 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
2: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
3: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik, több mint gondolnád.
0: Az Aldiban idén már több mint 1500 termék árát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 21-től 23-áig 125 g Camember sajt 20% kedvezménnyel csak 329, a frissen sütött kakaós mogyorókrémes töltött croissant 40% kedvezménnyel csak 145 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
5: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből! Választ Bosch, Sonier Duval, Vaillant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben vagy a szatmari.hu-n.
6: Látod, mondtam, hogy hívjunk inkább költöztetőt. Legközelebb bízzuk a profikra, és hívjuk a Költözzokosant. Profi csapat, bármit elszállítanak, és még jó áron is dolgoznak. Keress rá a Költözzokosantra Facebookon, vagy interneten. Költözzokosan te is!
7: Megérkezett a Nissan Leaf új generációja. Nissan Leaf tesz napok Kecskeméten a Formont Automobilnál. Szeptember 24-25-26. 100%-ban elektromos, aerodinamikus crossover, akár 604 kilométeres hatótávval, korszerű digitális megoldásokkal és olyan technológiákkal, amelyek valódi értéke csak vezetés közben derül ki. Regisztráljon tesztvezetésre a 0676-501-200-as telefonszámon. Formont Automobil Kecskemét. Külső Szegedi út 50 www.nissankecskemét.hu.
8: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Gemius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. Ingatlan.com.
9: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festékbolt.
10: A legtöbb SUV nem hegyet mászik, hanem patkát. Nem a vadregényes szerpentineket hódítja meg, hanem a reggeli dugót. Nem expedícióra készül, hanem a hétvégi bevásárlásra. A Volkswagen T-Cross pont annyira SUV, mint amennyire a hétköznapokban szükség van rá. Kis helyet kér és nagy szabadságot ad. Most elérhető már 6.990.000 forinttól. További részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
11: Volkswagen.
12: Érdekel a divat? A Lessons Akadémia segít neked. Gyakorlatorientált, személyre szabott képzésünkkel az ország legjobb szakembereivel várunk Kecskeméten, ahol a klasszikus elegancia és a modern trendek összhangját tanítjuk stylist képzésünkön. Jelentkezz most a lesence.hu oldalon.
13: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
14: Látogasson el a Gold Club óra ékszerüzletbe, ahol a legújabb trendek és klasszikus darabok várják. Válasszon minőségi óráink közül, vagy találja meg álmai ékszerét aranyból, ezüstből vagy gyémántból. Egyedi stílus, kiváló árértékarány, akár 50% kedvezménnyel. Gold Club óra ékszerüzlet, Kecskeméten, az Osan üzlet során.
15: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
16: Reklámot hallottak.
17: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
18: Megnyitja kapuit a Báncs Víz Zrt. Folytatódik a diabétesz esték Kecskeméten, még nincs vége a szúnyog szezonnak. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Készül az erőművek éjszakájára a Bácsvíz ZRT. Október 16-án ismét megnyitják Kecskeméten a 2-es számú vízműtelep és üzemirányító központ kapuit. A program során a látogatók betekintést nyerhetnek abba a folyamatba, hogyan jut el a tiszta ivóvíz az otthonokba. Emellett szakemberek mutatják be a víztermelés, az ivóvíztisztítás és a hálózati nyomásfokozás fő fázisait, valamint megtekinthető lesz a modern üzemirányító központ és a technológiai távfelügyelet működése is. 25 fős csoportokban zajlik majd a bemutatás, a jelentkezéseket már fogadják az erőművek éjszakája hivatalos oldalán. Folytatódik a Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda és a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház közös program sorozata a Diabetes Esték. A következő alkalom az izom és inzulin címet kapta, az előadó Juhász Vanda gyógytornász lesz. Az eseményen résztvevők megtudhatják, hogyan befolyásolja az izomzat állapota és a rendszeres mozgás az inzulin érzékenységet, valamint a vércukorszint alakulását. Emellett a szakember gyakorlati tanácsokat is ad arról, hogyan támogathatjuk izmaink egészségét és ezáltal a szervezet megfelelő inzulin működését. Csütörtökön az SZI előadó termébe várják az érdeklődőket, a program ingyenes, részletek az Egészségfejlesztési Iroda honlapján. Bár itt az ősz, a szúnyog szezonnak nincs vége, a vérszívók továbbra is támadnak, sőt, bizonyos inváziós fajok most élik a legintenzívebb időszakukat. Hozzá kell ezt szoknunk, hogy a szúnyogok egész évben velünk maradhatnak. Kemenesi Gábort, a Virológiai Nemzeti Laboratórium igazgatóját kérdeztük.
11: Túlzás, hogy hozzászokjunk egész évben, hiszen azért telünk még van, ha nem is olyan, mint régen, amit megszoktunk, de az is tény, hogy több olyan inváziós idegenhonos szúnyogfajunk is van, már az ázsiai tigris szúnyog talán a legismertebb, aminek egyébként éppen ez a szeptember-október a csúcs szezonja. Tehát egészen furcsa módon, amikor már ez az indián nyár első hidegfrontok megérkeznek, ebből a szúnyogból van így érzetre a legtöbb, legalábbis azokon a területeken, amiket már meghódított, és inváziós faj révén továbbra is hódítja az újabb és újabb területeket, meg tudják keseríteni ezeket az őszi estéket.
18: Bár alapvetően a napsütésé lesz majd a főszerep, elbúcsúzhatunk a nyárias melegtől. Kisebb felhősödések kialakulhatnak, de térségünkben számottevő csapadék ma nem valószínű. Élénk, erős, akár viharos is lehet, ugyanakkor a nyugatias szél itt Kecskemét térségében 20 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is marad a szeles idő, napos felhős időszakok váltják majd egymást, 18-21 fok között alakulnak a csúcsok. Szerdán is sok napsütésre készülhetünk majd, de marad a hűvös, őszies idő.
19: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
20: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
21: És most rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Nagy Tiborral. Csak

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Üdvözlök mindenkit a mikrofonnál, Nagy Tibor. Jó utat kívánok azoknak, akik hazafelé tartanak, akik pedig még dolgoznak, azoknak kitartó munkát. Hallgatóinktól tudjuk, hogy a 44-esen mérnek a Fekete Gólya környékén, a Szent László körúton is trafipax van, illetve a Kiskunfélegyházi útnál torlódás van közművezeték javítás miatt, úgyhogy aki Kiskunfélegyházára tart, vagy onnan jön felénk Kecskemét felé, az türelmet kérünk. Aki pedig szeretne nyerni, az írjon a 2094140-20-ra. Valaki elmehet majd a Liget Wellness Hotelba egy vadonatúj Hyundai személyautóval, és még meg is tankoljuk neki, úgyhogy játékra fel, és hallgassunk meg The Kid Laroi számát Justin Bieberrel, közös daluk a Stay Solid a Rádió 1 gongon.

Még egy ilyen esélyre számíthatsz mostanában. Varázslatos családi pihenés mesés környezetben, amelyhez teli tankolt autó is jár. Merre jár az ősz? A Rádió

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és nem csak a dance és house vonalon, hanem bizony a popban is. Kiemelkedően debütált a következő dal, a Spotify slágerlistán rögtön a 12. helyen nyitott 4,2 millió lejátszással, mára pedig már 270 millióan hallgatták meg a dalt. Alex Warren újdonságáról van szó, ez a Fever Dream, itt

0: Ez itt a Rádió egy gong, benne meg az időjárás jelentés, elég szeles volt a mai nap. Érkezik a hidegfront, holnap már csak 19 fokig emelkedik a hőmérséklet, napközben szélre és szeles időre van kilátás, legalábbis ezt ígérik nekünk, majd meglátjuk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: Ami viszont 100%, hogy nem sokára érkezik Kámrás lágere és a Be Mine itt a Rádió egy gongon.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
2: És a finom görög ízekre?
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
2: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
3: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
4: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
5: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
6: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
7: Olajcsere, kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utolványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiautó.hu oldalon.
8: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
9: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
8: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
10: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
11: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
12: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
13: Önnek a Protexin kell.
14: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
15: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját a JP Autónál. BYD Dolphin GDMI már 8.390.000 forinttól, akár 0% THM-mel lehet a tiéd. Ha akarod elektromos, ha kell benzines. További részletek Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
16: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
17: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
18: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
19: Roncsautóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
20: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
21: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
22: A Kávé Világnapján a Rádió 1 Gong műsorvezetői fűzik és viszik ki a kávédat a Story Caféban Kecskeméten. Sőt, zenéket és ajándékokat is hoznak magukkal. Egy jó erős fekete, egy legendás cortado, egy krémes cappuccino, vagy egy hatalmas miatt. Neked mi a kedvenced? Szeptember 29-én a Kávé Világnapján 9-től 13 óráig bármit is rendelsz, a Rádió 1 Gong műsorvezetői lesznek a baristáid és felszolgálóid. Minden 20. vásárlónak ajándék Rádió 1 ajándékcsomaggal készülnek, és 20% kedvezménnyel minden helyben fogyasztott kávé árából. Találkozzunk szeptember 29-én 9 és 14 óra között Kecskeméten, a Könyvtár kávézójában, a Storyban, és adjunk együtt feladatot a rádió stábjának, hogy ne csak mindig a szájuk járjon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió egy csak igazi ma is láger megy, három trafipax információnk van. Az M5-ös autópálya Kunszállás és Félegyháza közötti szakaszán dolgozik trafipax, a Szent László körúton, valamint a 44-es számú főúton, legalábbis hallgatóink ezt jelezték.
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
0: Vissza az igazi ma is lágerekhez, és ezúttal két magyar előadótól jön egy dal.
2: Sziasztok, Lotfi Begi vagyok!
3: Hey, Király Viktor vagyok, és ez itt a legújabb dalunk Lotfi Begivel.
4: Ez a Rádió 1.

0: miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Sok érdekes dolog van, jó zenék.
2: Csapat is nagyon jó.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy Gong.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy a mai nap utolsó játéka, de péntekig még lehet velünk játszani, és az a kérdésünk, hogy merre jár az ősz, de vajon ki válaszolhat, hamarosan kiderül.
1: Igen, tessék.
0: Nagy Tibor a rádió egy gongból, gyorsan ki fog derülni, szia!
1: Szia, Niki vagyok.
0: És Nikinek van hátul segítsége, ki ő?
1: Igen, épp a kis ujjaim ülnek itt mellettem.
0: Melyikötök jobb Magyarország tájegységeiből szerinted?
1: Hát valószínűleg én, mert ők még 3 és 5 évesek, úgyhogy...
0: Igen, valahogy...

0: nap.
1: Nagyon nagy mázlid van.
2: Ez nagyon könnyű volt egyébként.
1: És az eddigiekkel hogy álltál? Tudtál volna mindegyikre válaszolni?
2: Hát azért igen. Volt egy-kettő. Ez a dobogókő, az kicsit úgy elgondolkodtam rajta, de egyébként szerintem teljesen könnyűek. De ez volt a legkönnyebb persze.
1: Hát ez szerintem még lehet, hogy a fiaid is, vagy a gyerekeid is tudták volna. Na, jó van, bent vagy a fődíjsorsolásba, maradj továbbra is velünk.
2: Szuper, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Ennyi fér bele a mai napba, de ne kapcsoljátok el, hiszen hamarosan kezdődik a Live Mix, lesz esti kívánságműsor, Diszkos itt, World is Mine Radio Show, holnap 6-tól 10-ig Balázséka lehet ébredni, 10 óra után pedig Fargó Miklós jön érdekes témákkal, és persze a játékkal. Én köszönöm a figyelmet, búcsúzom, Nagy Tibor vagyok, nem sokára újra találkozunk, a viszonthallásra, sziasztok!
3: Műsorajánló. A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz.
4: Merre jár az ősz? A rádió egy gongon. Háromnapos, két éjszakás, reggelivel fűszerezett családi őszi vakáció. Vadonatúj, bombajó, kölcsönautó, teli tankkal.

0: merre jár az ősz? A rádió egy gongon. A Liget Wellness és Konferencia Hotel Szarvas, a Hyundai Centrum Kecskemét és a JNT benzinkút támogatásával. Rádió
1: 1. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigyel azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
4: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 ezer forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
5: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
6: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig, fél áron. Egyéni előfizetőknek egy évre, ípekkel, október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
7: Van. Minden pillanat számít.
8: Van, van, van. Van.
9: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
10: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
11: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik. Több, mint gondolnád.
12: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben.
13: Asztal, ez mi volt?
14: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
13: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6.800.000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
15: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
16: Opel Tormási, Kecskemét, Külső Szegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
17: Álomesküvő, álomhelyszínen. Kecskeméttől mindössze 20 percre Csemőben vár a Tamás tanyag.

0: esküvőre, ahol minden adott ahhoz, hogy az esküvőtök igazán emlékezetes legyen. Tóparti ceremónia kert, 3 különleges rendezvényterem, teljes körű szolgáltatás és helyszíni szállás akár 70 fő részére. Tamás Tanya, egy hely, ami méltó életetek legszebb napjához. Árajánlatkérés www.tamastanya.hu.
1: Megérkezett a Nissan Leaf új generációja. Nissan Leaf tesznapok Kecskeméten a Formont Automobilnál. Szeptember 24-25-26. 100%-ban elektromos aerodinamikus crossover akár 604 kilométeres hatótávval, korszerű digitális megoldásokkal és olyan technológiákkal, amelyek valódi értéke csak vezetés közben derül ki. Regisztráljon tesztvezetésre a 0676-501-200-as telefonszámon. Formont Automobil Kecskemét. Külső Szegedi út 53. www.nissankecskemet.hu.
2: Akácfából mindent. Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását. Tegyen próbára minket, ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
3: A legtöbb SUV nem hegyet mászik, hanem patkát. Nem a vadregényes szerpentineket hódítja meg, hanem a reggeli dugót. Nem expedícióra készül, hanem a hétvégi bevásárlás. A Volkswagen T-Cross pont annyira SUV, mint amennyire a hétköznapokban szükség van rá. Kis helyet kér és nagy szabadságot ad. Most elérhető már 6 millió 990 ezer forinttól. További részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. Volkswagen.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
6: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pak, gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba, minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes.
5: Keresse a Carglass Kecskeméten a Nyugati Szél utca 9 szám alatt, a Béres gumi mellett, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
8: Reklámot hallottak.

0: Gergelyekkel a lemezjátszók mögött. Antonio, a házigazda, Juhász Gergő, csak igazi, ma is láger megy.
1: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, egy óriási hír, a Rádió egy Live Mix továbbra is maradt 2 órás. Nektek köszönhetően nagyon köszönjük, hogy ilyen sokan szeretitek, hogy 2 órán át mixelünk. 5-től tehát egészen 7-ig, ma Antonioval. Hello Anti!
2: Hello Rádió egyesek, szia Geri, kellemes délután mindenkinek. Erre mondják azt, hogy megszavaztátok, és köszönjük. Itt lehetünk 2 órán keresztül, mixeltünk nektek. Amivel indulunk, az nem más, mint a csodálatos élet. Wonderful Life 2025-ös verziója. Itt a Rádió egyen, a délután Live Mixben.

0: Monája és a Mama Sita, ez pedig egy speciális Antonio remix.
1: Így van, egy vadonatúj remix, még most jelent meg hivatalosan pár napja.
0: A Rádió Egyet halljátok, ez a Rádió Egy Live Mix, továbbra is két órában, közlekedés információk jönnek csak nagyon röviden. Két autó karambolozott nemrég az M0-áson a déli szektorban, Budaörs irányából az M5-ös felé az Ócsai pihenő előtt, óriási lesz a dugó, szélvédős Feri üzente ezt nekünk, nagyon köszönjük, és történt egy baleset a fővárosban is, Pesterzsébeten, a Török Flóris utcában, a Klapka utcánál, mindenkinek jó utat! Elképesztő mennyiségű üzenet, Antonio a legjobb, jó munkát nektek, írja Mona.
1: És óvatosan közlekedjetek, hallgassatok minket, rádiózzatok velünk, amit hoztam nektek, az nem más, mint Accent, és a Don't Leave itt a Rádió Egyen, a délután Live Mixben.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk, a Rádió Egy Live Mix, tehát továbbra is két órás, ősszel is a lemezjátszóknál, Antonio.
2: Hi, this is Accent, and you're listening to Radio 1.

0: A néhai Ozzy Osbourne lánya, Kelly Osbourne és a One World a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Live Mix, továbbra is két órában, mellettem Antonio a lemezjátszói mögött, rengeteg az üzenet. Tiszteletem uraim, atya úristen, nagyon finom a mix, így kell elkezdeni a hetet. Ölelés, Rúci mester.
1: Köszönjük, vagy.
0: Lesz a héten Pulmex, kérdezi a TikTokon Bibró. Pulmex jövő héten pénteken lesz majd itt a Live Mixben 5-től 7-ig. Imádom, hogy vidámak és pozitívak a számok, amiket Antonio mindig játszik. Csillezek veletek, mert éppen takarítottam. Ez pedig Árventől kaptuk.
1: Ilyen ez a délután Live Mix, ilyenkor játszik a pozitív dalokat, és a pozitív energiát adjuk.
0: Bizonyám, és hát apropó pozitív energia, tele van vadonatúj ajándékokkal a Rádió 1 konténer. Két újabb kulcsot szerezhettek majd tőlem a Rádió 1 kívánság műsorban 7 és 8 között. Megyünk tovább.
1: Vadonatúj ajándékok mellé vadonatúj slágerek érkezik. Az új Calvin Harris.

0: A Rádió Egyet halljátok, ez a Rádió Egy Live Mix ősszel is két órában. Hála nektek, nagyon köszönjük, hogy ennyire szeretitek ezt az immár két órás műsort. Sziasztok srácok, ez őrület. Már majdnem elaludtam a monitor előtt, most meg csak úgy jár a lábam, hogy alig győzöm követni.
1: Köszönjük, hogy vagytok, Jóci papa.
2: Nagyon örülünk, hogy kivertük az álmot a szemedből.
0: Sziasztok, én már szerencsére a gyógyulás útjára léptem, örömmel tölt el, hogy a legjobb műsorvezető és DJ páros van újra adásban. Jó munkát.

0: Támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió Egy Konténert a 8. kerületi

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
3: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
4: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termék árát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 21-től 23-áig 125 g Camembert sajt 20% kedvezménnyel csak 329, a frissen sütött kakaós mogyorókrémes töltött croissant 40% kedvezménnyel csak 145 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
6: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
7: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
8: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió három hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az egy és két szikű gyomok ellen, még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
9: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Foxpost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés attól.
10: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Adj pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
11: Telefon.
12: Kávé.
11: Reggeli.
12: Kávé.
11: Munka.
12: Kávé.
11: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod a P-kódját a nyerj.bravosz.hu-n, és nyerj! Bravosz! Az első a kávé.
13: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
14: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
15: Premier Outlet Budapest. Világmárkák, világra szóló
16: áron. Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
17: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
16: Meglepődnél mennyire.

0: Ráadásul tartósítószerek nélkül készül, próbáld ki! Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
1: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Reklámot hallottak.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Az első benyomás a címkénél kezdődik. Harangpak Kft. Minőségi öntapadó címkék korszerű technológiával vállalkozások számára. Harangpak.hu.
6: Éppen a családi hétvégét tervezitek? Kapcsolódjatok ki Kecskemét hűvös, ligetes, zöld oázisában. Ismerjétek meg a különleges mandrilokat és a tágas kifutók testközeli csodáit. Kecskeméti Vadaskert. Egy karnyújtásnyira a vadvilág.
7: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szörp. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
8: Érdekel a divat? A Lessons Akadémia segít neked. Gyakorlatorientált, személyre szabott képzésünkkel az ország legjobb szakembereivel várunk Kecskeméten, ahol a klasszikus elegancia és a modern trendek összhangját tanítjuk stylist képzésünkön. Jelentkezz most a lesence.hu oldalon.
9: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
10: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hovány csoport a világ élvonalában.
11: Figyelem, Kecskemét! Megnyílt a Lili Lángos a Halasi út 34 szám alatt a Tico benzinkúton. Klasszikus sajtos tejfölös, fokhagymás vagy extra feltétes, nálunk minden falat valódi élmény. Várunk gyors kiszolgálással és finom lángosokkal. Lili Lángos, harapj a jó kedvbe!
12: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
13: Szakma City a Kenterben. Fedezd fel szeptember 25-26-án a szakmák varázslatos világát. Próbáld ki, gyűjts City Money-t, válts be élményekre, ajándékokra. Szeptember 25-én pénteken 9-től 18 óráig, 26-án szombaton 9-től 15 óráig várunk a Kenterben. Rudolf Kerti Kislovarda épülete. Bejárat a Sport utca felől. www.szakmacity.hu.
3: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong. Reklámot hallottak.
14: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: slágerekkel. Csak igazi mai sláger megy.
1: Este 6 óra van, továbbra is mixelünk. Hello mindenkinek egy üzenet. Sziasztok, maradt 2 órás a live mix. Erről van szó, mennyivel könnyebben megy így a munka. Csak a pörgés, csak a vidámság üzeni nekünk Gyulcsi. Így van, 2 órás ez a műsor továbbra is. Hála nektek, amit nagyon-nagyon szépen köszönünk. Hello Anti!
2: Hello Rádió 1-eset újra. Hello Geri, hoztuk nektek az igazi energiát és egy igazi nyári feelinget, ha már kisütött a nap pár pillanatra. Már is érkezik itt Bambolé és Alex Kenji. Szerintem mindenki imádja.
0: A lemezjátszók mögött Antonio.

0: közlekedési infók jönnek csak nagyon röviden. Baleset az M0-áson történt nemrég a déli szektorban, az M3-as felé Dunaharaszti térségében, a 25-ös kilométernél, és sokan autóznak az 1-es főúton is Budaörs és Biatorbágy között. Itt lassú a haladás, mindenkinek jó utat! Sziasztok, nálatok is van játék, kérdezi tőlünk a TikTokon Angyal, nem, 7 óra után lesz majd a következő játék, ott 2 kulcsot is nyerhettek majd a rádió egy konténerhez, amiben figyelem, rengeteg új ajándék került ma reggel, a játék legvégén, október 9-én egy valaki fog, ugye, megnyerni mindent. Sziasztok, srácok, ez egy SMS, Anti, ma is nagyot alkotsz, mindig hozod a jobbnál jobb zenéket, köszi a szakmunkát!
1: Üdvözletem, Ricsi! Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy, Ricsi, te is, és minket hallgat. Jött ide is egy SMS, Geri, figyelj csak. Anti és Geri, szét fog menni a hangfalam, kinek küldjem a számlát? Egyértelmű, hogy Juhász Gerinek küldjétek. Ő van ott a pultán, ő fedez engem ma.
0: Küld a számlát, mindent megoldunk, menjünk tovább!
1: Már is érkezik Sam Feld, Hard Like Mine, a délután Live Mixben itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben, ami ősszel is maradt 2 órás, mellettem Antonio a lemezjátszói mögött. Sziasztok, nagyon jó a műsor, nagyon jók a zenék. Ausztriában, Weinburgban esik az eső és 16 fok van. Nálatok milyen az idő? Kérdezi Noémi. Noémi, tök ugyanilyen.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Antonio egyenletesen fantasztikus, üdvözlettel Arnold.
2: Nagyon szépen köszönöm, Arnold, hogy te is itt vagy.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Fél hét van, jön a szokásos hidratációs szünet. Antoniót kicibálom a konyhába, iszunk egy csomó vizet, tegyétek ezt is, aztán pedig jövünk vissza, jó?
2: Hozom vissza a Hypatont és Norman Zsént, itt leszünk még, tartsatok velünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Jóri vagyok.
1: Mi vagyunk a diszkosit.
2: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
3: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
4: Újra jön a Top 500.
3: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
5: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: rovatával.
1: Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
4: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-be.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 23-áig fél kiló gyorsfagyasztott csirkemelcsíkok 26% kedvezménnyel csak 849, 150 g uzsonnasonka 17% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
6: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
7: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
8: Állj!
7: Jó, most már jöhet a nap.
9: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri. 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar sütőtök kilója csak 269 forint, az 500 g-os biocitrom csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
13: A Hován csoport Magyarország talán legismertebb és legelismertebb autókereskedelmi cégcsoportja 35 éve önökkel, önökért. Ez alkalomból szeptember 15-től 35 napon át 200 kiválasztott autóra 0,35%-os kamatot biztosítunk. A THM 0,29-től 0,41%. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a hovány.hu weboldalon. Jöjjön mi hamarabb, le ne maradjon! Hován csoport a világ élvonalában.
14: Az első benyomás a címkénél kezdődik. Harangpak Kft. Minőségi öntapadó címkék korszerű technológiával vállalkozások számára. Harangpak.hu.
15: Carglass javít, Carglass cserél.
16: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
17: Ha egy kavics felpattan a szélvédőjére, pak, gyakran nagy kárt okoz. A Carglassnál meg tudjuk menteni a szélvédőjét, és most Bosch ablaktörlő lapátot kap ajándékba minden javítás vagy csere mellé. Kaszkós autóknál a javítás legtöbbször ingyenes.
16: Keresse a Carglass-t Kecskeméten a Nyugati Szél utca 9 szám alatt a Béres gumi mellett, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
15: Carglass javít, Carglass cserél.
18: Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 gong, és hallgass minket online weboldalunkon www.radio1gong.hu.

0: Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Németországból Loi, David Puentes és a Golden Summer. A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1 Live Mix továbbra is, tehát ősszel is két órában, ma Antonio a lemezjátszói mögött, hamarosan pedig újra jön nálunk. Ez nagyon fontos, a Rádió 1 Top 500, amit tudjuk, nagyon-nagyon szerettek minden évben, bármilyen zene bekerülhet, ha elég szavazatot kap. Voksolni tehát már tudtok például e-mailben top500@radio1.hu, vagy pedig a Facebook oldalunkon. Úristen, de jó vagy Antonio, imádom ezeket a zenéket, tanulás mellé egyszerűen fantasztikusak. Köszönöm szépen, Lili.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt vagy, tanuljál csak velünk, legalábbis még egy kicsit itt vagyunk, és ha már a játéknál tartunk, I can wait, alig tudok várni én is. Bob Sinclair legalábbis, az biztos. Már is érkezik Bob Sinclair, I can wait, itt a délután Live Mixben.

0: Robin Schulz és a Better Times itt a Rádió 1-en, ma a Rádió 1 Live Mixben Antonio állt a lemezjátszói mögött, megérdemelte jár a taps, nagyon szépen köszönjük. Még több Antonio a World is My Radio Show-ban szombat este.
1: Így van, szombaton 23 órától itt leszek veletek, most pedig itt hagyom Gerit az igazi mai slágerekkel, ne is írjatok neki közlekedési infót, mert imádja.
0: Bizonyám, Lói énekel, mindjárt jön a Get Lucky. És ha nem hallottátok volna nagy hírt, tele van új ajándékokkal a Rádió 1 konténer. Két kulcsot is kaphattok tőlem, de csak akkor, ha itt maradtok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
4: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval.

0: a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
1: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová! Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor!
2: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 deka gram gyulai kolbász a kiszolgáló pultban, csak 499 forint. További segítség a spóroláshoz, akcióterv.hu. Spár, jó döntés, már 35 éve.
3: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
4: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
5: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
6: Reklámot hallottak.
7: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
8: Szerintem például egy főzés az jól áll egy pasinak. Szerintem az jó. Szerintem az jó. Én lusta vagyok, megmondom őszintén. Szerintem egyébként jó érzékem lenne hozzá. Látod, ahogy én ott bográcsba például meg csak egy lecsót meg tudom csinálni. Fölállítom a bográcsot. Micsoda?
9: Te meg a bogrács.
8: Ilyen marha pörköltet csinálok.
10: Nem áll.
8: Ezt is
9: bográcsba.
10: Ha nincs ráfonja, nincs pörköt. Hát nem olyan.
8: Na most ez
9: a vegánoknak is kedvezni
8: most kell. Most kételkedtek ebben?
10: Igen. Igen, mert még sose főztél nekünk. Tehát én egyszer a csapatépítő voltunk, érted, tavaly előtt nálatok, a Balaton partján, az Oti előtt. Mi volt? Arra, arra hívtak meg bennünket, hogy ételek, italok lesznek.
9: Én takarítottam, Feri főzött.
10: Odaálltunk a Lacival, mi grill leszünk, érted?
8: Az tudod, mennyit melóztam azon, hogy legyen egy új grill sütő?
10: Gondolom.
8: Olyan lecsót csinálok bográcsba, hogy megbolondulsz.
10: Látod, amúgy... meg akarok bolondulni.
8: Megbolondulsz a bográcsos barha pörköltemtől.
9: Ready to get mad.
8: Ami ez nem megyek neki a halászli, nem csinálom, mert nagyon bonyolult.
10: Igen.
8: De marha pörkölt, paprikás krumpli, lecsó bográcsba, figyelj, az így.
10: Olyan.
9: Az mozog olyan. A szád is hazud.
8: Nem, én tökre bevallannám, vagy nem.
9: És tesz, de milyen lecsút csinálsz, hogy kicsire vágod, nagyra vágod, teszel bele?
8: Kérlek szépen, szalonnával indítok.
10: Nagyon jó.
8: Tehát rendesen szalonnával indítok.
9: Annyi, megejtened a YouTube linket, amiről...
8: Nincs megnyitva semmi.
9: Ez bántó.
8: Paprika, paradicsom, pici, ugye azt hiszem, várja, hogy van, ugyanannyi paprika.
10: Várj, ez most mi, ez a lecsó vagy a pörkölt?
8: Fogd be, pofán, aztán zabálj!
10: Mit ugrad?
8: Hát mit ugrad?
10: Van valami, amaj nincs vagy?
8: Hoztál vörös volt, vagy nem hoztál vörös volt? Üljél, töltsél rövid, aztán pofádat befogod, szeled a kenyeret, azt megeszed, amit eléd rakok.
7: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
6: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most.
6: Rádió
7: 1. Indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és a

0: Van új ajándékokkal a Rádió egy konténer. Közben itt van Mónika, milyen dalt szeretnél?
1: Kokitól szeretném az új dalt, és szeretném a családomnak küldeni, akikkel együtt utazunk az autóba, Botinak, a Huninak és Viktornak.
0: Honnan mentek hová?
1: Pesterzsébetről, éppen Dömsödre utazunk, egy kis kirándulás van.
0: Érezzétek nagyon jól magatokat, szól is nektek Kuki és a Fire, és figyelem, indítom is az újabb játékot. Aki innentől 10-ként telefonál, kap egy kulcsot a Rádió egy konténerhez, és lehet, hogy minden ajándékot elvisz, ami csak a konténerben van. Úgyhogy gyerünk, játszunk, a számunk 0620 3 111 111.

0: igazi mai sláger megy.
1: Rádió 1. Shine bright like a diamond.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger, mert tele van újabb ajándékokkal a Rádió 1 konténer. Ki nyerhet hozzá egy újabb kulcsot? Halló?
1: Ija, Beti vagyok.
0: Hello, Beti, mi a baj? Nevetsz vagy sírsz?
1: Nem, nevetek, mert közben úton vagyunk, aztán a kisfiam nem mert beleszólni a telefonba.
0: Édesem, de helyes. Hogy hívják?
1: Hogy hívják? Kristóf.
0: Na akkor hello Kristóf és hello Beti. Kérem azt a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Beti, óriási vagy. Kristóffal együtt te vagy a tizedik.
1: Jaj, de jó. Hát ennek nagyon örülök.
0: Most már neked is van egy kulcsod a Rádió 1 konténerhez.
1: Mert nagyon-nagyon régóta szerettünk volna bekerülni, és most így edzésről hazafelé mentünk, és most megpróbáltuk, hogy hátha.
0: Beti, mondhatom, hogy mik az új ajándékok a Rádió 1 konténerben?
1: Igen, meghallgatjuk.
0: Na kapaszkodj, belekerültek Gorenje háztartási gépek, alulfagyasztós hűtő, mosói szárítógép, mosogatógép, páraelszívó, sütő, indukciós főzőlap, mikrohullámú sütő. Aztán most már van a Rádió 1 konténerben Hisense gép, egy 65 szolos okos tévé, egy Hisense Volt és gőztisztító készülék, valamint egy Gree Airy klíma beszereléssel együtt. Bizonyám, konténernyitóparti október 9-én Balázsékkal, újabb játék pedig néhány perc múlva itt nálam a Rádió 1 kívánság műsorban. Lost Frequencies jön közben, és a Leave It All.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, holnap is marad az erős szél, napközben 22 foknál nem lesz több.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
2: Szia, Dalma vagyok. Zérosztitól szeretnék kérni egy számot.
0: Hello, Dalma, kinek játsszuk?
2: A férjemnek szeretném Gábornak küldeni.
0: Mióta vagytok házasok?
2: 3 éve már.
0: Fiatal házasság akkor még ez. Így is maradtok? Úgy tervezitek?
2: Igen, hát nagyon szeretném.
0: Mit üzensz neki?
2: Majd nagyon szeretem, és nem sokára otthon vagyok.
0: Na akkor siess haza, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Ez hamarosan nektek szól. És figyelem, most indul a következő játék. Lehet, hogy most nyerhetitek meg a nyerő kulcsot a Rádió egy konténerhez. Ehhez innentől 10-ként kell engem felhívni. Hajrá! A számunk 0620-3-111-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
4: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
5: Önnek a Protexin kell.
6: Gyógyszernek minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
8: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
9: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
10: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a Ván most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékes net vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig fél áron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre IPEC-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Ván, minden pillanat számít.
11: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből! Válasz Bosch, Sonier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
12: Ragyogó mosoly, csillogó ajkak, most együtt még jobban megéri. Vásárolj szeptember 21-e és október 2-a között a Rossmannban Nora Beauty szájfényt és Colgate Max White Van fogkrémet vagy fehérítő szérumot, és 30% kedvezményt kapsz együttes vásárlás esetén. Rossmann, tudjuk, mire vágysz.
13: Aszta, ez mi volt?
14: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
13: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6 millió 800 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar sütőtök kilója csak 269 forint, az 500 g-os biocitrom csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és egy újabb hallgatónknak szeretnék kulcsot adni a Rádió 1 konténeréhez. Halló, halló!
1: Én Petra vagyok, és a játékra jelentkeznék.
0: Hello Petra, hallottad, hogy milyen új ajándékok kerültek a Rádió 1 konténerbe?
1: Ó, igen, a konyha, felszerelés, a tévé,
0: így
1: a
0: van.
1: Klíma.
0: Beszereléssel együtt, bizony, mondd nekem a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Petra, óriási hírem van, te vagy a tizedik!
1: Jézusom, ezt nem hiszem el. Nagyon várhatóért, nagyon boldog vagyok.
0: Petra, van egy kulcsod a Rádió 1 konténerhez, és lehet, hogy ez fogja majd kinyitni október 9-én.
1: Biztos, nem lehet biztos.
0: Ú, de szeretem, ha valaki ennyire magabiztos. Neked is nagyon drukkolok, a játék természetesen Balázséknál folytatódik.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló!
1: Ja, Kristóf vagyok. Régi Dalszantól szeretnék kérni egy dalt a családomnak, mert nagy kulcsodálatban vagyunk, és holnap újra próbálkozunk.
0: Az egész család nyomja reggeltől estig?
1: Hát így igaz.
0: Nagyon helyes, mert hogy ma reggel óta tel is tele van új ajándékokkal. A Rádió 1 konténer, a játék holnap reggel Balázséknál folytatódik. Sok sikert kívánok nektek! Mit üzensz a családnak?
1: Puszilom őket és szeretem őket.
0: Ray Dalton pedig most nekik énekel itt a Rádió 1-en. Ez a Blood Runnin'.

0: A Rádió Egyet halljátok, utánam Diszkós Hit 9-től pedig World is Mine Rádió Show élőben egy csomó vadi új zenével. Ma Metzger Vikit és Kollárt terelgetem a lemezjátszók mögé. Juhász Geri kijelentkezik. Egy óra múlva találkozunk újra. Jó pihenést! Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió Egy konténert a 8. kerület

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
3: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihial szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihial. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihial orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
4: A Spar jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden gyorsfagyasztott Dr. Ötker Giuseppe termék 20% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spar. Jó döntés, már 35 éve.
5: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
7: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
8: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak

0: 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben.
1: Reklámot hallottak.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: Szerintem például egy főzés az jól áll egy pasinak. Szerintem az jó. Szerintem az jó. Én lusta vagyok, megmondom őszintén. Szerintem egyébként jó érzékem lenne hozzá. Látod, ahogy én ott bográcsba például meg csak egy lecsót meg tudom csinálni. Fölállítom a bográcsot. Micsoda?
4: Te meg a bogrács.
3: Ilyen marha pörköltet csinálok.
5: Nem már!
3: Ez is komoly.
5: Ha nincs ráfonja, nincs pörköd, az nem olyan.
3: Na most ez
4: a vegánoknak is kedvezni
3: most kell. Most kételkedtek ebben?
5: Igen, mert még sose főztél nekünk. Tehát egyszer, a csapatépítő voltunk, érted, tavaly előtt nálatok, a Balaton partján, az Oti előtt. Mi volt? Arra, arra hívtak meg bennünket, hogy ételek, italok
4: én
5: lesznek.
4: Én takarítottam
5: a Lacival, mi grilleztünk, érted?
3: Az tudod, mennyit melóztam azon, hogy legyen egy új grillsütő? Olyan lecsót csinálok bográcsba, hogy megbolondulsz.
4: Látod,
5: amúgy... meg akarok bolondulni.
3: Megbolondulsz a bográcsos barhapörköltemtől.
4: Ready to get mad.
3: Ami nem megyek neki a halászlé, nem csinálom, mert nagyon bonyolult.
5: Igen.
3: De marhapörkölt, paprikás krumpli, lecsó bográcsba, figyelj, az így.
5: Olyan.
4: Az mozog olyan. A szád is hazud.
3: Nem, én tökre bevallanám, vagy nem.
4: És tesz, de milyen lecsút csinálsz, hogy kicsire vágod, nagyra vágod, teszel bele?
3: Kérlek szépen, szalonnával indítok.
5: Nagyon jó.
3: Rendesen szalonnával indítok.
4: Annyi, hogy megejtened a YouTube linket, amiről
3: nézel. Nincs megnyitva semmi.
4: Ez bántó.
3: Paprika, paradicsom, pici, ugyanazt várja, hogy van, ugyanannyi paprika.
5: Már ez most mi, ez a lecsó vagy a pörkölt?
3: Fogd meg a pokrát, aztán zabálj!
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk! Diszkó!
2: Diszkós! Diszkós! A Rádió 1 DJ Juniorral egy fantasztikus

0: Magyarországon magas BPM tartalom, Modern Színvel Disco Csita Rádió 1-en. Az ember itt volt az elmúlt héten Magyarországon, szombaton lépett föl Budapesten. Nagyon sokan voltak állítólag jó hangulatú bulit. Én nem voltam, de azt hallottam, hogy jó volt egyébként.
1: Én sem voltam, de én nem hallottam ezt.
2: Én ott voltam egyébként, nagyon-nagyon profi a csávó. Fölfogta, hogy amit, ami hozzá tartozik, diszkos szemmel nézte végre, és ez nem elmondható a külföldi világsztárokra. És rájött, hogy ebben az a vonal, amit ő szeretne játszani, és 100%-os sejtje annyira nem működik, és elkezdett betenni klasszikokat, és borzasztóan jól működtek egyébként, és a helyszín le a kalapa a gyerekek, szerintem ez most

0: Rádió egy csak igazi jó, és sláger megy, és még várunk, mert nem most kell énekelni.
1: De, nyugodtan, mondjad.
0: Na, de a rádió egy csak igazi, ma is sláger megy, diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárányátor és velem, Hambai Pidzsó, és egy tragikus hírrel elhunyt Cindy Crawford 27 éves fia, állítólag egyébként egy elvonón találták meg holtan, tehát nem tudom, hogy mi lett vele, de egyelőre csak tippelgetni.
2: Hát na, volt problémája ilyen volt, szerekkel, azt hallottam egyébként, és egyébként divatmodell volt, hát hasonlóan, mint az anyukája, nagyon jól nézett ki, csak férfiba, úgyhogy kár érte.

0: Szed egész estés báránybuli. Minden információ rajongói oldalamon.
1: Én pedig a Balatoni Bob szezon zárom, ahol rádió egy DJ-k voltak egész szezonban, és ez az utolsó nagy esemény lesz. Jövőre 2027-ben is találkozunk. Minden DJ Junioros remixem egyébként kikerült, amelyet készítettem a nyáron a Diszkosít, illetve a DJ Junioros Facebookra is. Onnantól kezdve mindenhonnan le tudjátok tölteni. Szeressétek, játszátok, ha DJ-k vagytok, hajrá!
2: Szombaton mindenkit várok sok-sok szeretettel a fővárosi, azaz a budapesti rezidenciám nyitó bulián, teljesen megújulva, fantasztikus vadonatúj környezetben, utána pedig Zalaegerszegre érkezem, majd tessék megérkezni bármelyik helyszíne.
0: Most pedig múlt heti dalpremiér, de nagyon-nagyon imádom, egyébként a mesterséges intelligencia csinálta eredetileg, aztán belenyúltam, egy picit felhúztam. Jó, ez a Herfli, a hegedű, meg a harmonika egyszerre, úgyhogy jön a Glass and Dance.

0: Bárány Attila a játszóknál, és itt van Hambai PJ és DJ Junior, ez a diszkos
1: itt a lelőre. Nagyon szépen kérlek, ne járossál!
0: Bombasztikus a diszkos itt, hosszú számok, jó keverések, laza zene, zenehírek. Igen, változik ő is.
1: A zene igazából, hogy a Stróman van most itt van helyettem. Nem én zenélek, van valaki
0: már. Mondjuk el, hogy október 24-én Békés Csabán lesz diszkos itt, ez fontos. És december 4-én Pécset leszünk, december 5-én pedig Budapesten ünnepeljük a 21. születésnapot.
2: Zenei hír, nagyon büszke vagyok az egyik tanítványomra, Andrea Lényre, aki most már többször játszott együtt Claptonnal, a hétvégén Ibizán az egyik

0: csak igazi mai sláger, mert DJ Junior Várát és jó magam Hambai PG búcsúzunk más téren. Azzal, hogy csináltam egyébként a pénteki Google buliról egy videót a TikTok csatornámon kívül. Tessék megnézni a helyszínt, a leges legelejétől bemutatok mindent, a beléptetést, a bulit, meg egyébként ahogy kezdett Google. Én ezzel búcsúzik, illetve azzal, hogy szombaton várok mindenki sok-sok szeretettel a fővárosban, a budapesti rezidenciám nyitó bulián, utána pedig Zalaegerszegen. Hambai PG voltam, szevasztok!
1: DJ Junior voltam, én holnap este 8-kor mixelek itt a rádió, egy minden DJ Junioros remix most a nyária kikerültek a rajongói oldalamra, a Facebookra egy pakba, úgyhogy szedjétek, hallgassátok, töltsétek, és a DJ-k vagytok, játszatok. Valamint én most szombat este egyébként Budapesten Balatonfűszrön fogok játszani, a balatoni bob szezon záruk majd. Este 8-kor kezdek ott, és 2 órát játszom, ezzel búcsúzom, szevasztok.
2: Én azzal köszönök el tőletek, hogy pénteken Alsó-Némediben szombaton Vecsésen lehet velem találkozni, tehát hazai pályán, utána pedig Dance Ice-ed a fővárosban, vagyis egész estés Bárány buli az ősz folyamán egyetlen egyszer, vagyis kizárólag most szombat.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
2: A Fox Post applikációja támogatásával.
4: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagyslágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. A Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egésznapos telefon és képernyőnézés tűri szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihial szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihial. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihial orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a Third Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, itt vagyunk veletek full élőben. A következő 3 órában innentől teljesen egyedülálló lesz a hangzás és a látvány is. Ebben elsősorban Metzger Viktória segít. Hello Viki!
1: Hello Geri! Sziasztok, megfogasztom a mikrofont, Jézus! Ezt hallottátok, mekkorát koppant? Jézusom! Egyben van még a fogam.
0: Erősen kezdünk.
1: Így van. Ráharaptam.
0: Viki ráadásul újatlanban van, csak mondom.
1: Most már direkt abba fogok jönni. Esküszöm, karácsonyig ebbe jövök.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Nézni is... Megfogasztam. Nézni is tudjátok a műsort a YouTube csatornánkon és az applikációban. Szeretem, hogy így kezdünk.
1: Hát igen, spontán fogzások. Álljam fogam. Na mindegy, menjünk Alex Kendzsivel. Bambolé, csak itt a Rádió 1-en, gyertek. At the turntables now, Victoria Metzger.

0: Rádió 1 és a 30 Rádió Show ma is élőben mellettem Metzger Viktória a lemezjátszói mögött, aztán pedig majd természetesen Kollár is jön 11 és éjfél között. Vikinek jól van a foga? Van jó fogorvos ismerősem, üdvözlettel Gábor.
1: Jól van, rákocogtattam, minden rendben, nem fáj.
0: Ez volt ugye a Dracula a Tame Impalától és Jennytől, aki a Blackpink nevű korai K-pop csajcsapat egyik tagja. Milyen volt Németország, ugye ott volt fellépés a hétvégén.
1: Igen, nagyon-nagyon jó volt, köszönöm szépen, rengeteg magyar jött el, és annyira jól éreztük magunkat, tényleg iszonyat családias volt, mindenkivel csináltam fotót, mire végeztem, képzétek el, hogy csillagokat láttam ugye sok vakutól. De annyira kedves volt mindenki, és olyan jó volt, magyar zenét is játszottam egyébként a magyaroknak, úgyhogy nyilván ilyenkor nagyon várják, hogy megszólaljon magyar zene, aki kint él, ugye erre vágyik. Aha. És a végén mondták is, hogy nagyon-nagyon jól esett nekik, úgyhogy iszonyatosan jól éreztem magam, úgyhogy most kilátásban van a következő időszakban majd egy Stuttgart is.
0: Nagyon jó.
1: Majd mesélek róla a jövőben. De nagyon jól éreztem magam, imádtam.
0: Ti is üzenjetek nyugodtan Vikinek, vagy kérdezzetek tőle 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Megyünk tovább.
1: Bizony, előszedtem most egy óriási kedvencemet, nagyon régi már, és ennek indítatása az, hogy megjelent ugye az új Monster sorozat ugye Netflixen, Lizzie Borden sztoria, és ugye a 6. epizódban van egy kultikus jelenet, ahol táncolnak egy kultikus zenére.
0: Aha.
1: Ez a Tell Me Why, nem tudom, hogy mennyire ismered a
0: Abszolút.
1: Filmet, vagy a sorozatot.
0: Ugye még ez nem már, kezdtem el, de megvan.
1: Ez már ugye azt mondom, a 4. vagy az 5. évad. Na, az a lényeg, hogy nagyon jó a sorozat, és most, hogy felkapták TikTokon, meg mindenhol, hála Ryan Murphynek, a rendezőnek és a producerének a sorozatnak, most ezzel megyünk tovább, Tell Me Why, Two Elements-től.

0: halljátok a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek vadonatúj zenéket, Metzger Viktória full élőben, két órán át a lemezjátszóim mögött, mint mindig ilyenkor hétfőnként. Hello Viki még egyszer.
1: Hello mindenkinek, sziasztok!
0: Bilárd és a Sweet Harmony, ez volt ennek a fantasztikus dalnak az eredeti változata, de jó, hogy készült belőle egy ilyen átirat.
1: Igen, igen, és ráadásul szerintem ez Plastic Funk. Igen, igen, nagyon-nagyon jó. Nagyon jó, nagyon régi arc, német egyébként, és elég sokszor dolgoztam vele együtt, és ez egy zseniális verzió.
0: Nagyon sok az üzenet. Sziasztok, a szám, amiről a sorozat kapcsán beszéltetek, nem egy Communards feldolgozás, véletlenül olyan ismerős, jó a zene, jól nyomjátok, köszönöm Zé.
1: Starboy ez, nem?
0: Small Time Boy a dalnak a címe, tehát nem Communards, hanem Bronski Beat, ez egy Bronski Beat dal volt.
1: Igen, igen, igen, Small Time Boy, bocsánat.
0: 84-es, és amiről kedvezi, amire gondolsz, Communards szerintem az a Don't Leave Me This Way című dal lesz, ami viszont nem egy sorozatban, hanem az 54 című filmben szerepelt, úgyhogy szerintem ő arra gondolt. De igen, amit Viki játszott, az ugye a Bronski Beat és a Small Time Boy feldolgozása volt. Miről szól maga a sorozat? Mi az
1: ugye, alaptézés? Hát a Monster ugye arról szól, hogy minden évadban egy sorozatgyilkost vagy sorozatgyilkosokat dolgoznak fel. Ugye a Menendez volt a második, azt azért mondtam többes számban, mert testvérek voltak. Az első volt a Jeffrey Dahmer, a harmadik volt az Ed Gein, ugye, és most a negyedik a...
0: Fú, de pró vagy ebben.
1: Igen, mert az összesen láttam, a Lizzie Borden ugye most a negyedik. Úgyhogy nagyon-nagyon jó volt. Úristen, én még ugye nézem, még fél óra van, képzétek el az utolsó részből. Ma este hazamegyek és megnézem. Az a baj, hogy a férjem minden este belealszik. Mondtam, na most már nem várom meg. Szóval majd visszanézi, akarja.
0: Erős, jó?
1: Nagyon.
0: Komoly.
1: Figyelj, 8 rész. Első nap kipörgettem 4,5. 4 részt és egy felet, és akkor ma meg kipörgettem a többit. Okay. És még egy fél órán van.
0: De jó. 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Ja, és meg azt elmondhatom, Geri, hogy amúgy a Warren Beattynek a lánya játszik benne. És
0: nem mondod.
1: Nagyon, de nagyon-nagyon. Ella Beatty, és nagyon sokan rajonganak most érte, hogy egy új tehetség született, és egy új színésznőkért lehet rajongani, és tényleg zseniálisan játszik egyébként benne, és nagyon szép.
0: Neked ilyen TikTok videókat kellene csinálnod, csak mondom.
1: Ilyen filmeseket?
0: Igen, abszolút.
1: Én nagyon adnám amúgy. Na jó, menjünk tovább. Hypatron érkezik, és az Out of My Head csak itt a Verizmán Radio Show-ban.

0: Robin Schulz egyik legfrissebb zenéje volt ez a Better Times, hétfő este a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Metzger Viktória lemezjátszói mögött. Szia Viki, ez egy üzenet. Szeretnék ajánlani neked egy remek fogorvos, Dr. Kapor Klára. Jó a zene, menő a tetkő. Üdvözlete Boszkó.
1: De nem ütöttem ki. De hogyha kiütöm, akkor lementem, de tényleg. De nem akarom kiütni.
0: Túl vagyok egy húzós műszakon, ez már egy Viber üzenet, amikor hazértem, azt hittem fáradt vagyok, tévedtem, ez is miattatok van. Minek kell ilyen jó zenéket játszani? Ez nem, szemrehányás volt, csak bók. Köszönöm szépen, van. Buszantás Hajni.
1: Csak ilyen bókokat kérünk,
0: igen.
1: Jó?
0: Köszi szépen, Hajni. Martin Garrixről egy gondolat, volt egy érdekes nyilatkozata a pár napja a két évvel ezelőtti Sziget Fesztiválos fellépéséről, de az a buli kétszer is megállt Martin Garrix fellépése alatt, és Martin Garrix a napokban a múlt héten hivatalosan is elárult, hogy mi volt ennek az oka. Volt nála egy üveg ásványvíz, és a kupakját nem jól tekerte vissza. Felborult a palack, és kiszivárgott belőle a víz, és teljes zárlatot okozott, és kétszer is leállt emiatt a fellépése. Veled történt-e valami ilyen, vagy volt-e valami hasonló, ami nagyon megmaradt? Vagy egyetlen volt-e olyan, hogy megállt a bulinál?
1: Aha, most a nyáron, de nem állt meg a buli, de nagyon vicces volt. Ugye Siófokon a rezidenciámon zenéltem. Ez egyébként talán az utolsó előtti buli volt. Képzeljétek el, hogy elkezdett füstölni az egyik hangfal.
0: De az
1: azt hittük, hogy fel fog gyulladni egyébként, szóval se kép, se hang, hát nyilván azon kép nincs, de hogy az a lényeg, hogy elkezdett füstölni. De olyan szinten, hogy mindenki így le volt merevedve, hogy na vajon most kigyullad, és akkor az volt a legviccesebb, hogy rohantak a technikusok, észvesztve tényleg szaladtak, és akkor már hozták is a póthangfalat, úgyhogy megúsztuk. De én kérdeztem, hogy amúgy én füstöltöttem el, szóval annyira túl küldtem, de azt mondták, hogy nem.
0: Igazából pedig az menő lett volna.
1: Igen, jó lett volna, hogyha én durrantom el, de nem én voltam. Úgyhogy valószínűleg már csak megadta magát.
0: Igen. Oké, 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Hát reméljük, most sem fog elfüstölni egy hangfal se sehol senkinél, úgyhogy egy saját trekkel szeretnék, amit Gabriel Dancerrel közösen hoztunk. Blanche énekli a refrént és minden más benne, ez zseniális a track, én imádom. Angol nyelvű, van kész, és 8000 fölött vagyunk a dallal, úgyhogy köszönjük nektek, hogy szeretitek itt a Rádió 1-en is. World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Metzger Viktória. Metzger Viktória. World is Mine Radio Show.
2: Best DJs in Hungary. Minden este 9-től. A Rádió 1-en. This is the World is Mine Radio Show.

Micsoda régi, kedves ismerős ez a dal, Axwell, Ingrosso és a Dreamer a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban, mellettem Metzger Viktória élőben a lemezjátszóknál. Sziasztok, nem csak Viki zenéjét imádom,

0: hanem a hangját és a karakterét is, üzeni Juan.
1: Ó, Juan, nagyon szépen köszönöm.
0: De szép.
1: A te neved is nagyon jó karakteres.
0: Igen, abszolút. 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Marad itt a stúdióban Viki, a hangja, a zenei, meg a karaktere
1: is. Fogam. Igen.
0: Egy csomó fogászatot ajánlottak neked, csak mondom.
1: Hát, sírok, nagyon jó. Addig jó, amíg fogászatot ajánlottak.
0: Így van. Úgyhogy maradjatok, rövidebb pihenünk, aztán itt vagyunk élőben továbbra is,
1: úgy
0: jó?
1: Is van.
0: Ennyi.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió Egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: Elmúlt este 10, hello mindenkinek, emelünk a tempón, mellettem még mindig Metzger Viktória, karakteres, ahogy az előbb írtátok. Hello Viki, még egyszer.
1: Hello mindenkinek, sziasztok.
0: Nullad, látom védet a fogaidat.
1: Popfilter, amúgy kéne ide egy popfilter.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Nézni is tudjátok, a műsort élőben megyünk a YouTube-on és az applikációban szokás szerint egészen évfélig. Menjünk tovább.
1: Bizony, itt is van már Sam Felt és Rosalind Hearts Like Mine, úgyhogy folytatódik a World Is Mine Radio Show.
2: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to the World Is Mine Radio Show on Radio 1 Hungary.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgatok, vagy minket néztek, mind a kettőt lehet. Ez a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show élőben, mellettem Metzger Viktória a lemezjátszói mögött, aztán Kollár is jön még szintén élőben 11 és éjfél között, és beszéltünk arról a múlt héten is, hogy lezárult az idei DJ meg Top 100-as szavazás, egészen pontosan múlt héten szerdán, úgyhogy hamarosan jön az újabb 100-as lista a világ legjobb, a világ 100 legjobb DJ-jéről. Viki, kiket vársz a Top 3-ban, vagy a Top 5-ben? Kinek rukkolsz legjobban?
1: Hát én Hugelnek egyébként, én nekem idén ő vitte. Meg Anima is nagyon jó, nagyon-nagyon szeretem. Igazából Skrillexet is nagyon várnám, de Skrillex az nagyon underground most is, úgyhogy valószínűleg ő valahol én a lista, nem tudom, közepére satszolnám őt. Úgyhogy nagyon remélem, hogy jó lesz az idei is.
0: David Guetta marad az első, vagy trónfosztás lesz?
1: Fú, nehéz, mert a David Guetta az minden évben meg nem áll, szóval a David Guetta az nem nyugszik. Na, maradjunk annyiban, nem tudom, honnan van ennyi ereje. Tényleg, simán benne van, hogy ő nyeri. Nem tudom. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok.
0: Meglátjuk, nagyon izgalmas lesz, októberben jön az új lista. Ti kiket vártok az első helyre, vagy az első háromba? Nyugodtan írjátok meg 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Lendülünk tovább.
1: Bizony, hát ez egy nagyon régi track, nagyon régi, 11 éves, nagyon-nagyon szeretem, egyébként Sean Frank készítette, ez az All About, ugye szoktam játszani néha régebbi elektronikus zenéket is itt a Rádió 1-en, úgyhogy remélem szeretni fogjátok. Ez van, hogy nappali buliba elő szoktam venni. Nagyon jó kis track, úgyhogy ezzel folytatódik a Bird Is Mine Radio Show. All About. World Is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Metzger Viktória. Metzger Viktória. World Is Mine Radio Show.

0: Jó erősen indítjuk a hetet, köszönjük, hogy ma is itt vagytok velünk a Rádió Egyet, halljátok, ez a World is Mine Radio Show élőben, mellettem Metzger Victoria a lemezjátszói mögött, DJ Delicious, Steel West és a Same Man. 2006-ban jelent meg ennek a dalnak az eredetie, 20 éve, és annak idején mennyivel megelőzte a korát.
1: Igen, igen, és egyébként ez belőle egy Nicky Romero feldolgozás, én nagyon-nagyon szeretem, ez egy ilyen... Hát egy örök klasszik, szerintem ez bármikor, bármilyen buliba le lehet játszani, iszonyat pattogós, nagyon jó.
0: És Isten áldja Nicky Romerót, hogy feldolgozta.
1: Igen.
0: SMS és Viber számunk 0-23-111-111, Viki után Kollár is jön még szintén élőben, 11 és éjfél között megyünk tovább.
1: Bizony, annyit emlegetted Martin Garrixet ma este, úgyhogy tőle is hozok egyet, Repeat It, csak itt a Rádió Egyen. At the turntables now.

0: A Rádió Egyet halljátok, itt a World is My Radio Show élőben, szokás szerint Metzger Viktória indította be nálunk a hetet. Hol lesznek még fellépések?
1: Hú, hát én képzeljétek el, hogy elmegyek a férjemre egy pár napra Bécsbe, úgyhogy egy kicsit szünetet tartok, de szombaton el tudok menni Balaton-Almádiba már fellépni, úgyhogy ott találkozunk majd.
0: De jó, hát akkor jó kiruccanást, jó fellépés, mi pedig találkozunk jövő héten.
1: Bizony, bizony, Dajdóval búcsúztam, sziasztok!
0: Maradjatok, nincs reklám, nem állunk le innentől a lemezjátszóknál, Kollár élőben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: is Mine Radio Show starts now.
1: Mindjárt este 11. Hello mindenkinek, üdv a most érkezőknek, itt vagyunk továbbra is, még mindig full élőben. Kollár a házban a következő egy órában, szevasz Kollár.
2: Hello, de ez most érdekes lesz. Do you remember the 21st night of September? Meg vagyunk?
1: Ezt nem láttam jönni.
2: Ez ugye mellette lejjebb van. Szeptember 21-e van, napra pontosan, műszer pontosan, 3 hete tapossuk szeptembert. Ahogy az őrszünnel Fejér is megmondta, berúgjuk az ajtót, sétálunk tovább az állomba. Jön a Walking on a Dream, ezzel folytatódik a Where is My Radio Show.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show élőben, sőt ezt a műsort szokás szerint tudjátok nézni is. Az applikációnkban, a weboldalunkon, sőt a TikTokon is elindítottunk egy élő közvetítést Kollár a lemezjátszóknál. Meló volt nálam, nem lett volna jó fának menni, mert titeket nézlek munka közben folyamatosan, de hát olyan világít lehet rátok bulizni munka közben, hogy az valami hihetetlen, üzeni Kornél, a pizza futár. Köszönjük szépen!
1: Köszi szépen, Kornél, láttam, itt voltál a TikTokon, és jó sokan vagyunk a TikTokon egyébként, és jó rég TikTokoztunk a Gerivel, úgyhogy tessék csatlakozni, gyertek, pörög a TikTok, mint az állat.
0: Bizony. Sziasztok, szép estét nektek! Nagyon vártam már ezt a hétfő estét, hogy mit fog mixelni a Kollár. Nagyon jól kezdődött a műsor, a múlt heti is fantasztikus volt, annyira, hogy jó párszor vissza is hallgattam a Rádió Egy applikációján, üzeni Ildikó.
1: De aranyos vagy, Ildikó, köszi szépen. Igen, a Rádió Egy applikációban nagyon sokféle formában egyébként, de főleg a Rádió Egy applikációban visszahallgathatók az adások, köztük én is. Köszi szépen, ha utólag is hallgattok.
0: SMS és Viber számunk 0-20-311-111. Mivel megyünk tovább?
1: Új generációs elektronikus zenei finomságokkal, háttérben már szól is Charles D és a Can't Get Enough, szerintem az egyik legjobban sikerült track az elmúlt időszakból, 2025-ös megjelenés. Ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show. Gyertek a TikTokra még egyszer, Can't Get Enough, mert ebből sose elég.

0: Chris Lake és az Ease My Mind a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Mellettem Kollár élőben a lemezjátszóknál, mint mindig, ilyenkor hétfőnként 11 és éjfél között. Szevasz, Kollár, még egyszer.
1: Hello Rádió, és sok szeretettel köszöntök mindenkit. 3 hete szeptember, ezt azért mondom el ilyen sokszor, mert nagyon nehéz ezt elhinnem, borzasztó.
0: Így van, fél lábbal már benne vagyunk lassan az októberben. Sziasztok, nyomjat, Kollár, hadd nyomja veletek együtt a Balassa gyarmati kábelgyár is, írja valaki. De nagy buli lehet.
1: Ez egészen
0: ott
1: konkrét volt. Köszi szépen, hogy itt vagytok.
0: Jó munkát. Holnap éjszakás leszek, vissza tudom hallgatni a mai adást, kérdezi Gabriella. Természetesen igen, két felületen, a weboldalunkon és az applikációban, a Mixek fülben. Kollár testvérem pörgeti jó műsort, ez pedig Marcel Fit üzeni a TikTokon. Hát ő kedves DJ kolléga.
1: Abszolút, Marcel Fit egy iszonyatosan elismert DJ kolléga, legalábbis általam mindenféleképpen. Nagyon szépen köszi testvér, hogy itt vagy, imádlak. Köszi, köszi.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Mivel megyünk tovább?
1: És ha már ilyen szép számmal összegyűltünk TikTokon is, meg a kábelgyárban, Balassa gyarmaton, illetve mindenhol, akkor jöjjenek a Rádió 1-es kedvencek, Alex Kenji a folytatásban, és a Bamboli, ezzel folytatódik a World Is Mine Radio Show.

0: Ez játszóknál élőben, mint mindig ilyenkor hétfőnként 11 és éjfél között a Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show élőben. Tudjátok nézni is a műsort az applikációban és a weboldalunkon, valamint a Rádió 1 hivatalos TikTok csatornáján. A legjobbak vagytok, feldobjátok az unalmas hétfő estéket, üdvözlettel Tiszavasváriból Dani.
1: Köszi szépen, Dani, hogy itt vagy. Ezért vagyunk itt hétről hétre, hogy egy kicsit szebben, legalábbis hétfőnként, hogy szebben induljon a hét, többi napjában pedig, hogy jó legyen a hét. Köszi, hogy itt vagy.
0: Számomra a top egy DJ vagy tesa, üzeni DJ Mac.
1: Köszi szépen. Főleg egy kollégától elismerés. Köszi így szépen, testvér.
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk, és lassan a mai fináléra kanyarodunk rá, jön az utolsó 10 perc.
1: Igen, és ezeket a kedves szavakat, főleg itt a TikTokon, illetve az SMS-ekben is szeretném nektek meghálálni, úgyhogy kaptok belőlem egy darabot, egy hölgy már nagyon érvezi a háttérben a következő dalt. Jön az én saját értelmezésem még 2025-ből, ez a Get on the Move kollár verzióban, itt a World is Mine Radio Show-ban.

0: Lost Frequencies és a Leave It All, ezt hagytuk ma a legvégére itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. A legjobbak vagytok, mindig feldobjátok az unalmas hétfő estéket, üdvözlet Tiszavasvárból, Dani.
1: Köszi szépen, Dani, hogy itt voltál, gyere jövő héten is, azután is, azután is, azután is mindig.
0: Így van, az utolsó 10 percet különösen oda tettétek, jól elszaladt a műszak veletek, üdv Bagma ülőről.
1: Igen, kicsit az adások végét mindig igyekszem meghúzni, ami a zenéket illeti. Ez is most egy erőszárás volt. Köszönöm, hogy itt voltál, jó munkát neked is.
0: Fellépések még a héten?
1: Abszolút, ezzel együtt 4 helyen fogok megfordulni a héten. Leszek Budapest, illetve vidéki rezidencián is. Hát a szokásos szöveg, és nagyon remélem, hogy találkozunk.

0: esetleg drága rádióhallgatókkal is. Köszi.
1: Mára mindenkinek nagyon köszi a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Éjfél van, kicsekkolunk. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A World is My Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
3: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely Miley Cyrus kezdésnek, szerintem pazar, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, mert igen, itt meg egy csinálom folytatásnak, hát konkrétan szenzációs. Ez jön a What Do You Repeat itt tőlük, a mikrofonnál Király Tamás, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A Rádió egy DJ-i szenzációs dalokat készítenek, nem csak a bulikban, hanem a zenékben is nagyon jók. Jamina például Tolvaj Renivel jön most, ez a Feel the Fire, aki pedig meghallgatná, hogy milyen mixet csinál, akkor szerdán újra World is My Radio Show Jaminával.
1: Sziasztok, én Jamina vagyok.
2: Sziasztok, én pedig Tolvaj Reni vagyok.
1: Ez itt az új dalunk, a Feel the Fire. Itt a Rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Ez

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Csajok egymás után most ebben a részben. Lady Gaga, aztán Olivia Rodrigo, nem sokára Dua Lipa, most meg Regán Lili, a Rádió 1 DJ-je, és micsoda csajok egymás után. A Hear Me, a vadül kedvenc, amit indítok. Kellemes éjszakát, jó rádiózás mindenkinek!
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, már egy picivel egy óra után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Tiestóval kezdtem most, ami szerintem egy kifejezetten jó választás. Lost Frequencies-t hozom mindjárt, ami ugyancsak nem hiba, ahogy az sem, hogy Kámrád jön most. Ilyen ez, az igazi mai slágerek egymás után itt a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy az egyik kedvenc szivadalom, ami szólt. De hogy a hallgatóknak melyik lett a kedvenc szivad Max dala, vagy akár összességében a kedvenc dala, hát ezt most el kell nekünk mondani, mert hogy elindult a Rádió egy top 500 szavazás, várjuk a véleményeket, várjuk a tippeket, mi a legnagyobb kedvenc most, ezt fogjuk közösen felkutatni. SMS, telefon, Viber 06 20 311 111, vagy top500@radio1.hu. Ez például egy friss kedvenc Robin Schulztól, a Better Times, amit már is indítok.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni, javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Mert nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak tiszoljatok. Mindig tiszoltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

0: time.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
2: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
2: Mert rádió egy, csak igazi.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy már fél kettő is elmúlt. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a folytatásban pedig Alex Warren, akit választottam, aki mindjárt tavaly az első évben, amikor nagy lemez kiadott, azonnal jelölték is Grammy-re a legjobb új előadó kategóriában. Ami vagány, ez meg az újdonság tőle. Alex Warren, Fewer Dream itt a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy a tempó, marad az igazi mai slágerek, maradnak, és továbbra is tart a konténerjáték. Ma is lesz többször esély telefonálni és bezsebelni egy kulcsot, és lehet, hogy pont ez lesz az, ami nyitja majd a konténert. Ami fontos, mert hogy akinél ott a kulcs, ami nyitja, és ki tudja nyitni, annak mindent odaadunk, ami a konténerben van, már pedig tele van ajándékokkal. Cookie-öm, Draven-nel és az igazi mai slágerrel.